Szevasztok, szevasztok, szevasztok, szevasztok, szevasztok. Ez itt a Tilos Rádió. A Tilos Rádiót hallgatjátok. És most ér vége, lassacskán mindjárt az optimál, ami egészen éjfél óta szó.

És rögtön kezdődik az Orion. Rögtön kezdődik az Orion. Rögtön kezdődik az Orion. Rögtön kezdődik az Orion. Rögtön. Optimál. Optimál. Optimál. Optimál. Legközelebb jövő csütörtökön éjféltől, addig is kitartóan szól nektek a Tilos Rádió. Szevasztok, Tilos Rádió. Szevasztok, Tilos Rádió. Szevasztok, Tilos Rádió. Szevasztok, Tilos Rádió. Szevasztok, Tilos Rádió. Szevasztok, Tilos Rádió. Szevasztok, Tilos Rádió. Szevasztok, Tilos Rádió. Szevasztok, Tilos Rádió.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A száradó Dunameder máskor láthatatlan, izgalmas maradványokat tár az érdeklődő szemek elé. A jégkorszakban élt lovak leletei is felbukkanhatnak, az évezredekre beágyazódott csontokat a jelenkor áramlásai mosták elő. Akkoriban a Kárpát-medence fajgazdag, gyepes, cserjés, erdős, mozaikos tájait nem fette állandó hó és jég, magyarázza dr. Riesing Norbert, a Dunai Point Nemzeti Park munkatársa. Nem volt kietlen fagyos sivatag, az életfeltételeiket igencsak megtaláló vadlovak a bronzkorban is honosak maradtak errefelé. A hatalmas átterű hajdani Duna erőteljes vízhozama áradáskor elragadta az állati maradványokat, majd hordalékával együtt lerakta őket. Osztja meg a sokszínű vidék.
2: Más rendszertani csoportba kéne besorolni a végkihalt emberelődök közé tartozó australopithecusokat és paranthropusokat. Ilyentől a Monash University kutatója azt javasolja, hogy közel 5 millió évnyi hominin fosszíliát soroljanak át a homo nemzetségbe. A fajok elkülönítésére egykor használt tulajdonságokból nagy agy, eszközhasználat. Fakadó lényegi különbségek már nem állnak fent, és nem is tükrözik pontosan az emberi evolúció menetét. Inkább a homo nemzetséget kellene kibővíteni, hogy pontosabb és stabilabb képet kapjunk a komplex evolúciós kapcsolatokról. Különösen az Australopithecus rendszertani csoport funkcionál aféle taxonómiai szemétkosárként, azaz olyan csoportként, amely nem monofiletikus, nem egyetlen ősből és annak összes leszármazottjából áll, hogyan azt a modern biológia egy érvényes csoport meghatározására használja. A magyar narancs hírét hallottátok?
1: Szeptemberben évről évre jelentősen megnő az óvodai és iskolai légúti fertőzések száma. Döntően vírusos eredetűek, antibiotikum nem alkalmazható ellenük. Tévhit, hogy a gyerekek védekező rendszere nyár végére legyengül. Sajnos az immunmemória nem ismeri fel a változékony légúti vírusokat. Ecseteli dr. Kossuth Laura a gyermekgyógyász. Épp akkor, amikor korábban kell felkelniük, kevesebbet alszanak, megváltozik a napirendjük. A zárt terekben több kontaktus éri őket. A visszatérés a nagyobb közösségbe lelki terhet is róhat rájuk. A legfontosabb ellenszer az elegendő alvás, a változatos étrend, a rendszeres mozgás, a kellő folyadékpótlás és a szabadban töltött idő, javallja dr. Kossuth és a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

Jó reggelt mindenkinek, Tilos Rádió, FM 90,3, ez itt a Vákumcsomó volt, hegyi levegő, nyárvégi, speciális kiadás, csak nektek, csak most, csak itt a legjobbak, csak is a legnagyobbak, tekerjétek fel a hangerőt, az nem tilos.

reggelt mindenkinek, Tilos Rádió, FM 90,3. Benne a Vákon Csongolt hegyi levegő, csak nektek, csak most, csak itt, csak is a legjobbak, csak is a legnagyobbak. Kraftolja nektek mindent, ami belefér. Elektro-industriál wave.

tovább. Jó reggelt mindenkinek, Tilos Rádió, FM 9,3. Lassan véget ér már a vákumcsomagolt hegyi levegő. Raktolta nektek mindent, ami belefér. Elektroindustriál, EBM, Wave,

0: Ava a pontyfélék családjába tartozó faj. Természetes elterjedése a Duna vízrendszeréhez, illetve a Fekete és Azóvi tenger folyóihoz kötődik. Áramvonalas, oldalt lapított teste általában 15-25 cm-es, hátoldala barnás vagy kékeszöld. Oldala és hasa ezüstösen csillog. Rajai a tiszta, oxigéndús vizeket kedvelik, főleg planktonikus élőlényeket, apró rákokat, rovarlárvákat fogyaszt. A szávai állasküz tavasszal és nyár elején ívik, érettségét 3-4 évesen éri el. Az első példát júniusban, Paks közelében, az erőmű kibocsátásának monitorozása során fogták. Számol be a halászat augusztusi száma és a sokszínű vidék. Júliusban egy alpesi hegyi vezető 2955 méter magasságban hátizsákot talált a tiroli Zuztalferner gletszeren. A havas batyúból előkerült tárgyak, jégcsákány, fényképezőgép, síp és egy viharvert mappa első pillantása az 1950-es vagy 60-as évekre utaltak. A balesetet szimatoló osztrák rendőrök nagy nehezen kisilabizálták a tulajdonos nevét, sikerült is fölkutatni. A 86 éves bajor férfi egészsége már nem engedte, hogy személyesen utazzék Tirolba. A barátaival túrázott 1963. augusztus 4-én, amikor gletszer szakadékba esett. Málháját eldobta, hogy az ne húzza le. A férfit társai pruszik hurkos kötéllel emelték ki a hasadékból. A túrazsákot fia vehette át augusztus 25-én, 63 évvel, az eset után. Újságolta a HVG. A hozzájuk tartozó kígyósi pusztán a szárazság miatt jelenleg egyáltalán nincsenek vízfelületek, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. Habár itt az ősz, alig-alig látni vonuló madárcsapatokat. A partiak közül csupán pár tucat bíbic mutatkozik. A fehér gólyák már augusztus közepén elmentek. Az énekes madár szalakóták úgy szintén. A gyurgyalagok kisebb csapatai éppen most vonulnak. Sem a hanvas réti héja, sem a kígyászőv, noha kifejezetten költöző ragadozó fajok, egyelőre nem bukkant fel. Vonulnak viszont a sarlós fecskék és a cserjés területeken bodzát sipegető boszátafélék. A seregélyek seregestül tartózkodnak kinn a kígyósi pusztán, követik a szürke marhagúját. A patások által felriasztott rovarokból táplálkoznak.
1: Ezek voltak a hírek.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Szexakció hírcsoport.
3: Konstiva.
2: És Malkovicsal, és ez egy előre rögzített hangfelvétel, mert hogy ismétlést fogunk sugározni.
3: Amivel egyeztetünk Malkóval, és amíg az archívum problémája nem oldódik meg megnyugtatóan és tartósan, addig nem fogunk vendégeket hívni emiatt. Akik ugye lettek volna, azokat is lemondtuk egyelőre, de hogyha megoldódik nyilván, akkor ez változik.
2: Hozzá kell tennünk egyébként, hogy ez nem valamiféle ilyen sztrájk követelés, vagy ilyesmi, hanem csak hát ilyen logikus dolog. Tehát addig most, na mindegy, tehát ez egy macerás dolog, meg hogyha úgy se lehet visszahallgatni, meg nem jó az archívum, meg nem tudom, akkor tényleg ez egy kicsit ilyen fölöslegesnek érezzük ezt az egész ilyen vendéghívogatósdit, mindegy is. A lényeg az, hogy azt is el kell mondanunk, hogy ez nem fenyegetés, vagy nem tudom, ilyen ultimátum, hanem csak simán abszolút konstruktívan állunk hozzá, meg ha tudunk valamibe segíteni, meg igyekszünk megoldani is, meg fórumokon is aktívak vagyunk ebben a szempontból, tehát nagyon reméljük, hogy az archívum hamarosan újra jó lesz, de amíg nincs, remélhetőleg egyébként az utolsó ilyen adásunk, nem? Tehát, hogy megpróbáljuk, első és utolsó ilyen adásunk, de ma mindenképpen az említett okok miatt felvételről halljátok Dávid Gyula egyik korábbi műsorát, vagy a mi műsorunkat a Dávid Gyulával. Nagy kérdés, most mondjuk be a szolgálati közleményeket.
3: Mondjuk
2: most be, innen hatalmas puszit küldünk a ma születésnapos Sík Dórinak.
3: Puszi.
2: Köszönjük, azt is hozzátette magáét. Hát édesanyámnak volt két napja, neki is puszi.
3: Neki is puszi.
2: Köszönjük szépen. És még sokan mások, nem tudom, programajánló.
4: Most megnéztem annyira.
2: Nem nagyon lesz semmi. Semmi nem fog történni.
3: A római parti piacra menjetek, mert én is ott leszek. Hogy...
2: Konstit lehet zsimogatni a római parti piacon, és hát nagyon reméljük, hogy hamarosan megoldódik az Archivum probléma. Mi azon leszünk, hogy ebben bármilyen módon, ahogy tudunk, hát segítünk. Lehet, hogy én leginkább, mivel informatikai dolgok, azatok, hogy mindig távolabb tartom magam tőle, de ha bármiben tudunk, akkor segítünk, ezen vagyunk. Szóval ez közöljük a

0: Tilos Rádió népével és a világ közvéleményével.
1: Legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszer ünnep a világon, békét Ukrajnának, sziasztok!
0: Reméljük, nem tudom, melyik lesz erő, béke Ukrajnának, vagy tilos archívum, nem tudom, de minden esetre tényleges békét és ruszkik haza. Szervusztok, jövő héten valahogy, valamilyen formában újra jövünk.
1: Szép reggelt kívánunk, kedves hölgyek és urak! El is indul a mai szexakció hírcsoport, Konstival.
2: Akkor csak.
1: És folytatjuk a hajnali részecskéket, ahogy ígértük, nagyon hamarabb, mint gondoltuk. Szerencsére itt van velünk vendégként Dávid Gyula.
3: Üdvözlöm a hallgatóságot.
1: Akivel, hát folytatjuk ugye az akciónál, ugye kényszerűen abba kellett hagynunk múltkor a, hát az adásidő lejárta miatt, de az akción témáját kezdtük el, itt annak a sötét anyaggal kapcsolatát kezdtük el boncolgatni, ugye szimmetriák kig jutottunk el, talán annak a végéig, és hogy onnan folytatjuk akkor most reggel.
3: Hát üdvözlöm a hallgatósokat, ez a mai beszélgetés elsősorban azoknak szól, akik a múltkor itt már hallgatták, de igyekszem úgy elmondani, hogy anélkül is meg lehessen érteni, de szerintem egybe a kettőt meghallgatni, aztán utána valahogy talán csak összeáll. A múlt hét óta azért fokozódott a nemzetközi és a járványhelyzet, nálunk például bezárták az egyetemet, mindenkit hazazavartak, szóval keményebb a világ. Olvastam a Facebookon, hogy úgy hirdetik ezt az adást, egy kis hercegből vett idézette, hogy ami fontos, az a szemnek láthatatlan, nagyon fontos megállapítás. Ami nem természettudományos belőle, az pont a fontos szó. Mi az, hogy fontos? Hát ha azt kérdezzük, hogy például a biomassa a föld tömegének hányad részét alkotja, vagy a naprendszer tömegének, és ezenből az én családom is szeretteim, mert az igen kicsin és elhanyagolható, mégis a részemről fontos. Ugyanígy mondhatjuk azt, hogy az univerzumban az az anyag, amiből mi vagyunk, atomos anyag, vagy kicsit általánosabban szólva elektromosan töltött részecskékből álló anyag, az kutyafüle milyen szempontból. Az univerzumnak a nagybari dinamikáját a gravitáció határozza meg, és az viszont a, nagyjából az anyagnak a tömege. És ez az anyag, amit mi ismerünk, ez kb. 4% a teljes tömegnek, ezért bele sem nagyon tud szólni az univerzumnak a történetébe, tágolásába, ilyen értelemben nem fontos. Nekünk mégiscsak fontos, mert mi ebből vagyunk. Na tehát akkor mi a többi anyag, azt is jó lenne megismerni. És ez az, amit úgy hívnak, hogy sötét anyag, vagy láthatatlan anyag. Hát miért sötét? Ugye ez viszont már a természettudománynak a területe szemben a fontos szóval. Mi az, ami látható, az, ami világít, vagy elnyeri a fényt, vagy visszaveri, vagy másképp kisugározza, azaz kölcsönhatásba lép a fénnyel. Ki hallgatta a múltkor, itt azt emlékszik a csatolási állandó fogalmára. Ez egy objektumnak az a tulajdonság, hogy egy bizonyos mezővel kapcsolatba tud lépni. Az elektromos töltés azt teszi lehetővé, hogy egy részecske a fotonokkal kapcsolatba lépjen, elnyerje, vagy kisugározza, köznapi szóval világítson. Tehát azok az objektumok, amiknek töltésük van, azok világítanak, és ezért láthatóak, hát ha nem is éppen a mi szemünkkel, de esetleg valami műszerrel, ami más hullámhosszon tudja venni az elektromágneses sugárzást. Tehát ilyen értelemben a rádióhullámoktól kezdve a gammasugárig minden a fényhez tartozik, tehát akik rádión hallgatják ezt az adást, azok is látnak bennünket az elektromágneses hullámok segítségével. Most ami nem lép kölcsönhatásba az elektromágnességgel, mert nincs neki csatolási állandója, vagy nulla csatolási állandója, az láthatatlan definíció szerint. Ilyeneket ismerünk korábbról is, hát mindenki tudja, hogy a neutron szó az azt jelenti, hogy semleges, elektromosan semleges, és a testünkben levő atomoknak az atommagjai teli vannak neutronokkal. De aztán valamikor a 70-es években rájöttek arra, hogy a neutronok nem igazából semlegesek, mert kisebb részecskéből állnak, kvarkokból, és azoknak van elektromos töltése, csak éppen úgy adódik össze, hogy mondjuk plusz 2/3 és 2×-1/3 az összesen nulla. Ugyanezek a részecskék egy kicsit másképp összeállva, két darab, 2/3 meg 1/3 az pont plusz egy töltés, és az a proton. Tehát a kvarkok azok elektromosan töltöttek, ugyancsak az elektronok is. A közismert és köznapi életben szereplő elemi részecskék közül a neutrino az, ami elektromosan semleges, és éppen azért itt a továbbiak fontos szerepet is játszik, ő is igazából a láthatatlan, vagy sötét anyaghoz tartozik. Amiről ma is szó lesz, az két teljesen különálló tudománytörténeti vonulatnak a lehetséges és reménybeli találkozásról. Az egyik egy csillagászati, kozmológiai tény, hogy a világban tapasztalatunk szerint van olyan anyag, amit nem látunk, mégpedig jó sok. A másik viszont egy részecske fizikai, részben elméleti, részben kísérleti gondolatkör. Ott viszont feltételeznek bizonyos fajta anyagot, amiről nem tudjuk, hogy létezik-e, de a tulajdonságait meg tudjuk satszolni. Azt lenne a nagyon jó, hogy ez a két vonalat találkozna, és a feltételezett anyag az lenne az, amit a csillagászok viszont ismernek, tudják, hogy létezik. Természetesen az egészből az lenne a végső poén, hogyha ugyanezt az anyagot megtalálnak a laboratóriumban a részecske fizikusok, és megmutatnák, hogy azok a tulajdonságai, amiket az elméletiek feltételeznek, és ugyanakkor azt is be lehetne bizonyítani, hogy ez az az anyag, ami kinn az univerzumban azt a bizonyos sötét anyagot alkotja. Itt még nem tartunk, de reménykedünk, hogy a következő egy-két évtizedben ez a nagy találkozás megtörténik, és mivel ez jó lenne, ezért mindig, amikor ebben az irányban valami kisebb-nagyobb lépés történik, akkor a sajtó felkapja, és azt mondja, hogy ó, már megtalálták a sötét anyagot. Hát nem biztos, hogy megtalálták, tettek alá egy lépést. Van egy olyan elméleti vagy kísérleti fejlemény, ami többé-kevésbé ebbe az irányba mutat, és akkor, ha később majd összeáll a kép, akkor azt mondják, hogy ez egy lépés volt arra felé. Most még ezt nem tudjuk, csak reméljük és sejtjük, és milyen szép lenne, hogyha így történne a következőkben. Most először a részecske fizikai vonalat szeretném folytatni, amiről a múltkor volt szó, és elmondom, hogy mi ez a feltételezés, hogy van ez a bizonyos axion nevű részecske, meg hát másfajta jelöltek is vannak, amik miért feltételeztek, hogy léteznek, és aztán utána arról, hogy mi ez a sötét anyag probléma, és a kettő hogy tud összekapcsolódni. Emlékeznek vissza, arról beszéltünk, hogy a fizikának fontos alapelveit jelentik a szimmetriák. Ha valamit megváltoztatunk, és mégsem változik meg, például egy egyenlő szárú háromszöget tükrözünk, és ugyanolyan marad, ezt hívjuk szimmetriának, tehát a változtatás hatására ugyanolyan jellegű marad. Ennek megvan a maga matematikai elmélete, minden objektumot megmutatjuk, hogy mit lehet vele csinálni, hogy ugyanolyan maradjon. Nagy és fontos felfedezés úgy 100 évvel ezelőttről, hogy vannak olyan szimmetriák, amik minden objektumnak szimmetriája. Tehát nagyon egyszerűek, odébb tolom, ugyanolyan marad, elforgatom, ugyanolyan marad, kicsit később nézem, ugyanolyan marad. Kevésbé magától értetődő, de már Galilei rájött, hogyha fölülök egy állandó sebességgel mozgó vonatra, hajóra vagy űrhajóra, ott is ugyanolyanak a fizikai törvények. Ezek a szabályok, amiket így eddig elmondtam, ezek együtt a világ összes objektumának, legalábbis kísérleti tapasztalataink szerint, szimmetriái. És ezeknek a tanulmányozása jelenti a relativitás elmélet tárgyát. A relativitás elmélet nem arról szól, hogy Einstein lobogtatja az okniban a nagy haját, nem arról szól, hogy egyenlő MC négyzet, ami úgy nem is igaz, hanem arról szól, hogy ezek a szimmetriák, ezek hogy valósulnak meg a világban, és ez hogy lehet matematikai tárgyalni, és ennek milyen fizikai következményei vannak. De ezeket már régóta ismerjük. Van még egy szimmetria, ami a köznapi életben megvan, és ugye most főleg erről lesz, az a tükrözés. Az ember elképzel egy ingaórát, és megépíti annak a tükörképét, azt gondoljuk, hogy ez nyilván ugyanolyan sebességgel fog ingadozni, nem megy az egyik kétszer a gyorsan, mint a másik. Vagy ha építek egy rádiókészüléket, és annak a pontos tükörképét, az is ugyanúgy fog viselkedni, hát ez megint csak kísérleti tapasztalat. Az emberek azt gondolták, hogy ez mindenre igaz, tehát a tükrözés is a világ minden objektumának a szimmetriája. Nagy felfedezés volt 1956-ban, hogy az elemi részecskék világában nem így van, vannak olyan részecske fizikai folyamatok, amiknek a tükörképe nem megy végbe. Nagyon durván úgy lehet elképzelni, hogy van egy egyszerű részecske, megy előre és balra forog, ennek a tükörképe egy olyan lenne, ami megy előre és jobbra forog. Na hát kiderült, hogy van az egyik fajta részecske létezik, a másik meg nem. Tehát a tükörképe nem valósul meg a természetben. Ennek van enyhébb változata is, hogy létezik a jelenség tükörképe, csak nem ugyanolyan, tehát például kisebb valószínűséggel történik meg az eseménynek a tükörképe, mint az eredeti. Ez nagy forradalmat okozott a fizikában, aztán persze feldolgozták és matematikailag beépítették az elméletbe. Amikor a 70-es évek elejére összeállt az úgynevezett standard modell, ami jelenleg a részecske fizika alapját képezi, ebbe ezt mint kísérleti tényt betették, hogy a gyenge kölcsönhatásban a tükrözés szimmetria nem valósul meg. Oké, ezt kézzel be kellett írni az egyenletek bizonyos tagjaiban, hogy ott nincs tükrözés szimmetria, a másikban meg beírták, hogy van. Oké, ezt már mondtam a múltkor, hogy a standard modell az minden jelenleg ismert részecske fizika jelenséget jól leír, de nem elég szép. Tehát így kézzel van összefércelve. Például ezt a kísérleti tényt egyszerűen bele kellett tenni. És akkor az ember módosítja az álláspontját, vagy a nézőpontját. Hát hogyha a tükrözés szimmetria nem kötelező, akkor vajon az egyenlet másik tagjára miért kötelező? Ha gyenge kölcsönhatás nem tükrözés szimmetrikus, akkor az erős kölcsönhatás miért? És az elektromágneses kölcsönhatás miért? Mert ez egy kérdés, amit meg kell válaszolni. És persze ilyenkor a fizikus azt mondja, hogy nézzük meg, hogy milyen lenne a világ, hogyha ott sem teljesülne. Milyen lenne az a világ, amelyben az erős kölcsönhatás is olyan lenne, hogy nem teljesül rá tükrözés, akkor például az atommagok bizonyos folyamatainak a tükörképe nem menne végbe. Ugye az atommagokban is van gyenge kölcsönhatás, bétabomlás, meg egyebek, ott tudjuk, hogy ott a tükörkép folyamat nem megy végbe, így is mutatták ki annak idején kísérletileg, de mondjuk a mag folyamatok, amik például a napban létrehozzák a nehezebb elemeket a csillagokban, ezek se ugyanúgy mennének, hogyha mondjuk egy tükörcsillagot építenénk. Vagy például az elektromágneses folyamatok. Tehát, hogyha az ember fölteszi a kérdést, hogy van egy lehetőség, akkor az miért nem valósul meg, miért csak bizonyos esetekben. Kinyitottunk egy ajtót, amire addig nem gondoltunk, hogy létezik, mögötte megjelent a nem tükörszimmetrikus világ, és az a kérdés, hogy miért csak néhányan léptek be, és miért nincs ott mindenki. Hát, hogy ehhez hozzá egy fizikus, azt mondja, hogy tényleg nincs ott mindenki, mérjük meg. És akkor elkezdtek olyan méréseket végezni, hogy mi történne, hogyha nem lenne tükörszimmetrikus az erős kölcsönhatás, mérjük meg, milyen következménye lennek, milyen folyamatok mennének végbe. Kiderült, hogy hát nincsenek ilyenek, de ez persze sose lehet pontosan kijelenteni ennek nulla valószínűsége, csak nagyon pici. Körülbelül 10 a mínusz tizediken, tehát hogyha leírjuk, hogy 0,000, és a végre egy egyes, tehát 10 darab nullát kell odaírni. Hát ez nagyon pici. Természetesen megtehetjük, hogy beírjuk az elméletünkbe azt, hogy igen, az erős kölcsönhatásban is van tükrözés szimmetria sértés, de egy ilyen pici szorzótényezővel megszorozva. És most jönnek az esztétikai kérdések, ezt is mondtam a múltkor, már azt úgy szokták fogalmazni finoman a fizikában, hogy természetesség. Ha van egy elmélet, amiben van egy paraméter, mondjuk pi, vagy gyökkettő, hát azt úgy lehet érteni, biztos ki lehet valahogy magyarázni. Van egy ilyen paraméter, 0,001, az úgy nem természetes. Hát az Úristen nagyot tüsszentett, amikor egy kicsi számot, hogy ennek a reciprokát egy nagyon nagy számot mondom. Miért kerülnek ide bele? Nem természetes. Jobb lenne ez valahogy megmagyarázni, hogy miért ilyen, miért ekkora. És akkor úgy kell módosítanunk az elméletünket, hogy a gyakorlati következmények ugyanazok legyenek, mint eddig, de elméletileg megnyugtatóbb legyen. Ez már látható, ez már nem közvetlen fizika, ez már inkább esztétika. Ugyanazokat a tényeket egy szebb, koherensebb és kevesebb feltevés tartalmazó elmélettel akarjuk megmagyarázni. És az egyik gondolat arra, hogy ez a bizonyos paraméter, ez a szám, ami azt méri, hogy mennyire nem szimmetrikus az erős kölcsönhatás, ez nem egy konstans, hanem egy változó, ami különböző helyeken, különböző okokból más és más lehet. A múltkor mondtam, de megismétlem ezt a hasonlatot, mert nagyon fontos. Mindenki megtanulja a középiskolában, hogy 9,81 méter per szekundum nézet, az a Földön a gravitációs gyorsulás, ha égáljuk a köveket, akkor ezt kell betenni a kis gép helyére. Mire ennyi? Hát megmérték, rendben van, rendben van. De elmegyünk az északi sarkra, vagy az egyenlítőre, ott nem pontosan annyi, hanem 9,85 vagy 9,79, ilyesmi. Kiderült, hogy ez több dologtól függ. Egyrészt magától a gravitációtól, másrészt pedig a Föld alakjától, a Föld forgásától, milyen messze vagyunk a középponttól, meg ilyenek. Tehát ez egy másodlagos dolog, ami alapvetőbb adatokból kiszámítható. És természetesen egy alapelméletben akkor nem a 981-et kell beírni, hanem azt az alapállandót, meg a Földnek az adatait, a helyi változó adatokat. És akkor ebből persze természetes, hogy mik a Holdon ugyanez az adat, az 2,8 valamennyi, mert a Holdnak kisebb a tömege, meg más a sugara, meg egyebek, ugyanaz a gravitációt másfajta gyorsulást okoz. Ha az ember azt tanulná meg, hogy a gravitáció mindig 9,81, akkor marhára csodálkozna, hogy a Holdon hogy mozognak az űrhajósok, ott más gravitációs gyorsulást éreznek. Ha így utána gondolunk, hogy ez egy változtatható adat, és attól függ, hogy milyenek a körülmények, akkor nem fogunk csodálkozni. Ugyanúgy tegyük föl, hogy ez az adat, ami a részecske fizikában azt méri, hogy mennyire nem szimmetrikus egy elmélet, az is egy változó adat. Attól függ, hogy milyenek a körülmények. Na most a részecske fizikában a körülményeket ugyancsak a többi részecske, a másik mezők, amikkel kölcsönhatásba lépnek az egyes mezők, ez okozza. Tehát a többi objektummal való kölcsönhatás. És ennek megvan a maga technikája, matematikája, hogy kell beírni a fizikában. úgy tessék valahogy elképzelni, most mondok egy hasonlatot, amit többé-kevésbé lehet követni, hogyha ez tévé lenne, akkor rajzolhatnék. Képzeljünk el egy kockás papíron, vízszintesen rajzolunk egy nyilat, és ráírjuk, hogy ez az elektromos térerősség. Mondtam a múltkor, hogy az erős kölcsönhatásnak a matematikája az nagyon hasonlít az elektromágnességéhez, és ezért egyszerűbb a jól ismert elektromos mágneses fogalmakkal elmondani ugyanazt, csak hát ezt át kell tenni majd a mágnességre. Tehát vízszintesen lerajzolok egy nyilat, az az elektromos mező. Elmerőlegesen a kockás papíromon függőlegesen rajzolok egy másikat, arra ráírom, hogy B, az meg a mágneses mező. Oké. Két vektorom van. Most tükrözzük ezt a papírnak a függőleges tengelyére, akkor az E nyíl megfordul, és most már jobb helyet balra mutat, a B nyíl meg fölfelé mutat, ugyanúgy, mint eddig. Tényleg ez történik a valóságban, hogyha az elektromos mezőben az elektromos tükrözzük, akkor a erőtér az ellentétes irányba mutat, a mágneses erőtér meg nem. Tehát ez a tükrözés szempontjában másképp viselkednek. Rendben van. Most képzeljük el ezt a rajzot, egy icili-picilit mondjuk 5 fokkal elforgatom a középpont körül, és akkor ferdén fog állni ez a két nyíl, egymásra még mindig merőlegesek. És most megint tükrözöm, de nem az új ferde tengely körül, hanem az eredeti függőleges tengely körül. Oké? Hát akkor a jobbra mutató, de egy kicsit fölfelé álló nyíl, az egy balra mutató és kicsit fölfelé álló nyílba megy, ami nem az ellenkezőjére az erőzőnek. Elromlik az a szimmetriája az E-nek, hogy átmegy a tükrözésnél a saját mínusz egyszeresébe. Ugyanúgy a B, ami eredetileg függőlegesen fölfelé, vagy most már attól egy kicsit balra állt, az akkor fölfelé, de egy kicsit jobbra fog mutatni. Tehát, hogyha elforgattuk ezt a ábrát valamekkora szöggel, akkor elrontottuk ezt a tükrözéssel szemben mutatott viselkedését. Milyen paraméter van benne? Az a bizonyos szög. Ez a szög az, ami a mérések szerint nagyon kicsi, 10 a mínusz sokadikon, tehát egy szemmel alig látható pici kis adat. Na de miért? Hát egy papír előttem olyan szögben állhat, amilyen akar. Ha megvan az a szabadságom, hogy elfogadom a papírt, miért pont függőlegesen, miért pont az asztal szélével párhuzamosan áll a papír? Ez a kérdés. Rendben? Kicsit ahhoz hasonlít, hogy miért pont arra mutat az iránytű, amerre. Hiszen a síkon bármere mutathatna. Az iránytűnél ezt az ember meg tudja magyarázni. Hát van egy mágneses erő, amit a föld kifejt, és akkor beállítja északra. Az ember megnézi az iránytűt, nem pontosan északra mutat, egy kicsit ingadozik körülötte, és hát attól függ, hogy milyen jó iránytű, vagy mennyire van olajba ágyozva, stb. Ingadozik, aztán nagyjából megáll északon. Hát valami ilyesmit tételeznek fel a fizikusok, hogy ez az adat, ami az E-nek, B-nek az elfordulási szöge, az egy olyan dolog, ami egy érték körül ingadozhat, mégpedig a nulla körül ingadozhat. És az ingadozásoknak megvan egy jól bevált matematikája, aki hallotta már esetleg a fizikus nótát, hogy ismeritek a legegyszerűbb fizikai rendszereket, harmonikus oszcillátor, hidrogénatom, és sőt még a hidrogénatomot is visszavezetették harmonikus oszcillátorra. A harmonikus oszcillátor az egyszerű rezgő rendszer, az egyensúlyi állapot körül rezgnek a testek, nagyon sok dolgot lehet így leírni, a rugótól az elektromágneses hullámokig, meg az atomok rezgéséig. Ez a harmonikus rezgés az egyensúly körül. Hát azt mondjuk, hogy az egyensúlyi helyzet a nulla, és a körül rezgéseket végez ez a mező, és hogyha kis értékű rezgéseket végez, akkor átlagosan azt fogjuk mondani, az értéke nulla. Tehát így akkor nem azért nulla, mert valaki oda pontosan beállította, hanem mert egy dinamikai folyamat a nulla körül mozgatja, és én az átlagot fogom érzékelni. Tehát ez egy magyarázat arra, hogy egy paraméter, amit kísérletileg kimértünk, hogy nagyon pici érték lehet, ha egyáltalán, ha nem nulla pontosan, annak egy mozgási, dinamikai jellegű magyarázata van. Ez nem új eredmény, 1970 körül vetette föl két fizikus, Pecsei és Quinn, és így bekerült a részecske fizikai modellekbe. Mekkora ennek a rezgésnek a nagysága, és mekkora az ingadozás frekvenciája? Úgy tessék elképzelni, hogy lenne egy gödör, és akkor gödörben jobbra-balra gurul egy golyó. Ha nincs sorródás, akkor örökké, vagy lennül a fenekén, vagy pedig ha adtam neki valami energiát, akkor örökké gorul jobbra-balra. Milyen gyorsan forog, vagy mozog jobbra-balra, az azon múlik, hogy milyen meredek a gödör. Ha nagyon lapos, akkor szépen laposan elgurul jobbra, unatkozva visszafordul, és sokáig megy jobbra, sokáig megy balra. Ha meredek a gödör, szalad ide-oda, szalad ide-oda, nagy frekvenciával. Ez egy olyan paraméter, amit be kell írnunk az elméletbe, mert nem tudjuk, hogy mennyi. És akkor most kell átérni a kvantumelméletre. A kvantumelméletben ezek a rezgések, ezek egy mezőnek a rezgései, és a mező rezgéseinek részecskék felelnek meg. És hát itt most nem kell részletezni az okokat, de kiderül, hogy ennek a frekvenciának, hogy milyen gyorsan ingadozna meg föl a klasszikus objektuma egyensúly körül, ez, ennek megfelel a tömeg arányos ezzel a frekvenciával. A részecske, ami a mezőnek az ingadozását jelenti, az, annak a tömege arányos ezzel a frekvenciával. Ez megint egy adat, amit önkényesen be kell írnunk. Na, most akkor, mintha körbe mentünk volna, volt eredetileg egy önkényes adatunk. Most viszont építettünk mögé egy bonyolult elméletet, mert szintén vannak önkényes adatok. Igen, de ezek nem ilyen természetellenes, nagyon pici adatok, hanem ezek értelmes paraméterek, amik akármilyenek lehetnek, és a kísérletekből be lehet lőni őket. Itt már nincs az a természetellenesség, hogy van egy numerikus, egy számszerű, piciri-piciri adat. Ez megmagyarázza egy értelmes elmélet. Tehát, hogy mekkorák ezek a itt új elméletben megér adatok, azokat meg kell mérni kísérletileg. Ez a feltételezett részecske, ez az axion, ami ennek a feltételezett mezőnek a rezgési kvantuma. Na most ugye emlékeznek a B-vektorra, amit hogyha tükröztünk ugyanolyan marad, az ilyen vektorokat hívják a matematikában axiálvektornak, és a múltkor már volt róla szó, hogy amikor ezt feltételezték, akkor az axiál szóból, meg az axion mosópor alapján kiokoskodták, hogy nevezzék ezt a részecskét axionnak, mert a részecskék neve általában honra végződött. Jó, tehát akkor ezt feltételezték valamikor réges-régen. Ez a modell részlet, ez nincs beépítve a standard modellbe. A standard modell enélkül is működik, de hozzá lehet barkácsolni, csak hát akkor vannak még újabb önkényes adatok a standard modellek a már meglevő önkényes adatai mellett. Kérdés az, hogy létezik-e ez az objektum, vagy nem létezik. Enélkül is megvagyunk, de hogyha ez létezik, akkor egy kicsit nyugodtabban hasznosak a részecskefizikusok, mert nem kell a természetellenességgel megküzdeniük, van éppen elég más probléma a részecskefizikában, nem kell azt megmagyarázni, hogy hogy került oda az a 0,00001, hanem azt mondják, hogy van egy ilyen újabb mező. Természetes, hogy ez a részecske létezik, akkor ennek kölcsönhatásba kell lépni a többiekkel, mindenféle folyamatban részt vesz, és kísérletileg ki lehet mutatni. Ez olyan, mint a boszorkányok. Hogyha azt mondjuk, hogy a boszorkány definíció szerint nem hat kölcsön a világgal, akkor ezt nem lehet észlelni, és ezért meg se lehet száfolni. Olyan boszorkány, ami soha nem átkoz el senkit, és soha nem varázsol el senkit, és soha nem röpköd a söprűn, azt nem lehet megcáfolni. Nem lehet észlelni, nem lehet azt sem mondani, hogy nem láttuk. Hogyha azt mondjuk, hogy a boszorkányok szombat éjszakáként táncolnak a Gellért tetején, akkor oda kell menni és észlelni őket, aztán kiderül, hogy igen vagy nem. Természetesen egy ilyen részecskét úgy kell beépíteni az elméletbe, hogy beírjuk, hogy másfajta objektumokkal milyen kölcsönhatásban van ezek, többé-kevésbé újabb feltételezések, de hát az elmélet belső struktúra azért mond arra valamit, milyen folyamatokban jöhet létre egy ilyen részecske, hogyha egyáltalán létezik, és milyen folyamatban lehet észlelni. Egyebek között például a napban része végbe menő magfúziós folyamatoknak a melléktermékeként is igen kis valószínűséggel keletkezhet ilyen axion. Olyasmi is előfordulhat, hogy más részecskék mozgás közben átalakulnak ilyennél, tehát például a napból kibocsátott fotonok mondjuk axionokra bomlanak el, tehát sokféle ilyen folyamatok feltételeztek, ezek mind nagyon kis valószínűségek.
1: Tehát vállalatként is átalakulhat egyik, tehát ilyen vállalatta is lehet
3: így alakulni. Így van, kezdté bomlik, és akkor ezek egy kicsit már mással fognak foglalkozni. Tehát ahelyett, hogy őrző idő lenne, ahelyett véletlenül rádiókat fog estandolni. Ez ilyesmi is előfordulhat. Jó, tehát ezek benne vannak a különböző elméleti variációkban, és természetesen a részecskék keletkezési folyamatának a bizonyos megfordítása az, hogy észlelni lehet őket. Megint csak újabb a kölcsönhatásba lép másik részecskékkel, és olyasmiket kelt, amiket viszont észreveszünk. Például ha megérkezik egy ilyen részecske sűrű anyagba, akkor ott kiütheti az atomoknak az egyes elektronjait, azok az elektronok szaladnak és sugárzást bocsátanak ki. Ez egy régóta ismert folyamat, hogy például a neutrinok, amik a napból jönnek, azok a folyadékokban bizonyos atomok elektronját kiütik, azok ott a helyi fénysebességnél gyorsabban mozognak és Cserenkov sugárzást bocsátanak ki. És hogy körbe rakjuk detektorokkal az egészet, akkor ezt a sugárzást észleli lehet, az elméletiek megjósolják, hogy milyen frekvencián, milyen irányban, milyen gyakorisággal kell észlelni, és ha stimmel, akkor azt mondjuk, hogy láttuk ezt a folyamatot. Így észlelik a napból érkező neutrinókat. néhány éve adták ilyen Nobel-díjat a neutronok átalakulásának a kísérleti bizonyítékáért. Itt a Földön épült egy hatalmas 20 méter átmérő tartályok, amiben rettentően tisztára finomított víz van, hogy ne legyen benne szennyező anyag, ami maga is sugárzást bocsátana ki. És akkor az észlelte a napból jövő neutrinus sugárzást, és például azt is észrevették, hogy amikor a éjszaka van, ugye akkor a napból jövő sugárzásnak át kell menni a Földnek a testén, és egy kicsi elnyelődik be, nagyon pici, úgyis a érkező neutrinónak nagyon kis hányadát tudjuk észlelni. Abban még egy még kisebb hányad elnyelődik, akkor valamivel kevesebbet. De hogyha sokáig vizsgálom, akkor észre lehet venni a adatokban a 24 órás periodicitást. És akkor ezzel kimutatták, hogy tényleg ezen abból jön. Sőt, még azt is kiderítették, hogy van benne egy olyan komponens, ami meg a Föld belsejében keletkezik. Szóval nagyon finom méréseket kell végezni, sokáig, sok évig, nagyon pontos és nagyon nagy, meg drága műszerekkel, tisztított folyadékkal, meg egyebekkel. Na hát erre az akciónak az észlelésére kidolgoztak egy ilyen kísérleti berendezést, amiben nem víz, hanem xenon van. Xenon is annak a elektronjait tudja kilőni a abból érkező akció. Nem csak az akció, hanem más, például a neutrinók is. Nagyjából ismerjük azt, hogy a napban milyen és mennyi folyamat megy végig, mert a neutrinókkal sokáig baj volt, mert nem annyi jött, mint ahogy gondolták, de ez a neutrino átalakulási gondolat, amit szintén már 57-ben felvetettek, de néhány éve igazolták, ez megmagyarázta. Tehát tényleg úgy gondoljuk, hogy jól értjük, hogy mi történik a napban. Ezért ki tudjuk számítani, hogy mennyi neutrinon érkezik, és azok egy ekkora nagy kísérleti berendezésben hány reakciót indukálnak. Hát az jött ki, hogy bizonyos idő alatt kb. 200 darab ilyen jelenségnek kell végbe mennie. És akkor elvégezték a kísérletet, sok éve folyik, és 250-et találtak. Hát ezért már elég nagy ingadozás, és azt mondhatják, hogy ez már, hogy szokták mondani, egy 3 szigmás, lerajzoljuk a elosztás görbét, akkor azt mondjuk, hogy ez már nem lehet véletlen, tehát lehet véletlen, de annak nagyon kicsi 1% alatti a valószínűsége. Hogyha a köznapi életben azt mondjuk, hogy találkoztam 3 emberrel, aki régi ismerőseim, de hónapok óta nem láttam őket, és kiszámítom azt, hogy egyszerre 3-mal találkozok, annak 1% alatti a valószínűsége, az ember azt mondja, hát ezek biztos együtt jöttek, hogy valami találkozón voltak egymáson, ezt jól el tudjuk fogadni. Részecske fizikában nemrég volt néhány nagy látványos kudarc, amikor olyan folyamatot jelentettek, amiről kiderült, hogy mérés hiba, és ezért most azt mondják, hogy jobb a biztonság, tehát nem 1%, hanem 1000-elék vagy 1000-10000 bizonytalanságot engednek meg, tehát akkor mondják, hogy van, be van bizonyítva, hogyha nem 3 szigmás, hanem 5 szigmás, tehát annyira kicsi a hibának a valószínűsége, hogy na. Jelenleg ez a mérés ott tart, hogy 3 szigma pontosságú. Ez az, amit a nyáron bejelentettek, és azt mondták, hogy észleltek valamit ebben a xenon detektorban, ami persze, ugye kísérletek egy nagy izgalmas játék, az alapok alatti alagútban van, hogy a szikla leárnyékolja az egyéb részecskéket, amik kozmikus sugárzásban meg, de valami máshonnan jönnek, és tényleg csak azok mennek oda, amik nagyon kicsi kölcsönhatásba léphetnek az anyaggal. Oda megérkeztek, és ott kicsit több, ugye negyedével több folyamatot okoztak, mint amit az axion nélküli elmélet megjósol. Hát akkor ez valószínűleg az axion. Nem biztos. Nagyon tisztességes a cikk, amiben leírták, közölték a kísérleti eredményeket, meg van mérve, ezzel nincs mit vitatkozni, de az értelmezésnél rögtön már 3 ötletet felvetettek. Hát az egyik az axion, hogy akkor most ténylegesen ezt a régóta feltételezett részecskét észleltük. A másik az durvább. Hát ha a neutrinók kicsit másképp viselkednek, mint gondoltuk, akkor nyilván a neutrinók újabb Nobel-díj járna. Hogyha hát a neutrinóknak is van mágneses momentumok, és akkor azok okozhatták ezt a folyamatot. Most a standard elmélet szerint a neutrinóknak nincs mágneses momentumuk. Ők nem állnak kisebb elektromosan töltött részecskékből, mert mondtam, ők tényleg semlegesek. Ha mégis igaz lenne, hogy van nekik belső struktúrájuk, hát az megint a hatalmas forradalmat indítaná el. Tehát ez sokkal nagyobb arányú megváltoztatását jelenteni a jelenlegi elméletnek, mint az axionnak a hozzácsapása a modellhez. Jó, tehát ez az egyik lehetséges, hogy a neutrinok másképp viselkednek. A harmadik pedig az, hogy hát ez megint más, valami olyan részecske, amit eddig még nem ismertünk, de nem az axion, hanem valami, ami hasonló folyamatokat kivál, de egészen másokból létezik, és máshogy kell az elmélethez hozzáépíteni, és persze hát az is lehet a sötét anyag alkotó része. Jelenleg itt tartunk a kísérletekben. Na most ahhoz, hogy a kísérletek megmondják, hogy ez tényleg az axion, ahhoz jósolni kell valamit az axionról. meg kell például mondani, ezt az előbb mondtam, hogy ennyi a tömege. Hát az elmélet erről nem mond semmit. Tehát akármi lehet, sok nagyságrenden belül. És itt jön be a kozmológia. Kozmológiában van ez a bizonyos sötét anyag probléma, amit majd mindjárt részletezni fogok. Tételezzük föl, hogy az axion alkotja a sötét anyagot. Akkor van egy kísérleti korlátunk arra, hogy vajon mennyi lehet a tömege, mert ki lehet számítani, hogy ha az axionnak ennyi a tömege, akkor annyi van a világegyetemben, és az akkora sötét anyag effektusokat okoz, ha más a tömege, akkor másfélét okoz. Ha túl kicsi, akkor nagyon sok keletkezett belőle, ha túl kicsi a tömeg, akkor sok keletkezett belőle az ősavarás környékén, és akkor nagyon nagy részét alkotja az anyagnak, és nem marad 4% a közönséges anyagra. Ha túl nagy az axionnak a tömege, akkor meg kevés van belőle, és akkor meg azért nem magyarázza meg a sötét anyagot. Tehát ráadásul az egészet bonyolultabb módon kell kiszámítani, mert az univerzum nem állandó állapotú, hanem fejlődött a története során 14 milliárd évvel hat. Le kell játszani számítógépben az egész hosszú folyamatot, és követni, hogy mikor hány axion részecske volt, vagy az anyagnak hányad részét alkotta az axion. A forgatókönyveket mind-mind le kell játszani. Kezdeti paraméter az, hogy mit tételezzünk fel, hogy mennyi az axionnak a tömege. Futtatni kell a szimulációkat addig, amíg kijön a mai világ, és megnézzük, hogy stimmel-e, hogy annyi a sötét anyag, mint amennyit mondunk, és akkor ezzel ki lehet választani azt a forgatókönyvet, ami legjobban illeszkedik a jelenlegi világhoz. És ha ezt megcsináltuk, akkor van egy jósatunk az axion tömegére. Ezt a mérést, vagy szimulációt végezte el egy magyar vezetési kutatócsoport, Kacz Sándor, Borsányi Szabolcs, és így tovább. Tehát ők részben itt az egyetemen vannak, részben nyugati kutatóintézetekben, egyetemekben, meg még néhány nyugati kollégájuk. Múltkor emlegettem már, hogy ugyanez a csoport már korábban kiszámolta a kvantum színdinamikában az elemi részecskéknek a tömegét. Itt az egyetemen házilag épített szuperszámítógéppel. Ez külön érdekes dolog. Ugye a számítógépek fejlődésének az egyik nagy motorja a játékőrület. A számítógépekben a szokásos processzorok mellett vannak grafikus processzorok, amik arra szolgálnak, hogy minél realisztikusabb képet szolgáltassanak a játékosoknak, és jobban megcsillanjon a lelőtt szörnynek a bőrén a fény.
1: Konyha nyelven a videokártya.
3: Így van. Tehát az ezzel levő processzorok, ezek rettentően gyorsak és párhuzamos működések, tehát sok folyamatot tudnak egyszerre lejátszani. Na most kiderült, hogy ezek a gépek kiválóan alkalmasak a részecske fizikai számításoknak az elvégzésére, és több száz ilyen videokártyát egymás mellé építve készült el az a szuper számítógép, ami alkalmas a részecske fizikai folyamatoknak a szimulációjára. És ezt persze ügyesen kell programozni, jól kell érteni egyrészt az elméleti fizikához, ennek a egyenletekre való lefordításához, a beprogramozásához, a masinának a tényleges össze illesztéséhez, programfuttatáshoz, és ezt mind megcsinálta ugyanaz a csoport, és ezért van nekik egy jobban és gyorsabban működő számítógépe, mint amit millió dollárra kirodaraknak, odakint összeraknak. És ezzel már nagyon sok érdekes és fontos eredményt értek el, és ezzel néhány éve szimulálták, 2016 őszén jelentették be ezt az eredményt, hogy a kozmológiai eredményekkel milyen axion tömeg van összhangban. Az jött ki, hogy 28 mikroelektron volt. Na most ez mennyi? Az elektron volt az energiaegység, amit hogyha megszorzunk célnégyzettel, akkor tömeget kapunk, de nagyon pici. De célszerű arra gondolni, hogy a proton tömege az 1 milliárd elektron volt, vagy röviden gigaelektron volt. Az elektron tömege az meg 500 000 elektron volt, tehát 500 000 MeV. És ehhez képest ez pedig mikroelektron volt, tehát az elektron voltnak a milliómod részének a nagyságrendjébe eső, 10 nagyságrenddel kisebb, mint az elektron. Tehát 10^10, azaz 10 milliárd ilyen részecskét kéne egymás mellé tenni, hogy olyan nehéz legyen, mint egy elektron. Hát ez, hogy mondjam, tömegnek elég kicsi, hogyha egy axion nevű fogyasztó cég azt hirdetne, hogy a hölgyeket axion súlyra fogja lefogyasztani, akkor az nagyon jól menne. Más kérdés, hogy utána nehéz lenne őket detektálni. Hát lényeg az, hogy ez nagyon kicsi, de nem nulla tömeg, és ez az, ami összhangban van a kozmológiai adatokkal, feltéve, de ami nem biztos, hogy az axion a sötét anyag. és más komponense nincs a sötét anyagnak. Tehát, hogyha több különböző anyag alkotja a sötét anyagot, akkor az egyik az axion, akkor a jósat már bizonytalanabb, mert akkor más paraméterek is beleszólnak. Na most, ha ezt az adatot, amit tényleg nem a részecske fizikából, hanem a kozmológiából vettünk, beteszik a részecske fizikai modellekbe, akkor meg lehet jósolni, hogy a napból érkező anyagnak hányad része axion, és az miféle folyamatokat kelt, és ez van összhangban az idei nyári kísérleti eredménnyel. Tehát az a kísérleti cikk, ami bejelentette, hogy ők valószínűleg észlelték az axiont, az első között hivatkozik erre a magyar vezetésű cikkre, mert hogy ők adtak egy adatot, hogy szerintük ennyi az axionnak a tömege, és amit mi mértünk, az ezzel összhangban van. Tehát ez egy jó irány, ígéretes dolog, természetesen folytatni kell a kísérleteket, egyrészt ezzel a meglevő detektorral, másrészt egy ilyen eredmény után akkor nyilván jönnek a szponzorok és adnak pénzt egy még nagyobb detektornak a megépítésére, ami ugyanígy ennyi idő alatt sokkal több adatot tud észlelni, és ezért jobb lesz a statisztika és pontosabbak lesznek az eredmények. Jelenleg itt tartunk az axionnak, mint részecskének az észlelésében. Akkor most térjünk át a másik végére a dolognak, a kozmológiára, meg a sötét anyagra. Mi a csoda ez a sötét anyag? Hát az ember körülnéz a világegyetemben, egyik nagy tapasztalatunk az volt, ami ellentétben állt az ókoriak világképével, hogy az univerzum az ugyanolyan anyagból van, mint a Föld. A görögök még úgy gondolták, hogy mások a fizikai törvények az űrben, vagy odakint a kozmoszban. A Földön a meglökött testek megállnak, az űrben megállandóan körbe mennek. És így tovább. Galilei és Newton voltak azok, akik először olyanokat mondtak, hogy hát ugyanolyan jellegűek az objektumok odakint, mint itt. Galilei például hegyeket látott a Holdon a távcsővével, amikor oda nézett. Aztán a 19. század első felében, közepén fejlődött ki a színképelemzés, amiben meg lehetett nézni, hogy a csillagok által kibocsátott fényben milyen színképvonalak vannak, és kiderült, hogy ugyanolyanok, mint hogyha a Bunsen égő lángjába beleszórok különböző anyagokat, tehát ott is ugyanolyan atomok vannak, csak esetleg más körülmények között. Ma már ez annyira fejlődött, hogy a csillagok színképében meg tudjuk mondani, milyen erős ott a mágneses tér, mekkora a hőmérséklet, milyen gyorsan mozognak a részecskék, meg tudjuk mondani, hányszorosan ionizált atomok vannak benne, meg egyebek. Tehát ugyanaz az anyag van a csillagokban, meg egyebekben. Akármerre nézünk, egyrészt ugyanazok a fizikai törvények működtetik, másrészt ugyanazok az atomok építik föl. És ezért volt olyan rettenetesen nagy meglepetés, amikor rájöttek, hogy az atomokból álló anyag az nem minden, hanem van egy csomó más. Persze utólag meggondolva ez se olyan új fejlemény, hiszen a fényt már régóta ismerjük, és a fény az elektromágneses mező is anyag, csak nem atomokból áll. Csak az ember hajlamos arra gondolni, hát az nem anyag, az úgy hullámzik, meg egyebek. Van, aki azt mondja, hogy ez tiszta energiát, az teljesen marhaság, de mindesetre szóval másképp gondoltunk a fényre. De a kísérleti bizonyítékok a csillagászok kezébe kezdtek gyűlni. Mi az, ami minden anyagra hat, és egyformán hat, az a gravitáció. Tehát, hogyha másfajta anyag is van, az a gravitációs hatásai nyomán észlelhető. A galaxisoknak a forgásának a vizsgálata volt az első, ami a sötét anyag irányába mutatott. Tessék visszagondolni a naprendszernek az egyszerű modellére. Kepler rájött a törvényeire, egyebek között a harmadik törvényre, amit aztán Newton matematikailag elvezetett, ami azt mondja, hogy a különböző távolságban keringő bolygók mekkora, mennyi idő alatt kerülik meg a napot. Hogy a sugárnak a köbe arányos a keringét is idő négyzetével mondta Kepler, ezt Newton le tudta vezetni matematikailag. És abban kiderült, hogy az arányesöki tényezőben benne van a központi objektumnak a tömege. Galilei egyik érdeme volt, hogy rájött arra, hogy nem csak a nap körül keringenek objektumok, hanem a Jupiter körül is. És akkor az ottani keringés viszonyaiból, meg a nap körüli keringésből például meg lehetett állapítani a napnak, meg a Jupiternek a tömegének az arányát. Pontos tömegek mérése az még kicsit bonyolultabb volt, de lényeg az, hogy így a tömegekre is lehet következtetni. Kicsit cifrába helyezett a galaxisoknál. A galaxisokban is van egy központi objektum, de az messze nem olyan domináns, mint a naprendszerben a nap. A naprendszer tömegének több mint 99%-a a napban van, és elhanyagolhat az, ami a körülkering. A galaxisokról ugye szokták mondani, hogy óriási nap, sok millió, sok milliárd naptömegnyi fekete lyuk van a közepén. éppen tegnap hallottam valahol, hogy ez a galaxisok keringésének a motorja, hát a nagy frászt. Egyrészt nem kell motor a keringéshez, másrészt az a néhány millió nap tömeg, ami ott van a fekete lyukban, az elhanyagolható, hiszen a mi tejútrendszerünk különböző satszok szerint 400 milliárd vagy 1000 milliárd körülbelül naptömegnyi csillagból áll. Tehát 400 milliárdhoz képest a néhány millió az elhanyagolható, tehát nem egy óriási objektum körül kering a többi, hanem együtt hozzák létre azt a gravitációs teret, amiben együtt keringenek. Most ami viszont fontos az, hogy hogy oszlik el ez az anyag, hogy középen mennyi van, vagy egy adott sugáron belül mennyi van, lehet olyan görbét rajzolni, hogy ha elmegyek a tejrendszer sugarának a 50%-áig, ezen belül van az anyag 75%-a, stb. És akkor elérik a széléig, hát akkor ott már az egész anyag benne van. Ez egy olyan görbe, amit ha ügyesek vagyunk, elméletileg meg lehet magyarázni, de kísérletek ki lehet mérni, mert a Newton-féle gravitációs törvények egyik következménye az, hogy a keringési időt csak az attól befelé levő anyag szabja meg. Hogyha azon kívül van még valami, annak a gravitációs hatása az nem szól bele abba, hogy hogy kering egy csillag. Nagyon egyszerű, akkor meg kell mérni különböző, a centrumtól különböző távolságban levő csillagoknak a keringési sebességét. Nem kell megvárni, hogy körbe megy, mert az 200 millió év a nap körbe megy, de ha a sebességüket megmérjük, akkor abból ki tudjuk számítani a keringési időt. Ezt meg kell mérni, és akkor abból ki tudjuk számítani, hogy mennyi anyag van azon belül, tehát föl lehet venni a galaxisnak a tömegeloszlási profilját. Ezt kiszámolták már régen. Hát ehhez az kell, hogy egy olyan galaxist, amit kívülről nézünk, mert milyenben nehéz belül tájékozódni, ránézzünk egy külső galaxisra, megmérjük a centrumtól különböző távolságban keringő csillagoknak a sebességét, Doppler effektussal ezt meg lehet mérni. Kicsit bonyolult, mert nem pont merőlegesen mozunk ránk, hiszen kicsit ferdinál a galaxisnak a síkja. Az egy olyan paraméter, ami kicsit beledumál a dologba, de lehet statisztikát csinálni, ha sok galaxissal dolgozunk. Lényeg az, hogy kimérték már a 20-as, 30-as években, amikor először volt olyan finom felbontás, hogy egyes csillagoknak a színképét is meg lehetett vizsgálni külső galaxisokban. Az első, az a legközelebbi nagy galaxis, az Andromeda köt volt, amire ezt a mérést elvégezték. És akkor kiderült, hogy nem úgy megy a dolog, ahogy ezt gondolták. 70-es években Vera Robin, aki nemrég halt meg, egyik nagy spektroszkópus csillagász volt, és a exagalaxisoknak jeles kutatója. Ő volt az, aki hitelt érdemben megmutatta, hogy először az Andromeda köttől, aztán más galaxisokkal kapcsolatban is, hogy nem stimmel az elméletek kiszámított görbe. Olyan, mintha sokkal több anyag lenne a galaxisban, mint amit megszámol. Nagyjából tudjuk, hogy minden csillag körülbelül nagyságrendileg egyforma. Elméletileg be lehet bizonyítani, hogy 10-57 darab atomból plusz-minusz 1-2 nagyságrend, ennyiből állhat egy csillag. Ami túl kicsi, abban nem lesz csillag, ami túl nagy, az szétrobban. Tehát ez éppen szerencsés adat. Tudjuk, hogy nagyjából hány csillag van egy galaxisban, akkor meg tudjuk mondani, hogy mennyi az össztömege. Ehhez képest a keringő csillagoknak a mozgásából az jött ki, hogy sokkal több tömeg van ott. És a pontos mérések azt mutatták, hogy legalább 10-szer annyi. Azaz a galaxisokban az anyagnak csak a tizedét látjuk, a többi a sötét anyag. Először hát azért pontosan azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy mi ez. Először azt mondták, hogy mérési hiba. Aztán elég sok galaxisra elvégezve ez nagyjából kijött ez a statisztika. A következő ilyen lépés az volt, hogy egy ilyen nagyobb objektumot nézünk, galaxisok halmazát. Hogy az olyan 20-50-100 galaxisból álló gravitációsan kötött objektumok, amik persze még sokkal lassabban mozognak, de azért meg lehet mérni az egyesnek a mozgási sebességét. És látszik, hogy ott az égen eloszlanak, hogy azok úgy együtt keletkeztek és egy kupaszban vannak. Ha megmérem a sebességüket, akkor kiderül, hogy nem elég a gravitáció, kölcsös gravitációs vonzás, hogy összetartsa őket, rég szét kellett volna repülni, de együtt vannak. Miért vannak együtt? Hát mert valami összeköti őket, mint a birkanyáj, hogyha meg vannak láncolva, nem szaladtak szét, mert valami láthatatlan lánc összefogja őket. Hát mi lehet az? Valami más anyag, ami ugyanott van. Úgy kell elképzelni, mintha a mazsolákat látnak, és körülött a pudingot, nem, de a puding összeragasztja őket. És abból, hogy a mazsolák nem szaladnak szét, abból következtetünk arra, hogy ott van köztük a puding. És ki lehet számolni, hogy mennyi? 100-szor annyi. Tehát itt már az anyagnak a 99%-a hiányzik ebben a nagyságrendben. Tehát a galaxisoknak a látható anyaga az a galaxis halmaznak az anyagának csak az 1%-a. Hát mi az? Hát azt mondták, hogy sötét anyag. Ezt már a 20-as években felvetették, de akkor még annyira pontatlanok voltak a mérések, hogy nem akarták elhinni. Ezt egy Zwicky nevű csillagász vetette föl, és hát még megérte azt, hogy a többiek, akik először hülyének nézték, később elkezdték elfogadni ezeket az adatokat. 20. század végére nagyjából elfogadottá vált a csillagászatban, hogy van ez a sötét anyag. A harmadik lépés pedig még nagyobb méretarányokban, kozmológiában, amikor az egész univerzumnak a tágulását vizsgálgatjuk. Tudjuk, hogy az univerzum tágul, azt is tudjuk, hogy egy adott pillanatban milyen szabályok írják le, de hogy ez a szabály időben hogy változik, a tágulás gyorsasága az, hogy változott a ősrobbanástól máig, az egy érdekes kérdés. Erre van elmélet, de ez attól függ, hogy éppen milyen anyag alkotja az univerzumot. A gravitáció univerzális, hogyha úgy nézzünk rá, hogy passzívan, minden anyag egyformán esik a gravitáció hatására, de nem minden anyag kelt egyforma gravitációt. Newton idejében még másképp gondolták. Newtonnak a nagy felfedezése az volt, hogy a gravitáció tömeggel arányos. Ez az, amit aztán Eötvös Loránd nagy pontossággal kiismért a 19-20. Század fordulója. Színétől, szagától, vallás és nemi viszonyától függetlenül, hőmérsékletől függetlenül az egy kiló az mindig ugyanakkor a vonzást fejt ki. Az ember elgondolhatná például, hogy a forró anyag másképp gravitál, mint a hideg, végeztek is ilyen kísérleteket, de nem. De sokáig ezt gondolták, hogy csak a tömeg számít. Az általános relativitás elmélet 1915-ben azt mondta ki, hogy nem csak a tömeg számít, hanem az anyagnak még más tulajdonsága is. A nyomása, a belső energiaáramlási viszonyok meg egyebek, ez a legtöbb közönséges anyagra elhanyagolható, tehát Newton nem hülyeséget beszélt, mert azt mondta, hogy legfőképpen a tömeg, mert olyan anyagokkal foglalkozott, ahol a többit nem lehetett észrevenni, a többi hatást. Ma viszont már ismerünk a egzotikus anyagokat, ahol a addig elhanyagolhatónak vett tulajdonságok is beszámítanak. Az univerzum történetében különböző korszakokban más-más anyagfajták domináltak, akkor például a nyomás és az energiasűrűség viszonya más volt, mint a jelenleg ismert anyagnál, akkor ugyanannak a ugyanannyi tömegű anyagnak más volt a gravitációs hatása, és más ütemben befolyásolta az univerzum tágolását. Ezért, hogyha visszamegyünk a múltba, és kísérletileg megpróbáljuk rekonstruálni az univerzum tágulásának a filmjét, akkor arra is következtethetünk, hogy bizonyos korszakokban milyen anyagfajta uralkodott a világban. Fordítva, hogyha van modellünk arra, hogy milyen anyagfajták vannak, és ezek hogy alakultak át egymásba, és mikor melyik volt a domináns, akkor ebből arra is következtethetünk, hogy tágul az univerzum, és előállíthatunk forgatókönyveket, tehát olyan görbéket, amik megmondják, hogy milyen ütemben hogy tágult az univerzum.
1: És hogy mi lesz a jövője? És hogy mi lesz a jövője arra
3: is? Azt is meg lehet, de ott még kevésbé ismert anyagfajták fognak majd előkerülni, erről is vannak lehetséges forgatókönyvek. Éppen a nyáron megint előkerült egy olyan ötlet, hogy mi lesz majd 10 a 32 ezrediken év múlva, és akkor ezt is szenzációként tárgyalták. Hát nem újdonság, nagyon sok hasonló jellegű, csak egészen más forgatókönyv a forgalomban, és ezt aztán tényleg nem lesz időn kivárni és ellenőrizni. Na mindesetre a múltbeli forgatókönyveket úgy lehet észlelni, vagy ellenőrizni, hogy kiszámítjuk, hogy például egy nagyon távoli szupernovának a fényének a vörös eltolódása, meg más mérhető paraméterei, azok mit most mérnek. Lesik elkezdeni, hogy valahol messze robbant egy szupernova, annak olyanok, amik ugye standard körteként viselkednek, mint a 40-es villanykört, ami mindig ugyanúgy világít, akárhol van, és ezért, hogyha látom, hogy milyen halvány, akkor abban ki tudom számítani, hogy milyen messze van.
1: Ez már fejlődés van egy technikai a terminológiában, akkor az gyertya volt még korábban.
3: Hát standard gyertyának mondják, de persze most aki a fene használ villanykörtét, na mindegy, mert nem sokára standard ledet fognak mondani. Lényeg az, hogy az elméleteink szerint vannak olyan szupernovák, amik nagyon egyformán robbannak, csak nem tudom, hogy mikor. Hát valamikor régen robbant, két dolgot észlelhetek, a fényességét, a látszólagos fényességét, meg a vörös eltolódását. Elég sok ilyen szupernovára felveszem ezt, akkor kapok egy görbét, és ugyanakkor van egy modellem arra, hogy az univerzum hogy tágult, és meg kell nézni, hogy a modellhez illeszkedik-e. És ez megint egy szelekció kiválasztja a lehetséges tágulási forgatókönyvek közül azt, amelyik illeszkedik ezekhez a mért szupernova adatokhoz. Ezt a 90-es években hajtották végre ezeket a méréseket, aztán később már meg is kapták ilyet a Nobel-díjat, mert az a váratlan eredménye volt, hogy az univerzum nem a szokásos, korábban feltételezett lassuló módon, mint a feldobott kő, amire megy fölfele, de egyre lassabban megy, hanem gyorsulva tágul, mint hogyha antigravitáció lökné el. Jó, tehát ez a 90-es évek egyik nagy fejleménye volt, hogy rájöttek a gyorsulás, gyorsul tágulásra. A lényeg az, hogy sok különböző forgatókönyv van folyamatban, és miután illesztették ezt nem csak ehhez a szupernomáshoz, hanem másik mérésekhez is, egy másik ettől független mérés az volt, hogy észrevették a háttérsugárzásnak az apró ingadozásait. A háttérsugárzás az minden irányban egyformán érkezik, ez a hajdani forró univerzumnak a visszfénye, akkor még nagyon forró volt, és ultrahibolyába világított az anyag, aztán utána, amikor már eléggé leült, akkor külön vált a sugárzás, és a tágulás miatt vörös átoldás szenvedett, és most már a rádióhullámok tartományában van, de mindenhonnan egyformán világ, de nem pontosan egyformán, az ötödik tizedes egyben egy kis különbség van. Olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy az asztal egy méter magas, de vannak rajta századmilliméteres hegyek, és feltérképezném szintvonalakkal ezeket a századmilliméteres hegyeket. Biztos sokan látták azokat a képeket, hogy a különböző Cobbe meg Planck műholdoknak a mérés, ilyen színes leopárd foltok vannak rajta, kék meg piros, azok a század, vagy százezred résznyi kis különbségek a különböző irányból érkező sugárzásnak a hőmérsékletében. Ez egy független mérés a hajdani univerzumra. A harmadik pedig a galaxisoknak az elosztása, és ez a három mindegyike kiválasztja a lehetséges tágulási forgatókönyveknek egy részhalmazát, és a háromnak a metszete az viszonylag pontosan megadja azt a modellt, amit jelenleg elfogadunk. Most éppen egy újabb forradalomban van kibontakozóban, mert ezek elkezdenek egymásnak ellentmondani. Nem azt jelenti, hogy a régi mérések hibásak voltak, nem voltak elég pontosak. Tessék fel, hogy úgy elkészül, hogy a paraméterek tartományában az egyik egy ilyen hosszúkás uborka alakú tartományt kiválaszt, a másik egy másikat, a kettő metszi egymást, az egy viszonylag kis részhalmaz. A harmadik mérés szintén belemetszett ebbe, és ez úgy megerősített, hogy valahol itt vannak a jó paraméterek. Ebből állapították meg azt, hogy az univerzum 13,8 milliárd évvel ezelőtt keletkezett, és még sok mindent. Ma már ezek a uborkák vékonyabbak lettek, és a három uborka nem pontosan metszi egymást, hanem kis ellentmondás van köztük. Eddig, ha olyan vastag volt, akkor még metszették, most már a vékonyabb. Nem? Itt most akkor újabb érdekes fejlemények várhatók ebben az irányba következő években. Pontosabb mérések, jobb elméletek, egyebek, tehát a kozmológiában most újabb forradalomban kibontakozóban. De lényeg az, hogy azért viszonylag pontosan, körülbelül 1% pontosággal tudjuk ezeket az adatokat, például ezt, hogy hány éves az univerzum, és ennek egyik mellékterméke az, hogy milyen az anyag összetétel. És ebből derült ki, hogy amit már mondtam, hogy a látható anyag csak 4%. Na most a tágulás ütemében nem csak a tömeg szól bele, hanem más is, és ezért a különböző fajtájú anyagok egymáshoz való tömegarányát is meg lehetett alapítani. És akkor így mondhatjuk azt, hogy durván szól a háromfajta anyag alkotja az univerzumot. Az egyik az úgynevezett sötét energia. Ez egy rettenetesen rossz szó, mert azt hiszik, ó, hát energia. Nem, az is egy anyagfajta, csak valaki tévedésből így nevezte el, és aztán rajta ragadt. Mások úgy hívják, hogy quintessencia, vagy inflaton, vagy mindenféle jó szavakat találtak ki rá, de nehéz lesz levakarni róla a sötét energiát. Ez is egy anyagfajta, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, de én vizsgáztatok belőle. Az egyenleteit ismerjük, és vannak rá jó modelljeink, csak nem tudjuk kísérletekkel kimérni. Egyetlen bizonyítékunk az univerzum tágulásának a filmje. De hogyha ez tényleg igaz, és kísérletek megerősítik, akkor van rá jó elméleti modellünk, hogy mi lehet. Köze van a Higgs mezőhöz, hasonló matematika, ezért a leírása az standard. A másik, ez a bizonyos sötét anyag, ami 70 energia az 70-valahány százalékot alkot, 1-2 százalék ingadozás, tehát 74 körül szokták mondani, vagy 68 és 74 között. A másik az 20-valahány százalék, ez a sötét anyag, és a maradék 4 százalék az, ami atomos anyag, tehát töltött elemi részecskékből áll, az a látható. Ha éppen atomos, akkor nem látható, hidrogéngáz átlátszó, az nem világít, de a szétesik részecskékre ionizálva van, akkor látható anyaggá válik. Tehát az a bizonyos 4%. És akkor most lehet azonosítani ezt a így kiszámított sötét anyagot a korábban a galaxisok és a galaxis halmazok kapcsán feltételezett sötét anyagkal. Tehát megvan kicsibe, galaxisokban, megvan a galaxis halmazokban, megvan nagyba az egész univerzumot betöltő anyagnak a körülbelül negyedeként ez a sötét anyag. Erről azt mondjuk, hogy ez bizonyos értelemben hasonlít a közönséges anyaghoz, tömege van pozitív nyomása, a sötét energiának negatív a nyomása, az például ilyen furcsa, és azért másképp szól be az univerzum tágulására. Sötét anyag az nagy valószínűséggel ismert elemi részecskékből áll. Persze volt rá már mindenféle ötlet, például a kihunyt csillagok. vagy elkoborolt bolygók, vagy fekete lyukak. Ezek ellen az szól, hogy az univerzum tágulási modelljei megmondják, hogy valamik a régen, a nősidőkben mennyi nehéz részecske, tehát kvarkokból álló részecske, tehát hadron keletkezett, és erre van egy korlát. Hogyha túl sok olyan csillag lenne az univerzumban, amit nem látunk, mert már kihúnyt, vagy túl halvány, akkor túl sok lenne ez az atomos anyag, és nem stimmelnének a kozmológiai modellek. Tehát erre van egy korlátunk. Tehát ezért nem hiszik az ember, az persze még nehezebb elhinni, hogy túlságosan sok elkoborolt bolygó lenne, ami nagyságrendileg több anyagot adna, mint a látható csillagok. Hát ez nagyon furcsa világ lenne.
1: Hiszen a naprendszerekben a tömeg nagy része a csillagokban
3: van. Így van. Hát persze Isten tudja, milyen naprendszerek vannak, de nem nagyon valószínű, hogy sötét bolygókkal lenne tere az univerzum. A legvalószínűbb az, hogy elemi részecskék. Hát töltött elemi részecskék nem lehetnek, hanem akkor maradnak a semleges elemi részecskék. Na most, amikor ezt először felvetették, ez megint a 70-es évek, 80-as években volt, akkor egy darab ilyen ismeretlen, vagy ismert semleges elemi részecskét ismertek, a neutrinót. És ezért természetes jelölt volt rá a neutrinó. Még egy-két nevet kell megemlítenem, Marx György és Szalai Sándor. Marx György itt az egyetemben volt professzor, Szalai Sándor az ő tanítványa, és most Amerikában, Hopkins Egyetemen professzor és a kozmológiai kutatások egyik

0: születtek, és akkor neki láttak azt kiszámolni, hogy ha tényleg sok neutrinon van a világban, és nem nulla a tömegük, akkor vajon hogy viselkednek ezek az univerzum tágulása során. Most megint egy kicsit másképp kell kezdeni. Feltegyük fel azt a kérdést, hogy miért gömbölyű egy csillag? Képzeljünk egy nagy gázfelhőt, amit a saját gravitációja elkezd összehúzni. Ha már a pontosan gömb alakú volt, akkor összehúzódik lesz egy kisebb gömb, csak nagyobb sűrűséggel, végül egészen összehúzódik annyira, hogy úgy fölmelegszik, hogy utána beindul benne a fúzió, és csillag lesz belőle. Na most képzeljünk el egy nem gömb, hanem egy ellipszoid alakú gázfelhőt. Az ellipszoidnak a vannak olyan részei, hogy a szemköztiek közelebb vannak egymáshoz, a másik része meg távolabb. Amik közelebb vannak, akkor az erősebb köztük a gravitáció, gyorsabban húzza össze, távolabbiakat kevésbé. Ezért egyre laposabb ellipszoid lesz. És ebből nem gömb lesz, hanem egy lapos objektum, amit úgy hívnak az kiszámolójára, hogy Zeldovics palacsintája. Tehát akkor a csillagok palacsinta alakúak, hogyha az eredeti gázfelhő az lapos volt.
1: Hát a sajtból van a Hold, akkor igazán...
0: Így van. Hát most nem a lapos földhívőknek akarok itt ötleteket adni. A csillagokban ezt a folyamatot megállítja a nyomás. Ha a gázfelhő elkezd összehúzódni, és túlságos alapos lenne, akkor a részecskék ütközéssel, és egy nagyobb hőmérsékleten a sugárzás ellentart, durván szólva, a gyorsabban összehúzódó részek megvárják a kevésbé gyorsan összehúzódókat, és akkor nagyjából gömbölyű lesz. Azért, mert van belső nyomás. Ugye a belső nyomás az abból adódik, hogy a részecskék ütköznek, atomok ütköznek egymással. Ugyanezt el lehet képzelni elemi részecskéből álló gázzal is, csak az elemi részecskék azok meg tudják csinálni azt, hogyha ugyanott vannak, akkor egyszerűen átmennek egymáson, hiszen részecskék is, meg hullámok is egyszerre, tehát nem feltétlenül ütköznek. Van annak némi valószínűsége, hogy ugyanott vannak, de mégis átmennek egymással. Ez részben attól függ, hogy milyen kölcsönhatásban vannak, részben az energiájuktól, minél kisebb energiájú, annál inkább átmennek egymással, nagyobb energiájuk, nagyobb valószínűséggel ütköznek. Tehát azok részecskék, amik csak a gyenge kölcsönhatásban vesznek részt, azok durván szólva sose ütköznek. Szokták mondani, hogy ha neutrinókat átküldenénk egy 100 fényév vastagságú vastömbön, akkor nyelődne el a felük. Hát nem nagyon lehet 100 fényéves vastömböt építeni, éppen ezért nehéz a neutrinókat detektálni, hiszen van egy néhány köbméteres vagy néhány száz köbméteres detektorom, abban icili-picili hányada fogok csak elnyelődni a neutrinóknak. Pluszóval, hogyha van egy nagy neutrinó gázfelhőnk, ami az univerzum kezdetén ott volt, elkezdi összehúzni a gravitáció, akkor abból Zeldovics palacsintája jön létre. Tehát akkor nem gömbölyű objektumok keletkeznek, hanem laposak. Több egymástól függetlenül lapos objektumnak a metszeteként pedig szálacskák. Tehát a vékony fájtlak és a fájtlak metszeteként pókháló fonalak jönnek létre. Az egyik első számítógépes modell, amit a 70-es években csináltak Szalonyai, az pontosan azt modellezte, hogy a egyenletes elosztású neutrino gázfelhőből pókháló szálak jönnek létre.
1: Térbeli pókháló, annyiban
0: térbeli pókháló, hogy tekeredik, igen. És hogyha az ember ránéz a galaxis képekre, ugye volt a Sloan Digital Sky Survey, tehát a nagy galaxis felmérés, ebből a szavakat lehet érteni, a Sloan pedig a szponzornak a neve, ez itt a reklám helye, aki meg akarja örökíteni a tudomány történetében a nevét, az szponzoráljon ilyen fizikai vállalkozásokat, és mindenki őket fogja emlegetni. Tehát a Sloan Digital Sky Survey föltérképezte a galaxisokat, és ha ránézünk, a galaxisok ilyen pókhálószerűen helyezkednek el. Hát akkor adódik a következő modell. Kezdetben volt az univerzum, annak a nagy részét neutrinok alkották, a gravitáció elkezdte összehúzni. Az atomos anyag az még ionizált állapotban volt, az nem tudott csomósodni. A semleges anyag csomósodik. Az atomos anyag, vagy ionizált anyagban, a plazmában olyan hullámok jönnek létre, amik kisimítják a csomósodást. Tessék elképzelni, mondjuk egy hidrogéngázból álló egyenletes elosztású felhőt, az atomok össze-vissza mozognak. Egyik helyen véletlenül összejön egy kicsit nagyobb csomó, kicsit sűrűbb, mint a többi. Annak a gravitációs ereje odahúz több atomot, ahol meg kevesebben voltak, ott még kevesebben lesznek, és ezért a sűrű folt egyre sűrűbb lesz. Ez volt a modell, hogy így jöttek létre a galaxisok. Benne van a Bibliában. Akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvetítik, amilyen van. Most ez a modell, ez nagyon szép, csak az a baj, hogy nagyon lassú, 1000 milliárd év kéne ahhoz, hogy ez létrejöjjön. Tehát a világ meg csak 10 milliárd éves, tehát nem így jöttek létre a galaxisok, de ez egy nagyon régóta ismert ötlet. Tehát az atomos anyag az így tud sűrűsödni. Ugyancsak a semleges neutrinó anyag. Csak

0: A neutrinanyagból nem gömböcskék jönnek létre, hanem ezek a vékony fájtlak, és azoknak a metszeteként a szálak. Számítógéppen lehetett modellezni, létrejönnek ezek a szálak. És eközben ott van még a későbbi atomos anyag ionizált formában egyenletesen betölti az univerzumot. A univerzum tágul és hűl, egyre erősebben kirajzolódnak ezek a pókhálók, és ott van a tömegében elhanyagolható ionizált anyag. Amikor lehűl annyira, hogy az ionizáció megszűnik, és létrejönnek az első hidrogénatomok, akkor azoknak nem kell ezt az előbb elmondott folyamatot végrehajtani, hogy a saját véletlen fluktuációk összehúzzák őket, hiszen már látnak gravitációs csomókat, amiket korábban meglevő semleges anyag hozott létre, és ezek ilyen pókhálószerűek. Ott vannak a gravitációs kutak, és a frissen létrejött atomos anyag fejest ugrik, és belepottyan ebbe a gravitációs csapdába, az egyszerűen bevonza az atomos anyagot. Oda bezúdul a frissen létrejött gáz, összesűrűsödik, és ott jönnek létre belőle a galaxisok, és azon belül a csillagok. Ez a modell, tehát hogyha van egy semleges anyag, ami korábban már ott volt az univerzumban, és pókhálószerűen sűrűsödött, az bevonza később az anyagot, ez megmagyarázza, hogy miért nem kell 1000 milliárd év a galaxisok létrejöttéhez, mert elég néhány milliárd év is. Most már azt látjuk, hogy már 500 milliárd évvel a nagy bum után már voltak galaxisok, mert olyan nagyon messze, tehát olyan régen létezett galaxisokat észlelünk. Tehát ez a folyamat viszonylag gyorsan végbe ment az univerzum első 1 milliárd évén belül már létrejöttek az első galaxisok, mert már ott voltak a pókhálók, amik bevonzották az anyagot, és ott be tudott sűrűsödni. Miből van a pókháló? Azt mondták 70-es években, hogy neutrinokból. Hát az volt az egyetlen ismert anyag, aminek a dinamikája ilyen, hogy pókhálószerűen fog összegyűlni. És így látszik, hogy ez nem mese, hanem tudomány. Mert számítógéppen elkezdték ma ezt modellezni, ismervén a neutrinoknak a tömegét a modellekből, és kiderült, hogy minden stimmel, csak nem akkorák a pókháló szemei, mint amekkorák látunk, hanem sokkal kisebbek, a háló sokkal sűrűbb. És akkor sajnálkozva eldobták, azt mondták, hogy hát akkor nem stimmel. Olyan szép lett volna ez a modell, úgy összeállt volna, 80-as években vagyunk, de nem jó, mert a neutrinok nem annyi a tömege, és a neutrinó pókháló az nem ilyen, hanem sűrűbb lenne, de nem azt látjuk. A természettudományban a végső döntés a kísérleti a megfigyelésé. Hiába volt ez gyönyörű modell, azt mondták, hogy nem jó. Na de akkor mi okozza? Akkor nem a neutrinó, hanem valami, aminek hasonlók a tulajdonságai. Csak a gyenge kölcsönhatásba vesz részt, mert ha elektromosan töltött lenne, az kisimítaná, ha magerők is hatnának, akkor még bonyolultabb lenne, tehát gyengén kölcsönható. Adikocsahat, legyen neki tömege, mert a nulla tömegök nem tudnak össze. Mondjuk össze angolul, gyengén kölcsönható tömeges részecske, weakly interacting massive particle, WIMP. És ezek a nevezetes WIMP-ek, amik olyanok, mint a neutrinok, csak nem neutrinok, hanem valami más. Most azóta is keresik ezeket. Mindig, amikor felmerül a részecske fizikában valami új ötlet, akkor ezek, hát ha ezek a WIMP-ek, és akkor ők alkotják a sötét anyagot. Most ez a jelenlegi, vagy a nem most vagyom, jelenlegi, néhány évvel ezelőttig még ez volt a sötét anyag magyarázatának a fő tendenciája. Valamilyen neutrinószerű izé, amit majd a standard modellnek a következő változatában szereplő rengeteg részecske, például a szuperszimmetria által megjósolt részecskék közül valamelyik lehet. Ez továbbra is fennálló ötlet. Ezek, mit tudom én, az elektron tömegével összemérhetők, vagy kicsit könnyebbek, vagy nem sokkal, tehát néhány nagyságrenddel könnyebbek, vagy esetleg nehezebbek lehetnek, és hát meg kell őket keresni. Ez az egyik ötlet. Most nemrég fölbukkant ez az régóta ismert axionos téma. Axionok sokkal-sokkal könnyebbek, viszont ennek megfelelően sokkal többen vannak. Tehát lehet, hogy nem a WIMP-ek, hanem az axionok alkotják a sötét anyagot. Akkor nyilván kicsit más az univerzum dinamikája, tehát a következő években utána fognak számolni, hogy a axionoknak a kísérletekből esetleg megismerendő paraméterei mit mondanak a kozmológiában, hogy tágul az univerzum, hogy lehet ezt összehasonlítani a tapasztalattal. Az is lehet, hogy ilyen is van, olyan is van. Vannak WIMP-ek is, meg axionok is, és ezeknek valamiféle keveréke a sötét anyag.
1: És az X-17-ről is volt szó egyébként, még az első, az X-17-es ugye a magyar felfedezésről, még a legelső közös adásunkban.
0: Az lehet, hogy a szuperszimmetrikus anyagnak az egyik alkotó része, és természetesen arról is feltételezték, hogy az a sötét foton, és akkor lehet, hogy ő alkotja, tehát ő is az egyik jelölt. Uh-huh. Minden, ami sötét, és eddig nem ismertük, az lehet, hogy a sötét anyagnak valamelyik alkotó része. Magánvéleményem szerint a sötét anyag nem egy anyag, hanem nagyon sokfélenek a bonyolult keveréke, és ezért van ennyiféle megjelenése. Lehet, hogy a galaxisokban, meg a galaxis halmazokban, meg nagyban a sötét anyagok másfajta alkotó részei dominálnak, vagy másképp sűrűsödnek össze. Még egy fontos dolgot meg kell jelzni, a sötét anyag már nem látható, de vannak róla fényképeink. Vagy lehet lefényképezte azt, ami nem látható, hát a gravitációs hatásával. Vannak olyan fényképek, hogy egy távoli galaxis mögött van egy másik, és a mögötte levő galaxisról érkező fényt a közelebbi galaxis elhajlítja, ezért több példányban lehet látni, mint hogy amikor durva rücskös üvegen átnézzük a mögötte levő tárgyat, hogy poháron keresztül, akkor esetleg több példányban látjuk fénybonyolult terjedése miatt, hogy ívvé hajlik egy távoli galaxis, és így tovább. Hogyha a közelebbi galaxist nem látjuk, akkor ez például lehet, hogy az sötét anyagból van, de mégis a mögötte levő objektum eltorzult képéből tudunk következtetni arra, hogy milyen ott is. A bizonyos galaxis halmazok ütközésénél például fel lehetett teríteni így, hogy a gravitációs hatásából az anyagelosztást kiszámolták, és akkor le tudták térképezni, hogy hol van ott a sötét anyag. Sötét anyagról tudjuk, hogy sűrűsödni képes. Ezért például, hogy az összehúzódás során kibocsátja az energia egy részét, ezért mondták, hogy akkor biztos van sötét foton, ami annak a legkönnyebb, a sötét anyagnak a legkönnyebb részecské, ami elviszi a energiát, mind feltételezések. Tehát, hogy miből van, azt nem tudjuk. Van rá több jelölt. Az egyik, amiről most ugye már többé-kevésbé van kísérleti bizonyítunk az axion, ez lehet, hogy önmagában megmagyarázza, lehet, hogy több különbözővel összekeverve, sok érdekes fejlemény várható, még egyszer mondom, magánvélem szerint itt ezek mindegyike igaz, és ezeknek az anyagfajtáknak, hát hogyha közönséges anyag annyi félé részecskéből, akkor miért áll egyből a sötét anyag, az is több féléből állhat, és emiatt a világ még bonyolultabb, mint gondoltuk, és éppen ezért még inkább érdemes és érdekes megfigyelni és értelmezni.
1: Mindig szokott olyan lenni, hogy amikor mondjuk várunk egy nagy lépést előre a tudományban megfigyelésekben, akkor szokták azt mondani, hogy ehhez az kell, hogy mondjuk a szönben fölépüljön ez a következő gyorsító, vagy valami. Ehhez, hogy ez a nagy lépés, vagy ez a, tehát ebben a területen egy nagy ugrás legyen, és bizonyítékok komolyabbak, mi kell most? Mire vár? Vár most valamire a tudomány?
0: Hát a szuper szimmetrikus részecskékre várnak, azért, mert az, amiről van olyan elmélet, hogy nem túlságosan messze van a jelenleg elérhető kísérleti tartománytól, tehát a következő gyorsító generáció, hogy ugye most éppen szerelés alatt áll a CERN-ben a gyorsító, javítják a paramétereit, akkor néhány év múlva, amikor újból beindul, akkor hát, ha már fogja tudni. De ez mind olyan, hogy vannak az elméletben paraméterek, amiket lehet állítgatni, mert nem tudunk róla semmit, és akkor elképzelhető, hogy olyan az adatok, hogy már most észrevesszük, de ha pekünk van, akkor csak 100 év múlva, mert addigra megépülő még szuperebb gyorsítókkal. Addig, amíg az elmélet nem annyira konkrét, mint például a X részecskéje volt, hogy megmondta, hogy ebben az energiatartományban kell keresni, és ott aztán tényleg megtalálták. Addig, amíg nem ilyen, addig nincs értelme célra tervezni a gyorsítót, mert pont ekkorát és pont ilyet kéne vizsgálni. Ez az axiont észlelő berendezés, az ténylegesen erre a célra épült, hogyha voltak feltételezések, hogy milyen energián, milyen sűrűséggel fogunk észlelni. Tehát nyilván nem érdemes azt mondani, hogy 100 évenként egy esemény történik a gyorsítóban. Azt, hogy most történt itt 50, hát az már egy elég jó dolog volt, és ezért már érdemes felépíteni, és ebből már lehet statisztikát csinálni. Hát amikor már voltak olyan satszolások előzetesen, hogy egy ilyen típusú berendezéssel körülbelül ennyi adatot tudsz észlelni egy év alatt, akkor be lehet mutatni az elmélet igaz vagy nem igaz, akkor érdemes a cél hardvert megtervezni. És hát ugye sokféle elmélet van, valamelyik jósol ilyeneket, valami nem. Pillanatilag nem nagyon terveznek konkrét gyorsítókat, és hát általában pénzhiány van. A nagy gyorsítót, amit évtizedeken át terveztek a CERN-ben, azt jelenleg leállították, mert a tervezését leállították, építése az első kezdődött, de még a pénzgyűjtés sem. Az lett volna nem 27, hanem 100 kilométeres kerületű nagy gyorsító. Most Isten tudja, hogy hány évtizedre ez eltolódott a jövőbe. Az is lehet, hogy valami egészen más működésű elvű gyorsítók épülnek, terveztek olyanokat, amik egy asztalon elférnek, és mégis rettentően nagy energiát tudnak adni a részecskéknek, tehát egy olyan hipotézis, de hát ilyen ötletek is vannak. Lehet, hogy ebben az irányban megy a fejlődés, és az is lehet, hogy a csillagászatból jönnek újabb inputok, hogy megerősítik a sötét anyagnak bizonyos tulajdonságait, vagy azt mondják, hogy ez csak a szuperszimmetria tudja megmagyarázni, és akkor viszont lesznek konkrét paraméterek, hogy szerintünk ilyen a részecskék vannak, akkor azt keressétek. És akkor lehet, hogy arra majd megépül, vagy a célhardware, vagy a meglevő gyorsítók az újabb fajta detektorok, amik ezt fogják keresni. Most úgy tapogatózunk sok fel, a standard modellek voltak konkrét jósatai, mit lehetett keresni, de ez mind megvan. És most hirtelen ugye elértük a határokat, és most innen sok fel lehet tovább menni, és akkor nem akarják egyik irányba sem megépíteni a múlót, mert miért pont arra? Mert tudja fel, hogy arra kell tovább menni.
1: És a sötét energiát magát azt is kutatják? Tehát, hogy azt a még nagyobb szeletet, ami...
0: A sötét anyagról azt tudjuk, hogy sűrűsödik. Tehát az, hogy mondjam, részecskében viselkedik, közelebb van a közönséges anyaghoz, erre vannak modellek. A sötét energia az a tudomásunk szerint, hogy egyenletesen betölti az univerzumot, valami olyasmi, mint a Higgs mező, és matematikailag is hasonlóan lehet leírni. De arra nincsenek ötletek, hogy ennek a részecskét kísérletileg hogy lehetne észlelni. Tehát az kizárólag abban a vonatkozásban jelenik meg, hogy gyorsul az univerzum tágulása. Tehát annak a kvantumáról, meg a észlelésről arról semmiféle kísérleti ötlet, javaslat nincs, vagy annyira elvetemült, hogy senki nem veszi komolyan. Tehát ahogy jelenleg benne van az elméletben, az nagy valószínűséggel egy ilyen X-hez hasonló skalármező, aminek a elméleti fizikáját ismerjük, kísérleti fizikája meg nincs, és belátható ideig nem is lesz.
1: Kicsit földhöz ragadtabb kérdés most így a végére, kicsit a témától el is rugaszkodva, hogy azt mesélted, hogy egyrészt a ti atomcsillagsorozatotokat is megnehezíti és különleges körülmények közé állítja a mostani vírushelyzet, illetve hogy az egyetemi oktatást is. De például a kutatásban okoz-e ez csúszást, vagy valami különleges dolgokat, tehát ezekben, amiket elmondtál, hogy ezek a nagy kutatások, amik folynak, ebben van-e hátránya miatt, hogy most ez a speciális vírushelyzet van?
0: Hát a tudósok jelentős része a számítógépe mellett ül, és azt meg lehet csinálni, hogy egyedül, melyik egy kicsit egymástól távolabb, meg szomszédszobákba üljenek. Ahol szerelik a detektorokat, ott nyilván több ember működik együtt, maszkban, meg egyebek. Jelenleg a CEMB-ben a nagyosítót éppen szétszették, és javítgatják a hardvert, meg a bizonyos detektorokat kicserélnek. Nyilván mindenhol problémát jelent. Nálunk most az történt, hogy a labor, először az volt a terv, hogy az egyetemen a laborokat előre hozzák szeptemberre, mert úgy gondolták, hogy kb. Októberbe kell bezárni az egyetemet. És átrendezték az órarendet, amire be kell jönni, laborok, meg terepgyakorlatok, meg ilyesmi, azt lezavarjuk. Már a fezészek például már augusztusban elkezdték a labor tanítást, és a elméleti órákat meg lehet tartani távolról. Hát beütött a hirtelen a járvány exponenciás növekedése. A TTK-nak a dékánya virológus, és akkor ő tudja, hogy mit beszél, és úgy fogalmazott, hogy a értesüléseink szerint a valódi megbetegedés adatok száma sokkal nagyobb, mint a detektáltaké. Tehát ő nyilván tudja, hogy mit beszél, és ezért elrendelte azonnali zárlatot. Tehát el se kezdtük a jelenléti tanítást. Hétfőn kezdődik, de már netten. Most mindenki azzal van elfoglalva, hogy átálljon rá, és beállítsa a szoftvereket, hogy lehet tanítani. A laborokat még megtartjuk egy-két hétig, de az is lehet, hogyha tovább fokozódik a helyzet, akkor azokat is le kell fújni. A nyáron például a kutatók bejártak. Tehát laborkísérletek azok folytak, akik elméleti, az otthon is tudott számítógépezni. Például nagyon speciális problémát jelent az egyetemen a légkondicionál, ami összekeveri a levegőt. Sikerült úgy átállítani, hogy nem fújja vissza az egyik szobából kiszívott levegőt a másikba. Most azt állítják az üzemeltetők, hogy ez nem okoz vírus veszélyt, vagy vírus homogenizációt. Adja Isten, hogy úgy legyen. De ilyen jellegű problémák is felmerülnek. Hallgatók most már nem léphetnek be a mi karunkra. De ugyanebben az épületben működik a társadalomtudományi kar, ahol nem rendelték el a zárlatot. Korábban egyszerű volt a portás rászta, hogy diák, nem diák, a oktatónak vagy kutatónak volt, kártyához beléphetett, a hallgató nem. Most fiatalok is bejárhatunk az épületbe, büfén működik, csak a TTK-sok nem, mert azok már tudják, hogy baj van. A mi karunk még nem tudják. Nem tudom, hogy mi történik a következő napokban vagy hetekben. Minden esetre, ha valakit ez a téma érdekel, pontosan, akit említettem, Kacskovics Imre az egyetem, vagy a TTTK dékánya, volt az első előadója a Tomcsőnek.
1: Ebben az
0: évadban. Ezt szeptember 17-re hirdettük, de most elsőjén vettük fel a videót, és olyan friss járványügyi adatokat és előrejelzéseket ismertetett, hogy ezt annyira aktuálisnak gondoltuk, hogy tegnap este kitettük, tehát előre hoztuk az Atomcsírnek a kezdetét, és most már meg lehet nézni, a Galileo Webcast tegnap este leadta, Galileo Webcast-re kell kattintani, és ott meg lehet nézni a Covid-ról szóló. Egyrészt benne van a friss járványügyi jelentés és előrejelzés, másrészt pedig az, hogy az ő kutatócsoportja miféle gyógyszert próbál kifejleszteni a vírus ellen. Ugyanezt két hét múlva megismételjük, tehát 17-én, mint a hivatalosan megkérdezett az első előadást, hamarosan felkerül a Tomcsil weblapra is, és a YouTube csatornánkra is ez a felvétel. A többi előadóval éppen ott tartunk, hogy egyeztetjük, hogy van, aki otthonról mondja a saját számítógépéről, van, aki bejön és egy üres terem előtt elmondja, és felvesszük. Az utóbbi azért jobb, mert akkor legalább jobb minőségű mikrofont tudunk neki adni, mert a laptopoknak a mikrofonjai azok tapasztalatok szerint elég vacakok és nagyon rosszul lehet érteni. Tehát például a bevezető domát azt háromszor kellett felvenni, amíg végül olyan minőségű lehet, hogy érthető legyen a köszöntés, amit elmondtunk, hogy ez itt a most következő évad. Szóval a jó mikrofon az mindig kritikus, de mindesetre így például meg tudjuk azt is csinálni, hogy látszik az előadóknak a kirokott prezentáció, és mellett a sarokba beszél a feje. Korábban mindig arra panaszkodtak a nézők, hogy az előadót mutatták, és az meg hiába mutogatott lézermutatóval a feje fölött a kivetített ábrára, azt időnként mutatta csak a kamera is, nyilván rossz minőségben. Most ezt közvetlenül tudjuk adni, tehát még jobb is lesz az adás, mint korábban. De hát az összes előadóval folyik az egyeztetés. Annyi az előny, hogy például valaki, aki Amerikából fog beszélni, és neki most emiatt nem kell hazajönni, hanem akárcsak a többiek otthonról elmondhatja az előadást.
1: Akkor tehát mindenképpen nézzétek, illetve lájkoljátok be egyrészt a Galileo Webcastnak, másrészt pedig az Atomcsillnek a...
0: Galileo Webcast.
1: Igen.
0: Azt mondtad, hogy
1: igen. Tehát azt nekik, illetve az Atomcsillnek is a Facebook oldalát, és ott mindig értesültök a legújabb videókról, hogy mit érdemes nézni. Gyula, neked nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
0: Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, remélem, hogy sikerült kielégíteni az érdeklődéseket, és hát nyilván a következő években is érdemes követni a kozmológia meg a részecske fizikai fejleményeit, mert addigra a tudomány az halad.
1: Bízunk benne, hogy a közeljövőben, annál közelebbi jövőben is azért újra vendégül láthatunk.
2: Tényleg azt akartam mondani, mint a visszajövőbe filmek végén, hogy ezzel még nincs vége.
1: Egy vonalóra. Igen, annyi a dolog. Egyébként én nagyon meglepődtem, hogy már ezen a héten össze tudjuk hozni, mert ugye az előző héten úgy köszöntünk el, hogy hát majd valamikor talán nem túl soká, és akkor
0: hát a múlt héten még, amikor beszéltünk, úgy gondoltam, hogy a következő hétvégeken mindig van valami programunk. Ilyen tábor, olyan verseny, ezeket mind le kellett fújnunk. Tehát most már elvileg minden héten jöhetnénk, de most már minden pénteken szabad emiatt. De a múlt héten még azt mondtam, hogy azért jövök most, mert később már egyetemi programok lesznek. Hát sajnos ez se jött össze.
1: Mi azért az év folyamán talán még akad olyan téma, amiben várunk majd szeretettel, úgyhogy mindenképpen, aki meg addig hallgatna tőle dolgokat, az meg interneten megtalálja az előadásait.
0: Igen, jó hír, csak nem tudom, figyelték-e a hallgatók. Két napja jelentették be, hogy a újfajta fekete lyukat fedeztek föl, tehát a gravitációs hullámok azok most már rendszeresen érkeznek, és már egyenként nem alkotnak szenzációt, csak akkor, hogyha valami nagyon újfajta objektum. Most egy 60-valahány és egy 80-valahány naptömegű fekete lyuknak az összeütközéséből keletkezett egy 140-valahány naptömegnyi, miközben 8 naptömegnyi energia kisugárzódott, és jelenleg nincsenek modellek arra, hogy miért léteznek 100-as nagyságrend, 100 naptömegnyi nagyságú fekete lyuknak. A kisebbekre van modell, a sokkal nagyobbakra van modell. Most megláttak egy olyat, amit korábban nem gondoltak. Most ez a legfrissebb szenzáció. Tehát állandóan jönnek ilyen újabb hírek.
1: Sokan azt mondják, hogy egyébként ez lesz majd az út a szupermasszív fekete lyukaknak az eredetének.
0: Hát lehet, hogy a kisebbekből állnak össze. Hogyha egyre több ilyet fognak észrevenni, akkor valószínűleg az a 80-as is úgy jött létre, hogy két még kisebbből összeütközéssel.
1: Nagyon szépen köszönjük a dolgot. Legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszerű nap a világon. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok! Jó.

Tilos Rádió hírei következnek. Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Szakemberek tavaly előtt jelezték, várható a szávai állasküz hazai felbukkanása, az Alburnus száva, a pontyfélék családjába tartozó faj. Természetes elterjedése a Duna vízrendszeréhez, illetve a Fekete és Azóvi tenger folyóihoz kötődik. Áramvonalas, oldalt lapított teste általában 15-25 cm-es, hátoldala barnás vagy kékeszöld. Oldala és hasa ezüstösen csillog. Rajai a tiszta, oxigéndús vizeket kedvelik, főleg planktonikus élőlényeket, apró rákokat, rovarlárvákat fogyaszt. A szávai állasküz tavasszal és nyár elején ívik, érettségét 3-4 évesen éri el. Az első példát júniusban, Paks közelében, az erőmű kibocsátásának monitorozása során fogták. Számol be a halászat augusztusi száma és a sokszínű vidék. Júliusban egy alpesi hegyi vezető 2955 méter magasságban hátizsákot talált a tiroli Zuztalferner gleccseren. A havas batyúból előkerült tárgyak, jégcsákány, fényképezőgép, síp és egy viharvert mappa első pillantása az 1950-es vagy 60-as évekre utaltak. A balesetet szimatoló osztrák rendőrök nagy nehezen kisilabizálták a tulajdonos nevét, sikerült is fölkutatni. A 86 éves bajor férfi egészsége már nem engedte, hogy személyesen utazzék Tirolba. A barátaival túrázott 1963. augusztus 4-én, amikor gleccser szakadékba esett. Málháját eldobta, hogy az ne húzza le. A férfit társai pruszik hurkos kötéllel emelték ki a hasadékból. A túrazsákot fia vehette át augusztus 25-én, 63 évvel, az eset után. Újságolta a HVG. A hozzájuk tartozó kígyósi pusztán a szárazság miatt jelenleg egyáltalán nincsenek vízfelületek, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. Habár itt az ősz, alig-alig látni vonuló madárcsapatokat. A partiak közül csupán pár tucat bíbic mutatkozik. A fehér gólyák már augusztus közepén elmentek. Az énekes madár szalakóták úgy szintén. A gyurgyalagok kisebb csapatai éppen most vonulnak. Sem a hanvas réti héja, sem a kígyászőjv, noha kifejezetten költöző ragadozó fajok, egyelőre nem bukkant fel. Vonulnak viszont a sarlós fecskék és a cserjés területeken bodzát sipegető boszátafélék. A seregélyek seregestül tartózkodnak kinn a kígyósi pusztán, követik a szürke marhagúját. A patások által felriasztott rovarokból táplálkoznak.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Haza és haladás következik.
3: Education.
4: Tak, raz, dwa, trzy.
5: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
6: Haza és haladás.
3: Education.
7: G'day, ladies and gentlemen. Captain Carrion speaking to you.
8: Haza és haladás. Tilos Rádió.
3: Education.
5: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
9: Akkor most péntek reggel van. No!

reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok, jó reggelt, még mindig jó idő van, vagy már késő nyári, vagy kora tavaszi, akkor ez a Haza és Haladás, és a Tilos Rádió abban is, és mindjárt kezdünk, igyatok kávét, mossatok fogat, ha akartok, vagy akármi, etessétek meg a macskát, vagy simogassátok, vagy a kutyust vigyétek le. Egy ilyen zenei, könnyű, elválasztó, felütő dolgot még betennék, hangolódjatok rá, mindjárt jövünk.

Hát akkor az első felvetés az, hogy mit hallottunk. A Bandi úton van, a Gyuri valószínűleg dolgozik, forgat, és addig is ez egy papóféle rejtvény volt, hogy kijátszott nekünk most így hirtelen. Nem érkeznek egyelőre megfejtések, úgyhogy akkor egy újabb zene fog következni addig. Ez is egy rejtvény. Lehet rá.

0: Igen, igen. Hát igen, lebuktatott a Shazam. Ez a... Igen, ez a Johnson.
1: Miért azt Shazam buktatott le?
0: Mert azt írják a hallgatók, mert feltettem a kérdést, hogy mi lesz ez. És mondták, hogy ha kiírta a Shazam, hogy Johnson elektrik maszodája.
1: Szerintem, aki anélkül nem tudta, az ne írjon be.
0: Egyes.
1: Ez egyes.
0: Leüzet.
1: Ez az aival csinálok szemben, nem dolgozatot.
0: Szia, Bandi.
1: És arra gondolok, hogy nem...
0: Az előző zene az...
1: Olyan hülye, hogy nem veszi észre.
0: Az előző zene az pedig Ornette Coleman és Pat Metheny közös munkája a Song X nevű lemezről. És már is...
1: Az se egy mai darab, te.
0: Hát...
2: Jó reggelt!
0: Szevasz!
2: Megfejtették már, vagy nem?
0: Meg, sajnos. Jó. Meg Johnson.
2: Én nekem egy kérdésem lenne, hogy a múlt heti adás az a... az örökké valóság koraiba vészett, mert nincs fönt a...
0: Igen, igen, értem a kérdést. Az a helyzet, hogy csapataink harcba állnak, három vagy négy helyre mentjük az archívumot.
2: Tehát még van esélyre, hogy felkerül ez a...
0: Három vagy négy helyre, és a legnyilvánvalóbb az meghalt egy HDD, és a másikon nem tudom, és a harmadikon is be lehet kérni még a médiahatóságtól is, és valószínűleg helyre fogjuk tudni állítani.
2: Hát nagyon köszönöm az igyekezetet.
0: Igen, figyelj, egy baj van, hogy a Tilos Rádió az egy ilyen középnyomorult hely, imádjuk, meg azt is imádjuk, hogy itt van egy ilyen nexus, és hogy hiányzik valakinek. Lehet egy indiszkrét kérdésem?
2: Oda ment az 1%-om, ha ezt kérdezted volna.
0: Igen, jó, nagyon jó, és még, mert hogy az 1%-odat azt egyébként kidobtad volna az ablakon, amikor
2: nem
0: még
2: dobt.
0: Erre.
2: Egyrészt nem dobtam volna ki, másrészt azért az nem olyan kevés pénz, csak úgy jelzem.
0: Szuper vagy.
2: Több részletet nem akarok megosztani, meg hát a maratonon szoktam menni, mörcsöt, úgyhogy...
1: Mörcs.
0: Jó, jó. Az, csak azért mondom, tehát ne értsd félre, hát biztos...
2: Meg hát nem csak nekem szól ez, gondolom, hanem nem. Mindenkinek,
0: az a helyzet, hogy
2: tessék fizetni.
0: Az a helyzet, hogy van egy minimális kis irodánk technikusokkal, és azon kívül mindenki társadalmi munkában vagy volunk tér, vagy de nem tudom, hogy dolgozik.
2: Kolbász, aki ezt hallgatja, azt tudja. Mert
0: várjál. És nagyon-nagyon szeretnénk, tehát ez az egyik kulcs probléma ma a rádióban, nagyon szeretnénk egy profi informatikust alkalmazni, ellenben erre nincsen pillanatnyilag keret, illetve hát eddig se volt, és valószínűleg valami komolyabb bűtést kéne.
2: Benne, ha indítotok, benne leszek, és köszönöm az igyekezetet, hogyha a mindenképpen meg fogom hallgatni, hogyha felkerül a múlt hetit.
0: Jó, szuper. Szevasztok. Hello. Szóval, hogy igen, tehát, hogy nem elcsúszott itt a maraton, meg bizonyos részek, de egyébként is, tehát az a baj, az információ...
1: Már hogy elcsúszott a maraton?
0: Hát, sok volt a kiadás, és a koncepcionálisan, és a nem tudom, szóval, hogy ez gyökeresen meg fog változni, de hát igen, tehát tulajdonképpen kell, csak az a baj, hogy egy professzionális informatikus, aki ennyi féle dolgot, a website, az archívum, a nem tudom mit tud kezelni, az nagyon drága.
1: Milyen drága?
0: Hát ezt nem tudom pontosan megmondani, de hát biztos, hogy millió.
1: Per hó?
0: Gondolom.
1: Szóval bruttó.
0: Hát minimum. Szerintem, de lehet itt
1: hát
0: félállás
1: 3-4-4.
0: Illetve ezután is, ezen a csatornán is mondjuk, hogy nagyon lelkes fiatal informatikusok, akik még nincsenek a szakma csúcsán, már úgy értem, és van idejük.
1: Ez annak biztos, hogy nagyon jó ötlet.
0: Mi? Önkéntes?
1: Hát figyelj, önkéntes, nem tud rábízni ezt.
0: Nem?
1: Nem.
0: Felelősség?
1: Hát felelősség meg, hogyha fiatal és még kevés tapasztalattal rendelkezik, és esetleg ebbe utáz valamit, akkor egyrészt te az nagyon kellemetlen helyzeteket tud okozni.
0: Csuklótól, kézlefűrésszel.
1: Hát nem, igen, de azt például nem tud, hát ne haragudj, de én fiatal titán vagyok, hát honnan tudtam volna, hiszen még csak most
0: és olyan nincs, hogy nyugdíjba vonuló professzionális informatikusokat, akik
1: legszesen. Szerintem az a fizetési kategória, amit említettél.
0: Igen. Meg lehet, hogy itt nincs olyan, hogy...
1: De ez... nem tudom, mert ugyanakkor meg van, érted, tehát az AI az ki rostál informatikusokat is.
0: Aha.
1: Vagy hát legalábbis valamilyen szinten.
0: Vagy átstruktúrálja.
1: Ezt szokták mondani. Igen, átstruktúrálja. Úgyhogy lehet, hogy nem tudom.
0: Tessék itt az első informatikus önkéntes, aki szeretné. Halló!
3: Szervusztok, jó reggel, Sándor Pál egyedül, nem ez volt a film címe, hogy, hanem Légnagydrág, de abban volt a betétszámmal, az egyedül nem megy.
0: Hogy, hogy jön ide?
1: Hát, hogy kell egy informatikus, gondolom, igen, erre gondolta a hallgató.
3: Pontosan erre a főszerkes úr rátapintott a dolgok lényegére, mint hogy majdnem mindig. Egyébként lenne majd egy felvetés a főszerkesztő úr felé írásban, mindegy, hogy én tudok egy olyan embert, akit majd megpróbálok beajánlani, hogy megkérdezem tőle, ő közel jár a nyugdíjhoz, de talán ilyen nyugdíj szintű javadalmazásért vállal, ilyesmit, mindegy. A kérdésem viszont az a nagy politikai kérdések előtt, hogy én beszélgettem az élettársammal menet közben, kerékpározás közben, és ugye készül Magyarországon egy új közlekedési törvénytesz, vagy mi a bánat, és szerintem baromi rossz irányba megy el a mikro közlekedési eszközöknek a megítélése, ugyanis az én mi véleményünk szerint, ami nem emberi erővel hajtott bármi, az annak már teljesen más kategóriába kellene sorolódnia, de hát az elektromos elsegítésű vagy elektromos kerékpároknak nevezett 120-szal száguldozóknak már ugyanúgy a közlekedő motorral rendelkező, vagy bármilyen rendelkező közlekedési kategóriába kellene tartoznia.
1: Mit ugyanúgy segíthetünk mi?
3: Ti mit segítettek?
1: Ja, hogy, tehát, hogy,
3: ez most, hogy erről egy komoly szakértői beszélgetést indít, kezdeményeztek, azzal együtt, hogy nem vagytok természetesen közszolgálatiak, de hát tartok tőle, hogy azért van egy nagyon
1: picit kritika.
3: Tartok tőle, hogy azért is csúsznak el a dolgok anyagilag nálatok, mert többek között, nem tudom, én ugye nem voltam a születésnapi bulin, de az tök ingyenes volt, másrészt meg, mintha egy kicsit begyepesedett volna a tartalom, kivéve egy-két műsort titeket is, de hogy én úgy gondolom, mint aktív hallgató, hogy talán lehetne jobban frissíteni, és akkor
0: persze
3: nem a közszolgálatiság. Tudom, hogy a tilos, független szerkesztők tömkelege és független előadók, stb. De ezt át lehetne gondolni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. További jó adást. Sziasztok.
0: Ez, tehát az a helyzet, hogy nem, ez nem olyan, hogy akkor frissítünk, tehát hogy a tilos egy ilyen teljesen önmozgással bíró valami, vagy frissül, vagy nem frissül, tehát én nem tudom azt mondani, hogy hát akkor helyes
1: frissítják,
0: nem tudom, a nyugdíjasok, hát köszönjük szépen, és felveszünk 20-30 év körüli professzionális rádiós újságírót, akik felfrissítik a nem tudom mit, és a nem tudom mit. Ez nem így működik, lehet nem hallgatni.
1: Gyuri, az a kérdés, hogy lehet, hogy egy kicsit zenéljünk, és utána térjünk rá a cetlidre, vagy hát inkább ezt csináljuk.
0: De mondanék egy-két topikot, hogy addig gondolkozzál, mi a cetlimen van. Ilyen röviden. A PISA eredmények, ugye ez a szövegértés probléma, az tovább elemződött, és az egyik érdekes tanulság az, hogy tehát hogyha szociálisan megnézzük, a négy, mondjuk négy felé bontjuk a lakosságot, és a legalacsonyabb szociális szegmensbe tartozóknak a szövegértése és az eredményei nem lettek rosszabbak, és ahogy megyünk fölfele, úgy romlottak lefele, tehát a legmagasabb szociális státuszban leledző gyermekeknek romlott a legrosszabb.
1: Tehát de azok mindig fölött. Jobbak, mint a...
0: Még mindig jobbak, de nem sokkal, de az romlott. Tehát a tendencia egy, kettő. Te tudod például, hogy mi az, hogy doxolni?
1: Doxolni az valami kellemetlen dolgot csinálni valakinek az interneten.
0: A doxolni az, hogy igen, mondjuk valakiknek célirányosan valamilyen társaságnak, vagy közös közegnek, vagy bárminek az adatait összegyűjtöd, privát igen. adatait, neve, lakcím, honnan, hova, miért, anyja neve, esetleg telefonszám, e-mail cím, nem tudom, és ezt publikálod az interneten, és ugye ez elég megdöbbentő volt, hogy a ex-miniszterelnök azt mondta vala, hogy ők most elkezdik doxolni a NBVH-t.
1: Igen.
0: És hogy az összes munkatársát figyelik, legyűjtik, kigyűjtik, matatják, és ezt, hát hogy jó lesz vigyázni, mert ezt, hát ezt közszíre teszik. És azon gondolkoztam, illetve utána is olvastam, hogy ez bűncselekmény, tehát ez különféle ilyen BTK-be ütköző paragrafusokat kimerít, tehát hogy ez fenyegetés, közszivatalnokokat nem illik fenyegetni, hogy akkor kiteszed, ha nem tudom, a lakcímét, meg az anyja nevét.
1: Vagy hát nem tudom, szó szerint mi hangzott el?
0: Az ex-miniszterelnök?
1: Hát igen, hogy felírják a nevüket, meg a nem tudom, ez is
0: igen,
1: szerinted a fej, de azt nem mondták, hogy utána meg nem tudom, belehúznak.

0: azokkal a jogaikkal, amiket az adatokhoz való...
1: Igen, de hogyha te valami jó, után érzem, nyomozol, ügyészség, ez az NBVH is egy, hát hogy mondjam, tehát ilyen nyomozati... Mi?
0: Nemzeti Vagyonvédelmi.
1: NVVH.
0: Igen, csak egy B-t is belemondtál, de lehet, hogy csak...
1: Mert fél arcom béna, és rosszul artikulálok. Nem, a nem, régi Gyuri, rendszerben nem kaptam volna a mikrofon engedélyt.
0: Hol?
1: Amikor még a antivilágban volt ilyen a mikrofon.
0: De hát itt is megvesztegetéssel szereztem.
1: Hát itt is, de hát...
0: Nem megyünk ki különféle dolgokat csinálni, és utána pedig hamar visszajövünk, és egy szép zenét addig rakjál be.
1: És azért azt sajnos azt nem tudjuk elkerülni, nem volt terve, de ez egyre jobban tetszik, ez a Jeninek Dániel és a Szívek
0: Nagy. Arról egy kicsit beszéltünk, igen, azt akarom mondani, hogy
1: ez már azért
0: én megkérdezem olyan... a hallgatókat, akik esetleg a cseten kinyilváníthatják a véleményüket, hogy lenne kedvetek meghallgatni, mert én olyan félve jövök elő ezekkel általában. Zselko Bebek és a Varasdini Gyerekek Tambura zenekarának, egyébként egy népes tambura zenekarról beszélünk, tehát a hangzás az nagyon... telített lesz.
1: Gazdag,
0: köszönöm. Róla azt álmodtam ilyen, hogy te nem vagy már nekem című számot, amit egyébként Goran Bregovic itt, azt hiszem 7 perc, és hát egy régi bielodugma össze.
1: Azt,
0: jaj, nem fog mindenki menni, Gyuri.
1: YouTube-on elő tudjuk,
0: igen.
2: Szervusztok.
1: Hello.
2: Hello, csak annyit szeretnék jelezni, hogy az már önmagában visszaélés, hogyha személyes adatokat gyűjtenek, és azokat nyilvánosságra hoznak, az már önmagában bűncselekmény. Nem kell ehhez odavonulni, meg megverni valakit, mert ez jogosulatlan adatkezelés. Semmiféle megbízás nem történt erre, és ezek személyes adatok, a lakcím például, vagy az elérhetősége, címe, stb. Úgyhogy ez önmagában bűncselekmény, ahhoz nem kell oda menni, megfenyegetni, stb. Csak ennyit szerettem volna mondani.
1: Jó, kösz.
2: Sziasztok.
0: Köszönöm.
1: És akkor ezt közben majd előcsaljuk a...
0: Hát előbb egy, igen, de felteszem, most rakjuk be azt a szép zenét, Gyuri, amit te biztos hoztál, vagy folytassuk John Zorn életmunkásának az ismertetését, és esetleg hát kérdezzük meg, hát ha jön egy pozitív vagy egy negatív reakció, hogy nem semmiképpen nem szeretném Zselko Bebek és a Varasdini Gyerekek Tambura zenekarának eladásában meghallgatni a Szánya Hosszán Nocsász, de te nem állt című régi bielodugma számot, ha vagy pedig épp ellenkezőleg. De én csak azért beszélek ilyen sokat, mert a Gyuli valamit matat a pulton. Nagyon szeretném meghallgatni Zselko Bebek előadásában valamint.
1: Megoldjuk, mindent megoldjuk.
0: Varasdini Gyerekek Tambura zenekarának közleműködésével Goran Bregovic egyik régi szentem, hogy azt mondom, hogy szállni, hogy

0: Az a második.
1: A második, második, tudom, második. Keressük. Ez. Jó, majd mindjárt kitaláljuk, hogy ez hogy kerül bele a műsorba, bele, és akkor szóval ott hagytuk abba.
0: Válaszolt valaki a cseten, még azt nézzük meg, mielőtt belefogunk a mai kedvenc témánkba.
1: Hogy?
0: Nem. Leszarják. Csinálkó bebeket.
1: Jöhet a dubstep. Nem, az mehet a bebek. Simán, a bebeket minden.
0: De most, de mit mond a hallgató, Gyuri?
1: Hogy ez mehet ez még egyszer. Még egyszer, csak nem figyelsz. Éneklik a dúrjad a havat, ezt többet nem tudom felolvasni, mert nem tűri. A
0: nyomdafestéket.
1: Nyomdafesték lelő ki magámba. Jó, tehát, hogy mehet, ne izguljál.
0: Jó,
1: szóval, hogy ez a, tehát, hogy azért a hét híre, ez, hogy a, ugye Jelinek Dániel és Szívek Norberg, ez volt egy ilyen Balán Busz nevű intézmény, ami hát az
0: állami intézmény volt az.
1: Ez a Nemzeti Vagyonkezelő ZRT felügyelete alá tartozott, amit ez a Szívek Norbert nevű úr felügyelt, és itten
0: felügyelgette. Mást is felügyelgetett.
1: A
0: Richtert.
1: Richtert, ez 2015-18.
0: Amikor...
1: Igen, meg csomó ingatlant, amit...
0: Azt is felügyelt?
1: Igen, és ezekből az ingatlanokból egy csomót eladtak. Eladtak, és... Tudod, voltak ilyen jeles üzletemberek,
0: aki
1: Tiborcz István, meg nem tudom, és felvásárolták.
0: Fel.
1: És ez a Jelinek nevű úr, ennek a vagyonát 355 milliárdra becsüli a szaksajtó. Az nem gyenge. És
0: jó, csak hogy tudod, ezek olyan, lehet, hogy még 200 milliárd sincs valójában. Tehát, hogyha most megpróbálnám mindet, ez ugye nem cash, hanem biztos vannak benne ilyen ingatlanok,
1: meg az
0: gépek, meg egy szép gyűjtemény, valami, és azt nem tudod, hogyha most azt el kéne adni, pláne mindet egyszerre, akkor az biztos nem 350 milliárd lenne.
1: Hát, meg hogy mi van a könyvekben, és mi a piaci értékes,
0: igen, tehát, hogy lehet, hogy lehet, hogy az egész nem ér többet 150 milliárdnál.
1: Rongyos. És akkor ez az üzlettársa a Tiborcznak, ez a Jelinek nevű úr, a Szívek úr pedig az állam felől próbálta ezt, ezeket a, és hogy ez a Balán Busz, ez hát egy elég nagy cég, tehát szerte az országba, kis falvakba reggel jön, és viszi a munkásokat.
0: Ezek szerintem nem volt olyan nagyon jó cég, ez a Balán Busz, nem?
1: Nem.
2: Én ezt a két dolgot szeretnék mondani, hogyha lehetséges, hogy az egyik ezt a Balán Buszos történet nem értem, mert ez olyan kicsit alakat tudni, hogy lehet ilyen, hogy mondjam, ilyesmibe belekeverni.
0: Nagyon jó kérdés, igen.
1: Megválaszoljuk,
0: köszönjük.
1: Másik
0: kérdés.
2: Az nem kérdés lesz, az egy állítás lesz.
0: Akkor állítsál, légy szíves.
2: Mondjuk, hogy nyaraltunk Horvátországban, Kvács szigetén, erre nem tudom, mennyire tudtok.
0: Hogy a Horvátországban nyaraltatok? Hát még abszolút. Azt is tudjuk, hogy 5 évvel ezelőtt hol nyaraltatok. És azt is, hogy hol voltatok síelni. Jó, csak ha már kérdezted,
1: igen. Hol fogsz nyaralni jövőre?
0: A Volánbusz ügyel összefüggésben.
2: Foglaltam volna, hogy arról tudtok-e, hogy ott ez az ember vett egy komplett fél hegyoldalt Horvátországban, Jelsa településen egy ilyen üdülő komplexumot, ami ilyen bungalók voltak, meg szálloda, meg minden. Ezt onnan tudom, hogy ez ilyen 4 évvel ezelőtt volt körülbelül. Ott nyaraltunk Jelsában egy nagyon szép öböl karéban, és nagyon jó barátságba keveredtünk a vendéglátóinkkal, és egy díszvacsorán, amelyen burek volt föltállalva nagy mennyiségben, házi sütésű, a legkedvesebb vendéglátással összefüggésben, ott mesélték el, hogy egy magyar csákót megvette a szemközti oldalt. És mondom, hogy ki. És azt mondja, hogy nem tudja, hogy ránéz, azt mondja, hogy Jelinek. Azt se tudtam, ki ez. Érted?
1: Jó, most és már tudod.
2: Tehát, hogy erről ti nem tudtok, csak úgy mondom, hogy ha most akkor 200 vagy 300, vagy lehet, hogy nem 200-300, vagy lehet, hogy 300-600, csak, tehát, hogy azért nem kell annyira félteni.
0: Nem? Nem. Jaj, köszönöm, hogy ezt elmondtad.
2: Helytállók, lehet, hogy nem minuszba, lehet, hogy pluszba.
1: Aha, oké.
0: De hát itt pont ez az izé, hogy most nem tudjuk, hogy ott az a félhegy oldal az most profitábilis, vagy nem, van-e rajta hitel, vagy nincs.
1: Mi van szóval, a másik felén a hegy oldal?
0: Igen, vagy leégette, vagy bánja. Nem.
1: De hogy hát szerintem már elég pénz ez ahhoz, tehát most itt írják, hogy 330, a Forbes szerint 355, de tök mindegy egyébként.
0: Ezek, ilyen, most viccen kívül ezek a számok, ez inkább játék.
1: Igen. De azért azt lehet tudni, hogy ebből lehet majd fizetni ügyvédeket. Jó ügyvédeket lehet ebből venni. Mert hogy szükség lesz rá.
0: Na, és?
1: Hogy ugye hát ez a Volán busz most azt mondja, hogy szarcég volt, hát szarcég volt, mert hát öreg buszok voltak, és gondolták, hogy veszünk hát újabb buszokat, lehet, hogy használ, de jobb, tehát, hogy nem
0: a előbb az volt, hogy leasingelünk.
1: Hát leasingelünk
0: is.
1: Hát megnézzük, melyik a olcsóbb. Hát figyelj, tehát hogyha mi vagyunk a íze, és azt mondjuk, hogy hát figyelj, ezek az öreg buszok itt már, amikor leesik az első hó, akkor megadják magukat, meg nem tudom, nagyon szép volt ez a magyar járműgyártás is valaha, Bakutól, nem tudom, Marokkóig mindenhol Ikarusz buszok jártak, de hát most akkor nézzük meg, hogy mit tud a Mercedes, vagy a Volvo, vagy a nem tudom, vagy a kínai újonnan feltörekvő járműipar, és akkor ugye elkezdték nézni, és ez egy nem most kezdték el ezt összegyűjteni, de most valahogy az ügyészség valahogy olyan...
0: Nem, hát ezt ugye már elég... Tehát ugye, még csak annyit akarok mondani, hogy a Volán 20... ról sosem tudtam elképzelni, hogy én akárhányszor utaztam még bejáróként Volán buszon, és ez hosszú évekig tartott tulajdonképpen. Ott sosem az volt, hogy bementél, és akkor pláne, hogyha ismerted a sofőrt, vagy már többször láttak azon a viszonylaton. És nem csak, hogy velem, hanem ugye ott sokan voltak, akik reggel mentek, este jöttek, azok ugyanazok az emberek voltak, és tána ugyan a vonalon valamelyik, a reláció valamelyik településére laktak a sofőrök is, és akkor soha nem az volt, tudod, hogy hallottad, hogy oda leraknak valami pénzt, de azt, hogy úgy kattan a, tudod, hogy a kasszából kiadják, az a jellegzetes prrr hang, az sose volt.
1: Elromlott a hang.
0: És hogy, tehát ott Schwarzba utazott mindenki. És egyszer még meg is próbáltunk ennek utána járni, de hát a már ilyen újságírói eszközökkel, és mindenki tudta, hogy ez van, de senki nem tudott.
1: Lehet, hogy alacsony volt a bérezés a buszsofőr.
0: Igen, de én azt hiszem, tehát hogy hivatalosan az jött ki, hogy hát lényegében utas nélkül utaz, közlekednek ezek a, miközben dugig volt hajnali busz. És ez nagyon-nagyon sok pénz lehetett. Tehát annyi pénz, hogy ez nem a sofőr, nyilvánvalóan nem a sofőrök magánüzlete volt.
1: Gondolod, hogy hát, részteltek legalább?
0: Valakikkel. Na de mindegy, de most nem, hogy is mondjam, csak a mindennapos ez korrupciónak a erről a fajtájáról beszélünk, ezt csak úgy megjegyeztem, hogy valóban sok probléma lehetett a Volán busz különféle elszámolásaival. Ellenberger, itt ugye, amit te kezdtél el ismertetni, az az, hogy nem tudom, egyszer siboltak valami 1,5 milliárd forintot egy üzleten, aztán még 5-öt egy hasonlón, ez a megveszem, eladom, leasingelem, honnan, kitől veszem
1: meg, esetleg megveszem, mennyire de veszem meg. Iktatok egy közbe, hogy aki még jobban megveszi, és én meg tőle még jobban megveszem.
0: Meg valami telephelyeladásról is volt szó, amin szintén nem a Volán busz járt jól, mert azt amennyire ő eladt, annál valaki sokkal, második vevő sokkal többért vette meg, és ott is valakinek közben leesett valami, de nem tudom, 1,5 milliárd, vagy szóval valamilyen pinfösszeg.
1: Most
0: de hogy ez világos, tehát hogy ezt ebben elkezdtek nyomozni.
1: Igen.
0: És úgy tűnt, mintha ki is. Szóval, hogy tudod, hogy 2010-esek közepén.
1: 15 és 18 közt volt a Szívek a vagyon kezelő ZRT-nek a vezérigazgatója. És hogy a miniszter úr akkor az úgy volt hívva, hogy Sesztek Miklós.
0: Ezt úgy, ha megpróbálod rekonstruálni, hogy hogy került oda a Szívek úr, hogy ott Kisvárdán valamilyen szeszipari üzemet, Várda Drink, vagy mi az ördög, azt ő rendbe hozott. Az ő menedzseri, mert ő egyébként nem kisvárdai, hanem valami esztergomi vállalkozói családból származik. És hát ilyen jó iskolái voltak, meg egy jó fellépésű, jó svádájú, tehetséges, fiatal, feltörekvő üzletemberként valahogy a kisvárdai Várda Drinket ő a legendák szerint rendbe hozta, és akkor figyelhetett fel rá a Sesztek úr.
1: Meg lehet, hogy a stadion volt csápolt.
0: Szerintem előbb bizonyított ő, nem?
1: Igen, biztos.
0: De komolyan.
1: Ja.
0: Te jó arcú, vidéki munkavállaló, érted, rendbe hozza a drinket.
1: Várda keserű, az egy remek ital.
0: Tényleg?
1: Így sokat. Szóval a... Igen, és akkor felfigyelt.
0: És akkor utána felfigyelt rá, és akkor azt a szíves figyelmébe ajánlotta a magasabb köröknek is. Ahova, akik szintén tárt karukkal fogadták, gondolom, mert hát volt, lehetett egyfajta ilyen, hogy sem csak káderhiány, nem?
1: Igen, most is az van.
0: Csak akkor másfajta,
1: igen.
0: Egy más készletnyi káder hiányzott, egy más készletnyi káder számára.
1: Más salom.
0: És akkor szerintem itt jött az, tehát, hogy utána rögtön a Nemzeti Vagyonkezelő élére kerülni, mert annyira, hogy a tehetsége szavattól, csodálatos karrier, nem?
1: Csodálatos. És amit lehet olvasni, hogy olyan 10 milliárdra becsülik a kárt. Tehát, hogy
0: négy
1: az,
0: ügyben,
1: ami
0: igen.
1: Kicsit túl lett árazva, vagy túl lett bonyolítva meg. És itt még szerintem lesznek kiboruló dolgok, mert hogy itt különféle ingatlanok is azt meg eladta ez a vagyonkezelő, és lehet, hogy igen, amit mondasz, hogy az lehet, hogy valaki megvette, és aztán hirtelen fölment az érték, és kétszer annyira eladta, mondjuk Tiborcz úr, vagy szóval mindegy, ez a ismert baráti kör, és hogy most ezeket az urakat először
0: hűvösre tettek.
1: Először kihallgatásra behívták. Tehát az első hír az igen. Volt, hogy hát ugyan hogyan volt ez. Egyébként ez 5-től 15 évig terjedő.
0: Csak. Nem, 15 az már elég sok.
1: Az már sok. Szerintem a 10 is sok.
0: Igen. Hát és az 5 se kevés.
1: Egyezünk ki félúton.
0: Igen.
1: És akkor beívták őket ilyen meghallgatásra, és utána másnap elrendelte a megfelelő szerv, hogy egy hónapra akkor...
0: Előzetes.
1: És ez a vezetőszáras verzió az a... És azért nekem az a hiszem, hogy ez már elég magas. Ez így fölfele kezdünk menni, tehát ez egy elég magas kapcsolatrendszerre bírókör, és ez a Tiborcz úr, meg Sesztek úr most is parlamenti képviselő, azt hiszem, mentelmi joga.
0: Tényleg? Ebben biztos vagyunk?
1: Nem, semmi más vagyunk biztos. De hogy és ugye Hát
0: mindenkinek az volt az első gondolat, hogy a Tiborcz van befenyegetve, tehát hogy ez konkrétan igen. A családot érte.
1: Igen.
0: Ez a dolog is, hogy azért volt fektetve az akta 5 évig, vagy 4 évig, tehát ennek már a 20-as évek elején. Hát ezért.
1: Mert hogy a szálak?
0: Igen. Messzire. Inkább az a kérdés, hogy tehát két kérdés, hogy egyáltalán, tehát hogy meddig jutott el valójában ez a nyomozás, amíg mondjuk, hogy azt a pontot veszed, amikor elkezdték fektetni. De ezt nem tudod, hogy mikor kezdték el fektetni, mert régóta nyomoznak, és hát régóta nem történik semmi.
1: De ez miért érdekes lehetett, hogy valahogy... van ott az ügyességen egy ilyen szoba, vagy egy ilyen szekrény, hogy elkészült nyomozási anyagok, és akkor mi az, amit... Nézd, most ez milyen érdekes, most ez aktuális, most már nem védi a nem tudom mi, a nem tudom mit, vagy akit.
0: Igen.
1: De mennyi ilyen ügy lehet? Közben feljelentést tettek a letelepedési kötvény ügybe, ami hát ugye a Rogánhoz tartozott. Az egy nagyon combos cucc, tehát az rengeteg pénz. Aztán ugye most a miniszterelnökünk azt mondta, hogy vagyonosodási vizsgálat alá fogják. Talán vissza 20 évre, vagy nem tudom, szelékom, mindegy, hogy mikor járt a mandátuma le, vagy most képviselő, vagy nem, a politikusoknak a vagyon nyilatkozatát, és független, tehát a családtagokra is kiterjesztve. És ha igaz azok a pletykák, amik terjednek, ugye, akkor ez, hát ez elég komoly fenyegetés. Tehát, hogyha, tehát érted, mit tudom én, a volt miniszterelnökünk felesége állítólag komoly birtokok tulajdonosa a Tokajba, mondjuk a fél Tokaj az övé. És hogy ha megkezdjük megnézni, hogy...
0: Miből?
1: Hogy igen, tehát hogy ez legális jövedelme. Oh. És a,
0: de mit akarsz ebben mondani, Gyuri?
1: Hát, hogy ugye van egy komoly türelmetlenség ilyen első fokon, hogy hát akkor miért nincs börtönbe, ha nem tudom kicsoda, az a 10 ember. Biztos mindenkinek van egy 10 emberes listája, igen, hogy kit szeretne először.
0: Igen, és szerintem olyan sok nagy vita nem is lenne, hogyha megkérdezik a népet, akkor abban hamar meg tudna egyezni.
1: Hát a 8. helyen lenne egy kis vita. De hogy hova ér el, az a gyanúm, hogy akkor ugye most, tehát ha most azt tudom elképzelni, hogy van egy hely, ahol rabosítva van ez a 2 ember. És akkor ülnek vele szembe, elővett akták alapján, és akkor azt mondják, hogy és ez hogy volt?
0: Mert ha nem volt sehogy, akkor 15 év. Ha volt valahogy, akkor 4.
1: Meg esetleg valaki ezt mondta, hogy ezt így kéne vagy. Szóval, hogy
0: Igen, azért jó ez a... Jó, tehát, hogy igen, de az állítás az, hogy van türelmetlenség.
1: Az iszonyú. Tehát azt én iszonyú hülyességnek gondolom. Nem azt, hogy van egy ilyen, hogy mondjam, ilyen érzelmi, hogy akkor szeretném látni, hogy a Lázár János is bőribe van, meg a Rogán, meg a nem tudom. De hogy ez így működik, hogy rengeteg ügy van, és akkor ott nézed a szekrénybe.
0: De ez a valám, hogy ez pont azért érdekes, mert vagy azért lehet izgalmas, mert ez félig már meg volt főzve ez a dolog. Most még egy kicsit kell tovább főzni, és úgy na, elég nehéz elképzelni, hogy ne jutna el a Tiborcig. Nem? Vagy hogy...
1: Nehéz.
0: Tehát, hogy azok a kölcsön ez a Jelinek száll, mert az, hogy az ingatlanokkal így üzletelt, vagy úgy, érted, hát most árulták az ingatlant, fogta, megvette, nem tudom micsoda, de ott volt egy pár, igen, ez olyan, hogy a közvetítőként te, hogy ott hogy valamit vissza is adott a Jelinek, hogy hogyha kerestek rajta, nem tudom, 300 millió vagy 700 millió forintot, akkor tessék, itt van. Tehát az ő jelenléte tök értelmetlen volt ebben abban a tranzakcióban, amely érint. Mindegy. Szóval, hogy De lényegtelen, tehát ezt elő lehet venni, ezek mondanak valamit, vagy nem, de úgy viszonylag könnyen el lehet jutni a bizéig, és akkor az úgy elég is, nem? Hogyha ez önmagában 5-10-15 év, akkor minek a többivel foglalkozni? Al Capone-t is adócsalásért ítélték, és nem azért, mert kinyírt a fél Chicagót.
1: Igen, ez pontos, de szerintem az érdekes lehet, hogy úgy beszélgetsz, és akkor azt mondod, hogy még valami.
0: Halló?
2: Szervusztok, bocs, egy kicsit időhurokba kerültem, ugye még a Szíves Sesták harmadik jelinek jóról beszéltek. 2018-ban, akkor még nem tudhatta, megismerkedtem egy választások környékén egy úriemberrel itt Londonban, aki elmesélte nekem, hogy neki két cége volt, és az egyiket gyakorlatilag pillanatok alatt a Sesták lenyúlta, nagyon durva módszerekkel, és ez pont az az időszak, amiről beszélünk. Én azt gondolom, hogy a Jelinek ugye annak idején úgy indult, mint egy éppen az érettségit letevő okos fiú, és magától elkezdett okosságokat csinálni, de a NER nyilván behúzta, és azt gondolom, hogy a Jelineken keresztül szépen begyűrűzik majd. Tehát 500 milliója van, és azt mondják majd neki, hogy megtarthat 100 milliárdot, vagy mennyit, de szépen eljutnak majd a nagyfőnökig.
1: Ja.
2: Mert én magas fúrom, és remélem, hogy és ezt várom.
1: Oké.
2: Okay. Ennyit szerettem.
1: Szerintem ez egy rettentő erős üzenet. Tehát ez üzenet. Tehát ha most ezt a két, ezek már nagy halak. Tehát azért egyrészt az állami, tehát hogy most miért ingatod a fejed? Hát azért mégis a vagyunk, és utána is volt ember, aki a vagyunkügynökség, tehát 15-18 előtte is. Szerinted ők most nem kezdenek el azon gondolkozni, hogy nem. Te nem kezdenél el azon gondolkozni, hogy
0: 5 vagy 15?
1: Nem, azon, hogy tehát ugye az a formális indoklás, hogy fennállt a veszélye annak, hogy eltűnnek. Tehát, hogy elég sok tartalékuk van ahhoz, hogy mondjuk Dubaj vagy valamilyen helyre eltávozik, ahol nincs kiadatás. Van egy-két hely, ahol tipikusan megjelennek ilyen ismert vagy ismeretlen arcok, Balin, Dubajba, vagy nem tudom mi hol, a Peru indiánok között. És ha te lettél volna mondjuk utána a nem tudom mi, és azon gondolkoznád, hogy mi van, hogyha ezt megkapargatják, nem kezdenél azon gondolkozni, hogy milyen klassz, mit tudom én, Balin nyaralni hosszabb ideig, hogy ott egy ingatlant venni.
0: Na, és ezért kellett lecsukni a két csávót.
1: Egyrészt, másrészt meg, ha én lennék a nyomozó, tehát hogyha lehet, hogy ilyen olasz, 70-80-as években ilyen olasz filmek, tudod, az ügyészség, meg a maffia, akkor nem kérdeznéd meg, hogy Dávid, annyi érdekes ügy, maga annyi embert ismert, hogyha esetleg úgy mesélne nekem valami érdekes dolgokat, most Dániel, igen, bocsánat, hogy én ráérek most.
0: De, valószínűleg mesélne, kérdezték.
1: A 10 az pont a duplája, mint az 5, a 15-nek meg a, szóval, hogy nem tudom, hogyha esetleg így van valami, amit elmondanak, kettőnk közt marad. Jó, ez a magnó itt megy meg, nem tudom, de az... Tehát, hogy a Radó Péter az egy nagyon jó minőségű oktatás szakértő.
0: Igen.
1: Volt itt nálunk is benne egyébként.
0: Volt.
1: És azt mondja, hogy ez felháborító, vagy szóval, hogy ezt így erősen nehezményezte, hogy elindul az iskola, és nem lett átszervezve az egész oktatási rendszer. A klik, meg az összes tankerület, meg a nem tudom mi. Csak a vezetők lettek kicserélve. Hát az áprilisban volt a választás, és az iskola azon augusztus végén kezd el berregni.
0: Igen, azt én sem tudtam mire vélni azt a üzét, meg hogy az mindent az, a magyar tüdet.
1: 100 000 embert érint, több mint 100 000.
0: De ugyanez van ez, inkább a Hatházi úrnak, vagy a Hatházi úrnak, ő is szoktam mondani, hogy már rég vezető száron kéne vezetni. Igen. A Tiborcot, meg az Orbán Viktort nem csukják le, addig itt nem lesz lelki békéje az országnak, és hogy, de hogy ez kinek szól? Tehát, hogy a kormánynak nem szólhat. Nem? Tehát, hogy tényleg legalább nem. Próbáljunk meg úgy tenni, mint hogyha...
1: Hát alapvetően nem, az a kérdés...
0: Tehát, hogy a kormány nem tartóztathatja le. Maradjunk abban, hogy a kormány nem tartóztathatja le sem a Tiborc urat, sem ezt a másikat, az apósát. Ebben a pillanatban meg az ügyészségnek szól, ami viszont...
1: Figyelj, biztos
0: lehet... De mégis úgy szól, mint hogyha a kormánynak szólna.
1: Igen, meg a Lech Walesa úr is azt mondta, hogy miért nem.
0: Jó, hát a Lech Walesa úr, ő csak olyan bombóként mondta ezt, tanult, hogy szevasz, hogy vagy, meg mindig nem tartult.
1: Három hónap eltelt, és...
0: Még mindig szabad, így áll valamit.
1: Erről az úrról jut eszembe, most is meg is sajnálom, most voltam augusztus végén Gdańskban. Jól mondom?
0: Nagyon jól mondtam.
1: Jó, Gdańsk.
0: Nem kell a G-vel azért annyit fölmondani, Gdańsk, igen. Gdańsk, azért kell Gdańsk. Mondani, de tehát nem olyan...
1: És voltam a Szolidaritás Múzeum tulajdonképpen, szóval egy nagy komplexum, ami igen. Oktatási mindenféle szerepet tölt, de van egy elég nagy múzeum. Nagyon jók a múzeumok Gdańskban. Nem tudom, mikor voltál utoljára.
0: Hát nem. Gdańskban is elég régen voltam, de Gdańskban múzeumban meg.
1: Van egy második világháborús múzeum.
0: A Westerplatte.
1: Nem. Nem,
0: nem a Westerplatte?
1: Bent. Nem. Uh-huh. És hát iszonyatos, nagy, gazdag, bonyolult, építészetileg, szakmailag, interaktív. Az, hogy bemész egy hatalmas terembe, és mint hogyha egy ilyen téren lennél a második világháború 45-ben, tehát ilyen tank, szóval olyan monumentális, és elég, amennyire meg tudom ítélni, szakmailag elég jól összerakott, tehát ott minden van. Tehát mert egyébként tudod, mész be egy hatalmas vörös zászlók egyik oldalon, orosz zászlók, a másik oldalon náci zászlók. Vörös, csak kicsit másodta ide. Lengyelek, de mindegy az, hogy a Walesa úr, és a Walesa, van egy ilyen vitrin, ahol ki van állítva egy sárga ilyen nájlon kötött pulóver. A Walesa úr pulóvere.
0: Van már egy orhang. Walesa, mindegy, az a keményed. Walesa, legalább odáig jussunk el, igen.
1: Jó, a villanyszerelő, így jó?
0: Nem, Walesa, és?
1: És ott van a fotó, amint felemelik, amikor ez a sztrájk tulajdonképpen győzött. Már győzött, úgyhogy igen. És abba, és az ki van állítva oda. És ez nekem annyira tetszett. Elkanyarodtam egy kicsit, szevasz.
3: Szevasz, szervusztok, jó reggelt. Gdańsk második világháború múzeum, erről beszéltetek most? Jól érzékeltem? Nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek. Én körülbelül 4 órát voltam, igen?
1: Nagyon-nagyon, igen. Csatlakoztam csak.
3: Körülbelül 4 órán keresztül tartott, míg végigmentem rajta, és még 3-szor ennyit mehettem volna, mert nagyon részletes, és nagyon kimerítő, és magyarországi fotók és elemzések is vannak rajta, illetve benne.
1: Ja, ja.
3: És hát lengyelországi árak, tehát a belépő az igencsak baráti.
1: Ja, ja.
0: De el lehet tölteni 4 órát egy múzeumban, csak kérdezem. Tehát, nem, tehát ugye a befogadói oldalról nem azt mondom, hogy nem lehet, nem kínál 4 órányi, vagy annál több élményanyagot egy múzeum, csak az, hogy vannak, én valamikor olvastam ilyen nemzetközi standardekre, hogy a figyelem az 1 és 1,5 óra között elenyészik. Tehát, hogy a 4. óra végén is képes voltál-e ugyanolyan intenzitással és szellemi frissességgel felfogni a látottakat, mint az elején?
3: Köszönöm szépen a megközelítésedet. Igen. Egyébként 45 perc egy tanóra, tehát ez teljesen érthető, hogy lankad a figyelem. Az eleje valamilyen, a közepe valamilyen, és a vége valamilyen. Az elején a diktatórikus irányokat mutatják be. Stalin, Mussolini, Hitler. És utána egy másik helyszínre mész át, ahol viszont plakátok vannak például, nem fogom itt most részletezni, aha, de hogy utána jön egy óriási felirat, hogy terror. És az a múzeumnak a másik, nem is tudom, egyharmada vagy fele. És akkor egy nagy vagont látsz. Tehát mindig le van kötve a figyelmed, és természetesen lankad, ezt azért már nagyon durva befogadni, és részletes leírások vannak az akták kapcsán. Szóval az én figyelmem...
1: Hangok, videók, interaktív, lapozhatsz, izé.
0: Nagyon jó.
1: Tehát amikor a tudás, a kreativitás, a pénz, az akarat, minden egyben van.
0: És angol szövegek alapján tájékozottál?
3: Igen. Igen. Egyébként elég sokkoló volt például a magyarországi fasiszta plakátokat látni. Az nekem teljesen új dolog volt. És igen, leírás volt, hogy Magyarországon is, de akár Norvégiában is. Igen, angolul.
0: Érdekes, hogy Magyar Múzeumban, nem tudom, hogyha hirtelen fasiszta plakátot akarnék nézegetni, akkor hova mennék, mondjuk a... Nem a Mi Hazánk székházán kívül.
3: Igen. Ennyire
0: de most komolyan. Jó, köszi.
1: A Szolidaritás Múzeumban is voltál?
3: Nem.
1: Az ugyanilyen. Ugyanilyen, csak ugye nem ugyanott van. Csak 5 perc séta. Hát az a hajógyárban van. Ott, ahol kell lenni.
0: Stocsnya.
3: El fogok kerülni oda is egyszer.
1: Do it.
0: Ehhez kívánunk jó egészséget.
1: Csáló.
0: Szerintem foglaljuk össze a szívek ügyet, hogy egy szép reményű, tehetséges, jóra való vidéki fiatalembert bedarált a rendszer, és most kiköpi, és az a kérdés, hogy kinyitja a száját, vagy nem nyitja ki, és már lehet, hogy ezt mondták is neki, hogy nyissad ki a szádat, Norbert, és akkor egy kicsivel kevesebben megúszod.
1: Figyelj, ez egy alapkérdés, Jelinek, ez, amit most mondasz.
0: A Jelinek úr szintén outsiderként került bele ebbe a dologba, és ők elkápráztatta őket, hogy igazából, hogy az ő tehetségük és a képességeik, és hogy azok mire predesztinálják őket, és mennyi klassz barátjuk van, és mennyi pénzük, és akkor hirtelen most jött a hatalmas pofára esés, halló.
1: Szia!
4: Szia, jó reggelt! Azt szeretném megkérdezni, hogy tudtok valamit a Sadler meg a Wernerről, hogy azok a mi?
0: Nem.
1: Nem, tehát nem. Más nem tudunk, mint te, a Sadler az börtönben van, vagy fognában, vagy nem tudom, tehát az zárva van. Szerintem a Wörner nincs, és a nyomozás folyik.
4: Ja, csak folyik, az is már jó. A másik meg, hogy a repülőtéren volt neki egy vállalata, az a Budpol, azt nem tudom, láttátok, hogy ezt a riportot, vagy...
1: Nem.
4: És eladott minden 10 éve ilyen oknyomozó a srác, és mondta, hogy itt havonta a Volánbusztól, ami 40 körzetet foglalt magába, a 115 millió forintot kellett becipelni, de KP-ba, egy megfelelő helyre, és aztán a Sesták felemelte 125-re, ez havonta, 125 millió forintról beszélünk. Tehát nem csak a beszerzések, meg ez a túrázott buszbeszerzések, stb. Stb. Hanem az, hogy ezek havi kenőpénzek voltak.
1: Ja. Jó, meglátjuk, kiderül, nem derül, bebizonyosodik, nem.
4: Hát igazából ez már ott van a lejelentési szakaszban, sőt már az eljárási szakaszban van, és ott...
1: Csak ezeket nehéz bizonyítani.
4: Hát ott már bizonyították.
0: Hát majd azt még el kell a bíróságnak is fogadni, köszönjük a hozzászólást, és akkor ebben ezt a vitát le is, vagy nem tudom, további, igen, amíg nem, addig nem beszélünk róla. Rövidesen rátérünk Gyuri nagyon szép, hosszan, tisztességesen megértett lének következő pontjára, addig pedig
1: közkívánatra
0: Zseltko Bebek és a Varasdini gyerekek tambura zenekara.
1: Két apróságot hozzá. Szerintem ez egy alapkérdés lesz, hogy hogy ezt valaki mondta, hogy ezt így kell csinálni, vagy nem? Vagy ezek szerinted, ezek a, itt már ugye megyünk fölfele ilyen szintekbe, hogy ezek lubickoltak, mint a halacskák, és akkor ezek ottan, ezeket a cupákokat levették, és akkor vagy pedig ez valamilyen, tehát hogy valaki azt mondta, hogy jó, ez mehet. Ezt vihetett?
0: Szerintem az volt. Jó,
1: vissza.
0: Nagyon jó kérdés. Háló!
5: Sziasztok, Renács vagyok. Olyan édesek vagytok, de hát a csadú drága ember az a balatoni nyaralójában üldögél házőrizben, nem börtönben. Ez mindig dűnítő. Hát bizony, nehezen bocsátom meg ezért, Gyuri, de majd megpróbáljuk.
1: Jó, köszönöm szépen.
5: És ez a 600 millió is cseng még ugye a csodálatos irodáján keresztül. A végrehajtó iroda az egy nagyon jó vállalkozás, tehát egy évad hoz 600 milliót, na ennyi.
1: Ja, hello. Okay, hello. A másik kérdésem pedig az hozzád, ezt kifejezetten hozzád, hogy megyünk fölfele, és szerinted érdeke-e ennek a kormánynak, ennek a hatalomnak most, hogy az Orbánt? Tehát nem pont, most politikáról beszélek, nem a jogról, hogy kifogható, ki nem, ki milyen bűnt követett el, ki nem, miért bizonyítható rá, ki nem, hanem érdeke-e ennek a hatalomnak, hogy az Orbánig eljusson odáig, tehát nem lenne kontraproduktív, hogy a nagyon sok embernél kicsaptán biztosítékot, zavargások Budapesten, mit tudom én, szóval nemzetközi visszhang, tehát cél lehet-e? Az egy számomra egy kérdés, tehát hogy a Rogánt nyugodtan vagy, hanem szóval azt, ezt értem most tényleg nem a bosszú, hanem legyen a bíróság.
0: Két dolog, tehát az előtt, tehát hogy szögezzük le, hogy nem, tehát hogy ugye nem ez az ügy, amiről eddig beszéltünk, ez nem úgy tűnik, hogy ennek a kormánynak a politikai megrendelésére született, és az ügyészség, hát ez mondjuk legalább félig kész volt. Az egy külön kérdés, hogy jutott el egyáltalán olyan állapotig, hogy benne legyen egy nyomozásban két olyan csávó, aki egy-egy lépésre van a családtól. És hogy ezt, ha feltételezzük azt, hogy a Polt Péter alatti ügyészség az viszont teljes mértékben politikai befolyás alatt, tehát mint ahogy vagy nem teljes mértékben, de a legfontosabb esetekben, vagy ami számított ott politikai, akkor hogyan jutott el odáig a nyomozás? De azt se tudjuk, hogy meddig jutott el a nyomozás. És akkor ezt most megint elővették, és amiről szintén nem tudjuk, hogy valaki leszólt az ügyészségről, hogy ezt elő kéne venni, ezt az aktát, valószínűleg nem. Csak hipotéziseid vannak ennek az egész, szóval valójában teljesen aliszka csoda országban. Ezért is, hogy erről nem két újságcikket kellene írni, hanem egy ötrészes, félig fiktív, de inkább nem fiktív filmsorozatot csinálni, ami tényleg...
1: Öt?
0: Hát
1: 12? Első évad?
0: Nem, igen.
1: Jó, de hogy... Igen,
0: az első évad az lehetne a Szívek úr és a Kisvárda drink felemelkedése, hát, hogy de ne, az is jó, tehát az egy Bildungsroman-szerű sorozat
1: sok
0: lenne.
1: Sok focival,
0: a vidéki, kisvárdai millió, persze fiktív nevekkel is, nem sesták lenne, hanem nem tudom, tiszták. Lenne a címe.
1: Jó. Most
0: az embernek tényleg csak egy... De mindegy, erről ne beszéljünk.
1: De megkerülted a kérdést, hogy érdeke lehet-e? Tehát, hogy a...
0: Igen, mert még az előző kérdésedre válaszoltam. Ha én vagyok, tehát hogyha nekem, ha én vagyok a miniszterelnök, és tényleg az szeretném, hogy valami igazságtétel is történjen, és a politikai túlélésem, tehát azt is optimalizálni akarom a két törekvést, akkor én azra gondolnék, hogy előbb leszállámizom. Tehát, hogy előbb kilövök mindenkit a környékéről, és a végén, amikor mert már senki nem lesz
1: akkor a
0: környékén, akkor, és már elég sokan lefalcoltak, tehát politikai értelemben senki nincs mellette. Tehát igen, a néhány elmerozzant a frakcióban, tehát az, az oka meg nem egy semmire.
1: Jó, de a leszelemizás mellett azt gondolom, hogy rengeteg anyagot gyűjteni, tehát hogy azt gondolom, hogy az összegyűjthető anyagok, most mondok egy marhasságot, 10%-a nincs dokumentálva, vádír emelés, nem tudom milyen szinten, vagy hogy.
0: De én nem, nem utasíthatok nyomozásra.
1: Nem.
0: Pressziót gyakoroltok, mert mondhatom azt, hogy
1: nézzetek már körülöttem a
0: Nem, hogy itt találtam a kormányülések jegyzőkönyvében, meg ilyen szerződéseket találtam, még feljelentést is tehetek, de ez a legtöbb.
1: Igen.
0: Mint ahogy naponta tesznek feljelentéseket.
1: Igen, egyre több. Jó. Figyelj,
0: nagyon érdekes a szituáció, de ne beszéljünk róla többet, mert már viszont egy kicsit unalmas is, hogy akkor most jöhetnek a tamburázó kisgyerekek?

0: Hol találsz te ilyen kincseket?
1: Köszönöm, Gyuri, hogy... Hát, annyira nem. Nagyon jó a YouTube algoritmus egyébként.
0: De ismert téged, és dobja neked, aha, hogy...
1: Hát nem tudom, hogyha jugoszláv popot szeretsz hallgatni a 80-as évek végig bezárólag, akkor előbb-utóbb előkerül. Csak közben a Gyuri bezárja az ajtót. Bezárta.
0: Ez jugoszláv pop?
1: Akkor előbb-utóbb ez a nagy bielodugme ballada és sláger, ami nem tudom, a 10 legismertebb
0: a jugoszláv. Bielodugmában benne volt a izé is? A...
1: Hát az ő együttese volt.
0: Ez a Bebek úr.
1: Ja nem, az a Goran Bregovicsnak volt, ugye, ott csinálta meg a karrierjét, ott írt a legszebb dalait, többek közt ezt. És akkor, hogyha előkerül a szárnyal, aztán nocsász, de te nem ám, akkor előbb-utóbb feldobja ezt a késői változatát is a YouTube is. 10 évig, vagy valahogy így nagyon sokáig ő volt. Tehát a klasszikus korszaknak van, ő volt ez a szarajevói születésű, egyébként horvátként magát definiáló, és hercegovinai horvát családból származó Zselko Bebek volt az énekese, aki aztán utána a szólókarriert is megszólalt.
0: Most már kénytelen leszek meghallgatni valami eredeti bielodugmékat.
1: Tök jó.
0: Ja. Csak nekem az kimaradt, mert én nem voltam akkor Zágrábba tanuló.

0: Nem, volt egy zseniális énekesük, aki szerbként definiálta magát, mint az kiderült. Nyilván korábban is, de hát ez ugye élesen a 92-ben vagy 91-ben jött mondjuk elő, amikor már készülődött, majd pedig hát kitört, és tombolt a boszniai háború, meg Szarajevó ostroma, viszonylag hamar Nele Karajlić meglépett Belgrádba, és akkor ott ő kiderült, hogy semmifajta közösséget nem vállalt sem a saját múltjával, sem a várossal, sem a többiekkel, akik inkább horvátok vagy bosnyákok voltak, vagy annak mondták magukat. Az Abrányanó Pusenje megmaradt, a fő embere, aki a dalaik többségét írta, ő azt hiszem, hogy nem is annyira bosnyákként, mint inkább horvátként gondol saját magára. Azóta se beszélnek egymással. Ez a Szejó Szakszonnak hívják egyébként, az is egy nagyon-nagyon tehetséges és rokonszenves zenész. De és játsszák az régi Zábranyanó Pusenje számokat, de igazából sokkal jobb lenne, hogyha még mindig Nele Karajlić énekelne, mert annak tényleg egészen elképesztően nagyon jó hangja volt. Haló. De ennél vannak cifrább történetek is. Haló.
1: Sziasztok, én a Vejni vagyok. Én a jugoszláv témával kapcsolatban szeretnék tőled kérdezni, de nem egy ilyen zenei, kulturálisat, de ez is marha jó, hogy felvilágosítasz. Azt hiszem, hogy hetek óta nem voltál, szerettem volna megkérdezni a Mladić halálával kapcsolatos, hát a történésekről, vagy nem az egész a halálának és temetésének a fogadtatása a különböző oldalakon, hogy erről esetleg tudnál nekünk egy ilyen összefoglalót nyújtani, hogy csak vetted, nem tudom, ez a lehetséges-e így kérni ilyen témát?
0: Nem hiszem, hogy mondjam, a híreken túl
1: ez már nem érdekes?
0: De sajnos nagyon érdekes, hogy több információt tudnék.
1: Mi a embereket a ilyen közvetítésben, hogy ők magunk ki voltak ezen, akiknek mondjuk a fél családja, vagy az egész áldozata lett ott a népírtásnak, hogy állami temetést kap a szomszédban. Tehát ez így...
0: Félig államit, nem teljesen állami temetés volt.
1: Félig.
0: Hát nem hivatalos állami temetés volt, de nagyon sok magasrangú hivatalnok elment, a Vučić épp nem ment el, igen. Meg katonai tiszteletadás volt. Figyelj, Vejni, ez nagyon, tehát hogy mondjam, a problémaérzékenységed az tényleg fasz. A tényeken kívül, vagy nem tudom, a tényekhez nem tudok sokkal többet hozzátenni, mint amit a hírekben szerintem elég sokan elolvastak, vagy elolvastunk. A következményeit, vagy az egésznek a kontextusát, azt egészen tragikusnak és szörnyűnek tartom.
2: De miért? Vagy milyen típus?
0: Hát azért, mert van egy ország, amelyik ebben az EU csatlakozásra.
1: Na, én pont ezt akarom mondani, hogy és az EU ebben semmit nem tud tenni, tehát hogy ez oké. Okay,
0: az EU-nak nagyon, hogy mondjam, nagyon furcsa viszonya volt, vagy van Szerbiával, semmilyen, úgy tűnik, mintha minden erejével Subroza legalábbis támogatná a Vučićot, komoly szemrehányást a Vučić nem kapott az elmúlt években, emiatt nagyon-nagyon sokan, a Szerbia fele haragszik az Európai Unióra, hogy miközben egyre durvább és értelmetlenebb diktatúrát építget meg, szilárdít meg a Vučić, meg úgy játszik ebben az egész szerb politikával, mint hogy macska az egére. Azok, akik azt gondolják, hogy ez így nem helyes, és demokratizálni kellene Szerbiát, semmilyen, de semmilyen támogatást nem kapnak az Európai Uniótól, az Európai Unió viszont mindent elnéz a Vučićnak, és hallgatólagosan még támogatja is, a franc tudja, hogy miért. És ebbe a tulajdonképpen hogy mondjam, ebben a pocsolyában lett most egy hatalmas kő beledobva avval, hogy

0: hogy a Mladić kapott egy félállami temetést, aminek Szerbia egyik fele mérhetetlenül örül. Az EU, azt megnéztem, hogy volt egy pár ilyen fejcsóváló reakció, még Ursula von der Leyen részéről is, de hát próbálnak úgy tenni, mintha semmi nem történt volna, holott az, amit történt, vagy inkább azt mondom, hogy ez az egész temetés, meg ahogy a szerb hivatalosság, és még egyszer mondom, szerbe egyik fele kezelte ezt, hogy egy igazi hős halt meg, aki a szerbeket védelmezte, sőt nem is valójában meggyilkolták, 84 éves korában halt meg, és azt mondom, hogy Szkéveningenben volt, vagy Hágában a fogvatat, vagy valójában meggyilkolta őt a nem tudom ki.
1: Azok.
0: És tehát, hogy tehát egy nem csak a történészi oldalról van, vagy a jelenkor történeti oldalról van részletesen feltárva, hogy mi volt az ő szerepe a boszniai háborúban, de van egy jogerős, az ENSZ bíróság által hozott jogerős ítélet, hogy az, aminek ő a hopmestere volt Srebrenicánál, az konkrétan népírtás volt. És ami szerintem az egyik legjobban dokumentált hasonló esemény a történelemben, és ennek...
1: A holland katonák végignézték.
0: És ennek... Igen, abban most álljunk be. Igen, de nem...
1: Mert látniuk kellett, hát akkor, és akit ez érintett.
0: Ne, ebben nem menjünk bele, mert ez megint egy másik kérdés, de kétségtelen rendkívül érdekes. És hogy ennek ellenére, hogy van a szerb közélet, a szerb politika, a szerb, nem szeretem ezt a kifejezést olyan nagyon, de nem nemzettudat, amelyik nem hajlandó erről tudomást venni, és nem valamiféle kollektív bűnösség elismeréséről lenne szó, hanem arról, hogy ez a csávó és az általa vezetett hadsereg politikai megrendelésre mit művelt 1992 és 95 között Boszniában. Tehát, hogy nem hajlandó tudomásul venni, hanem makacsul ragaszkodik a soviniszta, nacionalista tévképzeteihez. És ugye ebben mi a francot csinálsz, és ezt eddig is tudtad körülbelül, hogy így van, mert a Mladić kultusz az nem ma kezdődött, vagy nem a temetéssel kezdődött Szerbiában, csak ez az esemény, hagyj fejezzem be, már a halála és a temetése, ez kitette az egészet a fényre. És itt vagy, és nem tudsz egyszerűen vele mit kezdeni. Tehát minden el lett mondva, vagy majdnem minden el lett mondva Srebrenicáról.
1: Hogy a szerveknél a nacionalizmus nagyon erős, és sovinizmus, és a többi nemzetállam, de hát közben a szerbek, ők szeretnének, tehát én konkrétan találkozom, hát nekik borzasztó nehéz például az EU-ba kijönni, pedig meg szeretnék látogatni a rokonaikat, meg ugyanúgy szeretnének itt dolgozni, hogy más kelet-európaiak, és ezt például nem tudják megtenni, tehát én azt hiszem, hogy az átlag szerb szeretné, hogyha jobban lennének az EU-val, vagy akár tagok lennének, és akkor az EU nem tud olyan irányban hatni rájuk, hogy tehát érted? Azt nem értem.
0: Szerintem erről le kéne.
1: Sose lesz EU-tagságotok, hogyha ti eltemetitek állami tiszteletadással, nem tudom, tambura zenekarral, meg sortűzzel a Vlatko Mladićot. Na jó, akkor ha ezt nem lehet,
0: de nincs, Venni, nincs, csak azt akartam mondani, nincs átlag szerb. Tehát ezt felejtsd el. Tehát, hogy te komolyan? Tehát valamelyik ezt gondolja, valamelyik azt gondolja. És az nem az, hogy az átlag szerb meg azt gondolja, ami a kettő között van, mert tehát a kettő között nincs semmi. Érted?
1: Figyeljetek, akkor már Gyuri azt szereti, hogyha ajánlunk tilos programokat, akit külpolt témák érdekelnek. Én javaslom a Szamárpad szerda délutáni műsorát, amely sok minden többek közt a svéd választásokat is érintettünk, azt elég részletesen, és mivel a pirosnak nem működik jól megbízhatóan az archívuma, ez egyébként a YouTube-on is megtalálható, a YouTube-on a Szamárpad csatorna, tehát ez a neve, hogy Szamárpad csatorna, az benne van a névben, és én azt gondolom, hogy szerintem tök jó lenne, hogyha szóba kerülnének ebben a műsorban tilosos témák, de ha mellébeszélés meg kummantás van, akkor szerintem inkább ne beszéljetek róla.
0: Jó.
1: Mert az archívumot egy valamelyik emberünk, aki nagyon sok mindent csinál, és marha jó műsorokat, 5 vagy 6 éve építi újjá, és abból semmi nincs, és az archívum az olyan, amilyen, és de arra ugye, hogy a fizikailag nem működik az izé, de hát már ezt nem kell fizikai helyen tárolni.
2: Jó, figyelj, az a helyzet, hogy erről kevesebbet tudsz, mint kéne, és értem, jó, de hát dolgozunk rajta, több helyre mentődik, az egyik ennek ez lett a bajom, az, tehát ezt de azért itt belül tudják az emberek, nincs kapacitás elég, de ez is helyre lesz állít.
1: Hogy nincs kapacitás, de hát hány, tehát hogy ne, azt mondtad, hogy kevés ember dolgozik az irodába, de szerintem egyáltalán nem kevés, és ahhoz képest, hogy a pénz az mire megy el, amit itt hétfőn is hallhattunk, ahhoz képest nem jó a működés, akkor az egészet kell újra gondolni mindenestől. És
2: bocs, de hát ez zajlik.
1: Amit beírtam egy-két kommentbe a Facebookon, hogy én szerintem a 30 éves történelmünk, vagy történetünk, az bizonyítja, hogy az a modell, hogy van egy ügyvezető, és ő kvázi bármiről dönthet, mert...
2: Nem, ez nem így van. Ez feleség.
1: Ez a modell megbukott.
2: Mert de ez nem így van, értsd meg. Nem dönthet bármiről.
1: És nem működött a papóval, és úgy látszik, hogy most sem működik jól.
2: Jó, oké.
1: Okay. Tehát szerintem a modell rossz, hogy van egy ügyvezető, a rádió.
2: Itt találj ki egy másik modellt, terjeszt, hogy beszéljünk róla.
1: Jó, nagyon régen.
2: Oké. Okay. Azért vonjatok be közgazdászokat és jogászokat is.
1: Gyuri, de nem válaszolsz a keresésekre, és nem veszed fel a telefon. Tehát, hogy így...
2: Tehát hát ki vagyok én.
0: De miért vegye föl?
1: Hogy?
0: Én se venném föl. Tehát, hogy avval jössz, hogy én itt egy alkalmazott vagyok.
1: Nem, hanem egy beszélgetésre izélnék, és azt mondja, hogy akkor vonjuk be, meg legyen párbeszéd, de hát elzárkózik tőle.
2: De én? Hát azt mondja, én ki de. Vagyok.
1: Hát én hát egy... rád írtam, kerestelek,
2: írtam, van
1: hogy
2: ilyen.
1: Én kereslek, és szeretnék veled néhány percet beszélni.
2: Jó. Majd beszélünk.
0: De hát a Gyuri egy nagypapa. Vagy nem?
1: Na jó.
2: Oké.
0: Nagypapa akkora.
1: Tök jó neki, arra irigykedek. Tovább jó.
0: Nagypapa akkora.
2: Hát szóval a déd
0: nagypapa. Déd nagypapa.
2: Dédi. Szóval nem az van, hogy ez a Szerbia, az a, ennek a tánca az Oroszország és az EU közt, ez tehát nem akarják a oroszok karjába lökni. Hello.
3: Hello, sziasztok, Basa vagyok, csak hogy visszatereljem a fókuszt a EU és Szerbia kapcsolatára. Én ebben ugyanazt a, hát bocsánat a kifejezés, de tönketlenkedést látom, mint amilyen moszadolás, mint amit ezer más témában is az EU vezetése kapcsán. Én vagyok EU-szkeptikus, sőt kifejezetten EU-párti vagyok, de hát mondjuk amit a kínai autóipar nyomulásával, az illegális migrációval, és most például Szerbia ilyeté működése kapcsán produkál az EU vezetése, az nekem ugyanaz a bénázás, mint amit hosszú éveken keresztül láthattunk, akár Merkeltől kezdve, mondjuk Orbán Viktor és az ő működésére kapcsolatosan. Csak ennyit akartam.
0: Várjál, okay. Pillanat, még csak hagyj válaszok arra, hogy nagyon jó a meglátás, amit tettél, de egy kicsit önmagadnak mondasz ellent. Tehát ugye azt láttuk, hogy a Merkel EU alatt és a Merkel EU után az nem ugyanaz. És pont Magyarország és illetve Lengyelország és a jogállamisági mechanizmus esetében azt láttuk, hogyha az EU összeszedi magát, akkor igenis fel tud lépni a saját tagjai ellen is. Hogyha azok...
3: Ebben én nem látok ellentmondást, nekem az idővel van a problémám.
2: Igen.
3: Amikor ez 3-4 év alatt kiderül, akkor miért húzzuk el ezt 10-10 sok évre ezt a folyamatot, hiszen a harmadik negyed évben, de most csak nyilván ezek fiktív számok, látszódik, hogy hova tart ez a folyamat. Hogy annyira lassú és körülményes.
2: Lassú és körülményes.
3: Hogy folyamatosan kompromisszumra törekedés, tehát ezek tök jó elvek, csak hát nem ezek a folyamatok, amiket itt látunk nemzetközileg, ezek ennél sokkal gyorsabban.
2: Ez egy reális probléma.
0: A többiben nem akarok a kínai autóba, meg ebbe, abban nem tudok állásolni, azt nem is, hanem csak azt akarom mondani, hogy Szerbiával szemben is ugyanúgy felléphetett volna már évekkel ezelőtt, vagy felléphetne egy kicsit keményebb kézzel és komolyabb nyomást gyakorolva, vagy több segítséget nyújtva a szerbiai demokratikus erőknek az Európai Unió, ahogy végül Magyarország és Lengyelország esetében ezt megtette, és és ezért mondtam azt, hogy a Merkel alatt és a Merkel utáni EU az tökre nem ugyanaz, hogyha azt nézed, hogy a Merkel utáni EU mennyi idő alatt jutott el odáig, hogy befenyegették, ráadásul hathatósan Lengyelországot is, Magyarországot is, avval, hogy fellépnek ellene, hogyha nem tesz eleget bizonyos demokratikus feltételeknek és körülményeknek, az nem volt olyan nagyon hosszú. Tehát, hogy ebben hogy inkább azt kérném számon, vagy nem tudom, hiányolom az Európai Uniótól, hogy ugyanezt az elbánást, amit végül is a lengyelországi és magyarországi nem demokratikus vezetés megkapott, miért nem tudják Szerbiával szemben is érvényesíteni? Na jó, részletkérdés.
3: Hallgatlak benneteket.
0: Köszi.
3: Még egy apróság jutott eszembe így a mondatok közepén. Kínával kapcsolatosan szerintem az egyik legnagyobb probléma, hogy ezek a kínai eszközök, erről keveset beszélünk, bár olvasni néha róla, hogy ezek tulajdonképpen nem lesz biztonsági kockázatot is jelentek.
2: Igen, de ugyanakkor nem akarják elengedni a kínai piacot.
3: Hát ezt én értem, csak hogy most már ott tart a kínai technológia, hogy nem szorulnak rá arra, még a jó módon kínaiak sem, hogy mondjuk egy felső kategóriás Mercedes vagy BMW-t vásároljanak. Látható is, hogy esik vissza a német autóiparnak az értékesítése, hiszen saját maguk előtt tudják állítani ugyanezt a színvonalat.
2: Hát nem, igen, de az a baj, szerintem... Ja, de ez csak mint félelmet említettem, az a baj, hogy 27 ország van az EU-ban, és marha nehézkesen hoznak döntéseket, nincs egységes, gyors és radikális lépésekre nem alkalmas ez a rendszer.
3: Na, de most már tényleg hallgatlak benne.
2: Oké, csalá.
0: Sajnos már nem sokáig. Háló. Vagyis, hogy szia. Vagyis, hogy háló, Gyuri.
2: Figyelj.
0: Vonalba vagy, Gyuri? Háló.
2: Háló,
0: bontom a vonalat.
2: Háló, szevasztok. Itt vagyok.
0: Fújjon bele a gömbbe. Köszönöm a vonalvizsgálat. Háló.
2: 5 perc van, úgyhogy nagyon gyorsan rátérhetünk a kulturális ajánlókra, mit olvasol, Bandi, és semmiről nem beszéltünk. Szaúd-Arábia a helyzet elég érdekes, mert ott van keresztbe egy olajvezeték, amelyik a keleti és a nyugati tengeri kiáratot köti össze, és ott egy fontos szivattyúállomást szétlőttek az Irakból indított rakétákkal, valószínűleg egy iráni proxy csapat, és az egy érzékeny veszteség, és a jemeni lázadók elfoglaltak egy szigetet a másik oldalon, tehát nem a Hormuz szorosnál, hanem a Vörös-tenger felé, és ahonnan azt a tengeri utat tudják veszélyeztetni, és álti kíváncsi vagyok, mit fog lépni erre Irán, nem Szaúd-Arábia, az USA, nemzetközi, nem tudom, hajózási világ. Szóval, hogy ez a Jemen egy kis nyavajás országnak tűnik, gazdasági erejét, tehát Szaúd-Arábia 100-szor erősebb, tehát ez gazdagabb, és nem tudom, lehet, hogy nem volt fölkészülve erre katonailag. És hát nyilván ezeket a manővereket az orosz titkosszolgálat és az orosz nem tudom, felderítés és a műholdak, ezek intenzíven támogatják. És nem tűnik úgy, hiába mondjuk most pillanatnyilag nem túl intenzív az amerikai-iráni konfliktus, és az izraeliek is most úgy, ahogy nem rakétázzák, nekik elég most, nem tudom, Libanon, de ez egy eszkaláció, hogy ezt a jemeni lázadókat nem tudják megfékezni, az tök érdekes. És mikor fog Szaúd-Arábia és Izrael összefogni? Mondjuk a jemeni lázadókkal. Nagyon bonyolult, de nem, most nem javul a helyzet,
0: nem.
2: Hogy finomak legyünk. Ettől az olajár, plusz ugye a Trumpnak a választások a nyakába, amitől...
0: Én is nagyon aggódom emiatt, sőt, nálunk a családban is borzalmasan aggódunk emiatt. Van úgy, hogy esténként így férfiak összejövünk a rokonok.
2: A francba. És elkezdünk,
0: befejezhetem beszélgetni erről is. Csak azt veszük észre, hogy megternek a hamutartók, mindenki konterelte szívja a...
2: Könycsepp?
0: Könycsepp nincs, mert férfiakról beszélünk.
2: Ja, ja, ja.
0: Van egy kis tömény elfogy, és hogy Szaúd-Arábia nem fogja tudni az olajexportot. Tehát ez van úgy, hogy tényleg, hogy remegnek az ideget. Nagyon nehéz.
2: Mekkát fenyegetik.
0: Mekkát. Na ez az, ami miatt többen nem tudunk aludni éjszaka.
2: Tehát érted, a mekkai zarándoklat idején ottan valamit berakjét.
0: Ne beszéljünk erről, Gyuri, mert ez túl fájdalmas.
2: És az, hogy elesett a pogácsa.
0: Azt láttam. Már így a televízió. Ja.
2: Ez 3,5 perccel vezetett, szóval hogy bekövetkezett az, hogy tudod, ezt így lehet mondani, hogy ezt úgyis a Pogacsár nyeri, ha csak nem esik el.
0: És erre richtig.
2: És onnantól érdekes lett a verseny.
0: Igen. Na, az nagyon... ezek a biciklis esések, ezeket amúgy se jó nézni. Nem. Tehát...
2: gyorsan mennek, és nincs rajtuk
0: véde. De hogy konkrétan az arcára esett, tehát hogy kifordult a kezé, a legrosszabb volt, tehát nem az, hogy lefeküdt, és egy kicsit csúszott, és akkor a végén mondjuk neki megy egy járdaszekinek, és eltörik a kulcsontja, ezt töntött a Vingegaardra a túron. Meg ez egy típusos dolog, aminek szintén lehet nagyon rossz vége, de ez, hogy valami kövön kőbe ütközött az első kereken, nem tudom, viszonylag nagy sebességnél, és 90 fokba kifordult a kormány, vagyis hogy ő a bicikli megállt azonnal, és ő megrepült tovább, anélkül, hogy tompítant. Igen. Uff, szörnyű volt nézni. Egyébként is, de már sokszor beszéltünk, hogy az országúti kerékpársport az csak egy pár fokozottal jobb annál, amikor tudod, ilyen Batman ruhában leugrasz 2000 méter magas hegyekről, hogy hát ha esetleg sikerül lerepülni, úgyhogy épségben érkezik.
2: Ja, amikor mennek lefelé a hegyről 89-en, minden védőfelszerelés.
0: Játék a halállal az országúti kerékpározás, ne szépítsük.
2: És mit olvasol?
0: De miért, hogy jött elő a Pogi?
2: Hát, hogy az...
0: Már a VB-n se indul, a Lombardián sem, majd jövőre már arra készül. Láttam valami sortot.
2: Hogy most ez elveszi a kedvét, vagy még inkább?
0: Boginak nem úgy tűnt, hogy elvette volna a kedvét, meg hát még sok van benne. Uh-huh. És azt lehetett mondani, hogy izgalmasabb lesz utána Vuelta, de aztán annyira nem lett izgalmas, mert ez a spanyol gyerek, akinek már régóta járt valami szép... nagy győzelem, az leúszta viszonylag ezt. Simán beúszta.
2: De mit olvasom?
0: Hát nem fogod elhinni, Gyuri, de...
2: Belga kerékpár?
0: Nem, az Urukot olvasom hollandul.
2: Az Urukot?
0: Aha.
2: Ja, ezt magyarul olvastam.
0: Hát azért mondom.
2: És úgy megy?
0: Hát szótárra. Uh-huh.
2: Tök jó. És mellette a magyarral?
0: Tehát az azért, hogy szótárral, akkor azt, hogy megpróbált kisilabizálni, ami mondjuk az esetek 8%-ában nem szokott sikerülni teljes világosság, tehát nem úgy érted, mint ha meg, és akkor nézem meg úgy. Csak ha feladom, vagy amit az, akkor nézem meg.
2: Tehát nehezíted magadnak, vagy próbálod.
0: Hát mert a cél az nem a műélvezet ezúttal, hanem a...
2: Az Urukról mondjunk el, hogy...
0: Sokat beszéltünk arról, mikor is, egy éve, vagy valahogy. Az egy 1948-as holland rövid keregény arról, hogy miről, Gyuri?
2: Indonézia, hollandok, megérti a főhős, hogy egy holland és egy indonéz
4: gyerek barátságáról szól. Nagyon szép könyv. A
2: különbözőségek, felnőtté válás.
4: Nagyon trükkös, nagyon szép könyv.
2: Szép.
4: Hella S. Hasse nevű bírónő már meghalt.
2: Én meg rákaptam egy Háner Péter nevű történész.
4: Az egy, igen.
2: Munkáira, francia forradalom története. Szóval így tök érdekes, hogy ugye, nyilván ennek hatalmas szakirodalma van a Napóleon, a francia forradalom története, és hogy miért kell ezt egy magyar történésznek most, és nagyon érdekes, mert tulajdonképpen azért van egy ilyen komoly emlékezett politikai elem, tehát hogy gondolom nem akar új dolgokat felfedezni, hanem hogy ma ez 2026-ban ez hogy néz ki, vagy hogy látszik, vagy hogy látszott ez a marxista történelem tudomány, vagy a nem tudom, a konzervativizmus, tehát ilyen összehasonlítja nagyjából, ez tök érdekes.
4: Ez friss könyv, vagy
2: igen. 25-26.
4: És ki adta ki?
2: Az egyiket az Osiris, nem, mind a kettőt az Osiris. És most megveszem a forradalmak története, és az hogy miről szól a forradalom, a francia forradalomtól, a nem tudom, Mao Zedong.
4: De azt is ez a szerző.
2: Igen, Háner Péter. Mindegy, valamiért jó olyan történelmet olvasni.
4: Véget ért a mai adás, kedves hallgatók, lehet, hogy a jövő héten már hárman is leszünk.
2: Hű, de klassz. Itt van az ősz, de szép idő van, menjetek kirándulni. Mindenképpen kirándulni, kirándulni, kirándulni, kirándulni. Örülök nektek.
4: Viszont hallásra.
2: Szevasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az utolsó földi szuperkontinens története magyarázatot ad arra, miért zajlott robbanásszerű gyorsasággal az élet elterjedése a Földön. Számol be a Science Advances folyóirat tanulmánya nyomán a Qubit. Egy kínai-ausztrál kutatócsoport 25.346 magmás kőzetminta izotópos adatait elemezte mesterséges intelligenciával, majd ennek alapján újra rajzolta a Föld fél milliárd évvel ezelőtti térképét. Arra jutottak, hogy gond van a szuperkontinens, a korabeli összes szárazföldnek nem a 64, hanem közel 80%-át foglalta magába. Körülötte pedig, hasonlóan a mai csendes óceáni tűzgyűrűhöz, legalább 32 ezer kilométer hosszú vulkáni láncolat alakult ki, amelynek széndioxid kibocsátása felmelegítette az addig jégbe fagyott bolygót. A folyamat által beindított biokémiai változások vezettek a kambriumi robbanáshoz, vagyis az állatvilág hirtelen sokszínűvé válásához. Polipokkal próbálják visszaszorítani az Atlanti-óceán partjainál honos kék tarisznyalák burjánzását az Adriai tengerben. Számol be a Euronews. Az invazív rák tetemes, az utóbbi 4 évben 20 millió eurót meghaladó kárt okozott az Emilia-Romagna tartománybeli olasz halászoknak és kagylótenyésztőknek. Terjedését a hőmérséklet emelkedése és a tengervíz növekvő sótartalma segíti. Megkísérelték kifogni és megsemmisíteni a kagylóállományokat pusztító állatokat, ám ez az írtási módszer rendre kudarcot vallott. A Bolognai Egyetem kutatói a biológiai védekezés mellett döntöttek. Nyáron a romanyai partoknál több tízezer polipivadékot bocsátottak a tengerbe, számukat később tovább növelnék. A közönséges polip nem csak természetes ellensége a kék tarisznyaráknak, hanem rendkívüli tanulékonysága és különleges idegrendszere révén eredményes vadászává is válhat.
2: A sün, hazánkban a keleti honos, vadon élő állat, ám tüskéi védelmében magabiztosan mozog a kertekben is. Külön oda csalogatni, etetni nem kell. Tehén tejet, a laktóz miatt ne kapjon. Egy tálka víz viszont sosem árt. Mostanában még hallhatjuk a sün motoszkálását, ahogy a sötétedést követően rovarok, lárvák, férgek után kutat. Ügyeljünk rá! Éjszaka ne támadjon rá sem kutya, sem robotfűnyíró. Alakítsuk úgy, hogy amibe a kertben beleeshet, abból ki is tudjon mászni. Lombhullás idején a sün már nem csak nappali rejteket keres, hanem áttelelő helyet is. Komposzt vagy farakás átforgatása, avarkupac felszámolása, növényi hulladék égetése előtt mindig győződjünk meg róla, hogy nincs jelen. Figyelmeztet a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: sziasztok! A Szabad és Független Tilos Rádiót hallgatjátok 2026. szeptember 18-án. Ez a Podmanicki Ruláz műsor a mikrofonnál.
1: Török András.
2: És Zsupán András.
0: És nagyon izgalmas témáink vannak mára is, vagy hát... De mielőtt belekezdünk, engedjétek meg, hogy valamivel mással indítsunk, mert ezt a papóval már tavasz óta tervezzük, hogy sok mindent lehetne javítani a rádióban, meg az előző műsorban is beszéltetek róla, hogy megbújulni kell, meg mit tudom én, de egy biztos, hogy valamiben nagyon jó a Tilos Rádió, és ez a műsorok sokszínűsége. És mi abban maradtunk a papóval, hogy minden alkalommal ajánlunk egy-egy műsort. Nem a legjobb az időzítés, mert most megint akadozik az archívum, de azért írjátok föl magatoknak, hogy az archívumban kikeresendő 2026. szeptember 5-éről a Speciál Defekt című műsor, aki a művészettel és az ahhoz való hozzáféréssel foglalkozik minden második szombaton 17.30-tól 18.45-ig. És a legutóbbi, a szeptember 5-i műsor témája őrült halott művészek voltak, és úgy kezdték, hogy nehéz az érvényesülés a körtárs művészeti szcénában, különösen, ha élő őrült az ember. Nem így áll a helyzet, ha az őrült halott. A halott őrült brand menőbb, mint valaha, és Kusza Majaóiról volt szó, a Pöttyök királynőjéről, és egy nagyon-nagyon izgalmas műsor volt, úgyhogy javaslom, hogy hallgassák. Látok a Special Defektet, Aga és Alex, és egy Krumpli nevű alkotótárs is volt, aki viszont nem szólalt meg. Ez a műsor, ez hát egy elég régi műsor, de tartottak fél év szünetet, és most nagyon erősen jöttek vissza, úgyhogy ajánlom mindenkinek, Special Defekt.
1: Köszönjük szépen, meg lesz hallgatva.
0: Köszi.
3: Az én ajánlatom pedig hétfő délelőttönként hallgatható a Szokol Ébresztő műsor. Nem emelnék ki egyet, mert mindegyik fantasztikusan érdekes. Szokol Ébresztő. És minden második héten szól, hétfő reggel. Nem is tudom hány volt. 9 tájban, de nézzétek.
0: 9-től 10-ig, igen. Minden és második héten.
3: Minden második héten. És Vince Miki csinálja ezt a műsort, aki magát MZ per X-nek hívja.
0: MZ per X.
3: Ő egyébként áramlástechnikai mérnök és szakértő és egyetemi oktató, de szerelmese a világűr tudományának, technikájának.
1: Építészet, város történet. Nem.
0: Nem, és mielőtt még méltatott tovább a kezdésre, hogy fűzzek hozzá valamit, mert ő akkor jelentkezett, amikor én szerkesztő voltam, ez egy viszonylag hosszú periódus, mert 13 évig voltam, és az elején, amikor jelentkezett, akkor ilyen közéleti hát ilyen társalgós műsort akartak csinálni, és nagyon döcögve ment, és, de nem akartuk elengedni őket, mert szimpatikusak voltak meg minden, és akkor behívtuk őket beszélgetni a szerkesztőségbe, és kérdeztük, hogy nincs-e valami olyan terület, amivel speciálisan foglalkozik, az hát ha izgalmasabb lenne, és akkor mondta, hogy hát de az űrkutatás.
3: És hát egész nagy magasságokat képzeljétek el, annyira informatív, érdekes és lenyűgöző a műsor, hogy tátott szájjal hallgattam, valamit háromszor végig hallgattam.
1: Ahhoz sok kell egy ilyen kérges szívű tilososnak
3: szerint. Igen. Na, és akkor csapjatok bele, kérlek.
0: Igen, és bocsánat csak, hogy hallgassatok sok-sok tilos rádió műsort.
3: Ja, hát itt tartottunk, és a szó esett a hetek óta betegeskedő archívumról. Kérünk szépen, önkéntesek, szálljatok be, ha jó informatikusok voltak, és érdekel titeket a Tilos Rádió. A Tilost mindig az önkéntes munka emelte magasra, és tartotta meg 35 éven keresztül. Kérünk szépen, szálljatok be a Tilos informatikájába, és segítsetek meggyógyítani az archívumunkat. Köszönjük előre is.
1: Azt meg szabad kérdezni, Papó, te mint első számú vezető, biztos emlékszem.
3: Nem vagyok első számú vezető.
1: Tudom, már nem, de mint egykori, hogy milyen szoftverem fut az archívum, vagy hogy mi a technikai háttere? Csak a legfontosabb.
3: Hát azt tudom, hogy több helyen is van archívumunk, és tehát több mentés is van, tehát nem kell attól félni, hogy most nem érünk el az elveszett.
1: Csak mi az alap
0: Milyen tudással kell, hogy beszéljünk?
1: Igen, ez milyen szisztémával működik, tehát hogy mi az a program, amivel megy.
3: Fogaszt nem tudom, élményeségeket nem tudok.
1: Köszönöm szépen. Akkor térjünk vissza Budapesthez, ami végül is a mi első számú érdeklődési területünk. András, az első téma, amit megállapodtunk, arról én szinte semmit sem tudok.
2: Ezért ne is arról beszéljünk.
1: Jó, oké.
2: Hanem arról, ami szerintem a legfrissebb, mert valahogy mindig az aktuális.
0: Az utolsó téma?
2: Nem, mert szerintem az utolsó kettőről beszéljünk. Igen, először, és aztán utána meglátjuk, hogy mire van még idő.
0: Úgyse lesz többre kapacitás, nem tudom, szerintem ezek már témát.
2: De azért engem borzasztóan foglalkoztat ez az emléktábla ügy.
1: Akkor vágjunk bele, mert az én kavartam.
2: Igen, te kavartad.
1: Ezt a hatalmas fekália halmot, de nem képzeltem.
0: De volt értelme egyébként.
1: Volt értelme. A család nem örült ennek különösképpen. De aztán a Ádám egyik lánya, aki egy ilyen nagyon-nagyon szigorú pszichológus nő, Nóra, ő végül is azt mondta, hogy azért talán jó drogok is előjönnek ebből, és nagyon, ez tulajdonképpen sokat jelentett nekem, hogy ő mint egy utólag, ha nem is áldását adta, de belenyugodott ebbe a dologba.
2: Összefoglalod, hogy mi történt annak, aki nem követte a Facebookon ezt a viharos
1: és aztán majd történetet? Az emléktáblákra egy kicsit általánosan.
2: Igen,
1: persze,
2: igen.
1: Hogy kedvenc témám. Ugye Nádasdy Ádám meghalt március 29-én, és hihetetlen szeretett cunamit váltott ki az ő halála akkor is, amikor aznap, másnap, Facebookon, máshol mindenféle fontos mainstream médium megemlékezett, az Indexig bezárólag, aminek egyáltalán nem volt ő a kedvence, és aztán a temetése is egy teljesen tömeges esemény volt. Aztán néhány nap múlva az Osa Archívumban rendeztünk egy 4 órás ilyen baráti búcsúztatót, ahol egymásnak adták a mikrofont az emberek, és alig akart véget érni a dolognak, és megbeszéltük, hogy minden alkalommal fogunk, minden születésnapján mindig fogunk egy ilyen eseményt rendezni, ahol mintegy beszámolunk neki, hogy mi történt velünk, és mi az, amit ő inspirál.
0: Milyen szép gondolat.
1: Igen. Ott buzdultunk föl a nagy sikere. És aztán eltelt 1-2 hónap, és akkor egyszer csak jött egy e-mail Pacai Márk doktornak, aki Ádám özvegye, a 13. kerületi önkormányzattól a polgármester egyik tanácsadója írt egy nagyon kedves levelet, hogy elhatározták, hogy február 15-én, mikor Ádám 80 éves lenne, ők egy emléktáblát akarnak állítani, és ennek minden költségét is vállalják, és minden ügyintézést is a család csak.
0: Mert ő ott lakott a 13-ban?
1: Így van, a Hollán Ernő utca 22-ben lakott, 33 évi már ott lakik, tehát sokáig. És igazi újlipótvárosinak tekintette magát, tehát az utcán is rengeteget lehetett látni, meg bevásárolni ment, és sokan ismerték úgy is, hogy mint szomszédot, meg mint utcai ember. És akkor azt mondták, hogy hát a családtól azt várják, hogy mondják meg, hogy milyen szöveg legyen a táblán, és hogy ki legyen az avató. És hogy hát van még minden idő, de augusztus 15-re ezt küldjék el, és engem, mint a Ádám egyik, talán lehet mondani, a legjobb barátját is bevontak, és akkor ugye 4-es levelezésbe elkezdtünk beszélgetni, és akkor az nem volt kérdéses, hogy ő úgy határozta meg magát, hogy ő egy elsősorban tanár volt, meg nyelvész, meg költő, meg műfordító. Tehát ez a 4, ez nem volt kérdés, meg ugye az évszám. És utána én azt mondtam, hogy miben volt még különleges, ezt próbáljuk meg néhány mondatba oda parkácsolni, és akkor én 3 mondatot, nagyon napok munkája alatt 3 mondatot alkotta meg. Az egyik az, hogy egyetemisták 10000-eit vezette be az angol nyelv rejtelmeibe, megalkotta a 21. századi Shakespeare és Dante nyelvét, magyar nyelvét, és hogy egész népét tanította, anyanyelvét felszabadultabban szeretni. Ezt a 3 mondatot, és úgy éreztem, hogy ezt tulajdonképpen kifejezi, és ez tetszett tulajdonképpen a többi 3 döntéshozónak, fő döntéshozónak, de azt mondták, hogy azért inkább szikár legyen, hogy hagyjuk ezeket a dolgokat, és akkor még nem volt
4: nem tudtam azt az érvet, amit nagyon sok hozzászóló mondott, hogy ez a jövőnek szól. Most még mindenki tudja, hogy ki a Nádasdy Ádám, de 20-30-50 év múlva nem fogják tudni, mikor már mi sem leszünk. De ezt még akkor nem. És hát természetesen leszavaztak, mondom, jó, akkor legyen ez a szikár semmi. De utána egy néhány nap múlva még a határidő előtt Vilma azt mondta, hogy de hát azért arról, hogy a melegség, meg a társadalmi, mint társadalmi kérdés milyen fontos neki, hát valamit azért arról kéne. És akkor mondtam, hogy hát igen, igen, mert ötödiknek nem lehet oda tenni, mert ha meleg aktivista lett volna, milyen egyszerű, akkor oda, hogy mi fordítom, meleg aktivista, és akkor le van tudva, de ő egyáltalán nem volt meleg aktivista, nem tudom, hogy emlékeztek-e még rá arra a nagy botrányt kiváltó újság nyilatkozatára, amikor kérdezték, hogy hát hogy határozza meg magát az LMBT mozgalomban, több irányzatokhoz képviselik, azt mondta, hogy ne haragudjanak, én nem vagyok LMBTQ, én csak egyszerű öreg buzi vagyok, mondta, és mindent megtett azért, hogy mint ilyen nyelvi forradalmár, hogy a buzi szót megtisztítsa attól, amit a melegek egyébként egymás között nagy szeretettel használnak.
0: Igen.
4: De kívülről természetesen ez nagyon nagy sértés, és eddig volt, de még most is, még most is. És akkor megint csak én úgy éreztem, hogy nekem a legfontosabb ez a dolog, vagy én töltöttem mindenképpen a legtöbb időt vele, a többiek másképpen gyászolnak, és akkor azt mondtam, hogy hát hogy aki sokat tett a magyar melegek méltóságáért. Kicsit idétlen ez az alliteráció, de valahogy nem tudtam jobban megmondani ezt a dolgot, ami ugye nagyon határozottan nem azt mondja, hogy azért, mert ő meleg volt, kit érdekel, hanem hogy két könyvet is írt, és rengeteg interjúban, és már nagyon unta is a végén, hogy folyton erről kérdezik, de hősiesen mindig beleállt meg. 1993-ban előbújt, tehát ez rettenetesen régen
2: az
4: volt.
2: Az nagyon korai, igen.
4: Nagyon régen volt, és bánatos is volt, hogy más ilyen híres közszereplők azok nem bújnak elő, de ott ez mindenkinek a magán dolga. Meg az aktivizmus az nagyon féken tartott volt. Tehát például, amikor egyszer kérdeztem, hogy nem kéne a meleg házasságot, ez még a NER-be volt néhány éve, azt mondja, nem, úgy érzi, hogy a regisztrált élettársi kapcsolat az megfelel a magyar társadalmi fejlődésnek, és ez elősegíti azt, hogy a melegek elfogadottabbak legyenek. Ha erőltetné valamelyik kormány a házasságot, az visszaütne, az rosszabb lenne a melegeknek. Tehát ő volt az egyik egyébként, aki Márkkal regisztrált élettársi kapcsolatra lépett. Én voltam a főfői, és egy nagyon-nagyon jó kis esemény volt, mondjuk 2007-ben, 8-ban, 9-ben, már nem tudom mikor, iszonyatos zavarba volt az anyakönyvvezető egyébként, tényleg. Alig bírta végigmondani a szövegét, de hősiesen akkor helytállt. Tehát ennyi volt, és akkor szépen elküldte Márka, hogy ebbe a házba ért. Hát azt Ádám, ez is az egy mondat. És akkor vártunk, és kb. Eltelt 2-3 hét, és akkor egyszer csak visszajött egy nagyon kedves levél, hát köszönjük szépen, megkaptuk, és hát a mellékelt javaslatot tudjuk támogatni. És abban nem volt ez a mondat benne, és mindannyian nagyon hideg zuhanyként ért minket, hogy nem jön egy telefon, hogy valami, hogy gondolják át, hanem csak így. És akkor Márk azt írta bele, ha szabad ezt így kiszivárogtatni, hogy hallom Ádám hangján, hogy mit mondana erre, basszátok meg. Bocsánat a kifejezésre, de úgy érzem, hogy a Piros Rádió hallgatói fiúsítva vannak, ugye? Ez
0: igen.
4: Szoros kivételként, a mi műsorunkban nem szoktunk rondán beszélni. És akkor úgy föltünk saját levünkben, és akkor eltelt néhány nap, és akkor egyszer csak felébredtem reggel, és úgy éreztem, hogy valamit tenni kell, és akkor odaültem is a Facebookhoz, egy nagyon rövid kis posztot akartam, de elég hosszú poszt lett egyébként, és úgy kezdődött, hogy ezt nem láttam jönni, kettős pont, cenzúráznak egy emléktáblát a 13. kerületben, de kérdőjelet tettem oda, mert jó szándék van, hát hogy nem biztos, lehet, hogy teljesen félreértjük a dolgot. És akkor leírtam ezt a történetet, és akkor a végére azt írtam, oda bemásoltam azt, amit mi beküldtünk, egy grafikai, hát csak egy ilyen vázlatosan, meg az aljára, amit visszakaptunk, és azt írtam oda tréfásnak, hogy ahogy a füles rejtvény újságban szokott lenni az én gyerekkoromban, keresd a különbséget. És akkor kérdeztem, hogy ti mit tennétek? A. Köszönettel elfogadnátok ezt a megoldást. B. Durva szavakkal elküldenétek az önkormányzatot. C. Mondjunk le az önkormányzat becses anyagi és egyéb hozzájárulásáról, és keressük meg a lakókat mi személyesen. D. ne válaszoljunk semmit, és mondjunk rá az emléktábláról. Uh-huh. És akkor erre százával kezdtek jönni a dolgokat. Mondjuk 1% nagyon durván homofób, hogy na, itt megint a ratyi propaganda, gratulálunk, ilyesmi. De azért a legtöbb az nagyon jó szándékú volt, uh-huh. és valóban beleálltak, és azt tudták csak, hogy A, C, B, feltétlenül A, vagy tehát így, de aztán uh-huh. voltak, akik azt mondták, hogy és a jó szándékúaknak három részre lehetett osztani. Az egyik része az volt, aki azt mondta, hogy Ádámot csodálom, szerettem, jártam az emlékezni, de nem azért szerettem, mert meleg volt, és semmi köze a dolognak, és kihallott még arról, hogy arról. Ezeknek igyekeztem mind válaszolni, hogy két könyvet írta a melegségről, és nem azért, és a szöveg se ezt mondja. Egy másik azt mondja, hogy túl van hangsúlyozva, hogyha nincs semmi, csak a meghatározás, és utána ezen, mert akkor ez túl van hangsúlyozva, mint hogyha egy nagy melegköltő lenne, még a egyik itt jelenlevő személy is ezt írta nekem, aki nem mondom meg, hogy kicsoda,
2: de se nem az Éva, se nem a
4: papu, annyit áll elő, se nem én vagy. És valóban egy nap alatt rájöttem, hogy nem jó ez a pont ez a mondat, mert és nagyon sokan, de aztán voltak radikálisak is, és azt mondták, hogy semmiképpen se, hogy de összeadjuk, hova lehet utalni, és aztán a legnagyobb meglepetés, amire a mainstream sajtót is egy pillanat alatt elérte, ami nagyon szokatlan dolog volt, de nem csak egy, hanem szinte az összes fontos lap szemlézte a dolgot, és beidézte az én Facebook, és ez csütörtökön, pénteken volt, tehát mindenki a önkormányzathoz fordult, de csak hétfőn jött rá válasz, amikor egy, hát nem tagadták természetesen, hanem hogy beleálltak jól, hogy hát igen, a hír igaz, és hogy mi sose szoktuk az általunk állított emléktáblákra, se a nemi hovatartozás, se a
2: falu, se a vallást,
4: se a vallást, se semmi.
2: Vicces.
4: Igen, se semmi. És hogy hát, és hát nagyon sajnálatosan tartjuk, hogy egy személy, egy magánszemély, aki nem is része a hivatalos egyeztetésnek, az ilyen nyilvánosság elé tárta, és hogy akkor a családdal majd akkor fölveszek a kapcsolatot, és majd kitalálunk valami jó megoldást. Tehát tulajdonképpen röviden ennyi a dolog, de egy kicsit az emléktáblák, mert nekem nagy kedvenc témám, több előadást is tartottam a nagyszerű körülti könyvtárban például, hogy 96 budapesti emléktábla, és mit tanít nekünk ez. Uh-huh. És akkor megpróbáltam visszamenni az emléktábla állapítás történetére, meg hogy milyen problémák vannak az emléktáblákon.
2: De azért mielőtt még így általánosságban elmegyünk, azért az engem érdekel, hogy fog ez a történet folytatódni. Tehát, hogy most azért ez egy padhelyzetnek tűnik.
4: Igen. Igazából hát a családban az özvegy azt mondta, hogy ezzel a poszttal tulajdonképpen én megnehezítettem az ő dolgát, mert most már, hogy kicenzúrázták, nem tudja elengedni ezt a mondatot.
2: Igen,
4: nem pont
2: igen, hozhattatok volna egy olyan döntést egymás közt, hogy ez nem kerül rá, de...
4: Hagyjuk, most már gyávaszarnak tűnnénk. És akkor azt a legjobb, meg volt, aki fölhívott telefonon, nem akart beleszólni a dologban nyilvánosan, de vagy külön írte, meg telefonon is volt, és akkor az jegecesedett ki bennem, hogy vagy el kell hagyni, vagy radikálisabban bele kell menni a dologba. Tehát két út van, de ez így középen nem maradhat, és akkor azon nincs mit magyarázni, ha elhagyjuk, de a radikálisabban úgy elgondolkoztam velem is, meg Márkkal is, az élete utolsó egy-két évében sokat beszélt arról, hogy neki hogy szabadon akart mindig élni, és igazából a kereszténység meg a melegség, ez a két ügy volt, és az egyik se kell neki a másik nélkül. És hogy ez, meg volt, aki azt írta, hogy neki elsősorban polgár volt, és hogy még nincs rajta az, hogy egy polgár volt.
0: És akkor van egy stichjén a polgár kifejezésnek.
2: Hát számára nem volt szerintem.
4: Meg ő egy sokkal régebbi polgári családból származott. És akkor valami olyasmit tudnék elkezdeni, de most már ezt Márknak kell egyedül meglépnie, tehát vagy a lányoknak együtt. Én úgy érzem, hogy most már én kidumáltam magam ebbe a dologba, és még most is folytatom itt a rádióba, hogy egész felnőtt életében keresztény meleg polgárként élt mondjuk így. Uh-huh. Volt, aki azt mondta, és ezzel is tanított. Valaki azt mondta, hogy meleg polgárként élt, aki ezzel is tanított, az sem egy rossz megoldás, de nem lehet nagyon hosszú az a mondat. Uh-huh. Mert a melegek, hiába úgy érzem, hogy lassan van egy evolúció, tehát ahogy mondjuk a cigányokkal szembeni előtéret szerintem nem változik egy ottányit se, vagy még rosszabb lesz esetleg bizonyos társadalmi körökben, de...
2: Na, szerintem ez se igaz egyébként.
4: Nem?
2: Nem, én szerintem nem. A hétköznapokban szerintem egyre kevésbé igaz ez.
4: Akkor jó, de a melegekkel kapcsolatban egyértelműen úgy érzem, hogy csökken.
2: Igen, szerintem
4: is. Ha nem is meredeken, de csökken. De csökken, mm-hmm. És ebben Ádámnak is szerepe van szerintem. De az viszont azért a egyszerűbb emberek, oké, hogy nem bántják meg ő dolguk meg, de azért a leginkább csak a színes ruhában járó és partnereit váltogató, furcsán beszélő emberek.
0: A lábperéden, akik a lábperéden
4: a kamionon állnak. Rázzák a següket. De az, hogy keresztény valaki, meg polgár, és még meleg, és ez teljesen egyedi, és még kis nyilvánítja, még bátran ki is nyilvánítja, mert megkönnyíti másoknak, hogy ők is menjék, vagy éppen magánügynek tekintsék, tehát mind a kettőt megkönnyítettem.
0: És jogi oldalról hogy néz ki, tehát, hogyha az önkormányzatnak azt mondjátok, hogy köztőletek nem kell, mondjuk a társaság dönthet úgy, hogy...
4: Én azt gondolom, hogy igen, de hát utána kell majd nézni, ezt még nem néztem meg a jogi... Tehát szerintem hogyha a társasházi közgyűlés azt dönti, hogy rendben ez a tábla, és ki is fizeti.
0: Mekkora ez a társasház?
4: Nem olyan nagyon nagy, olyan 12-16-15.
0: Uh-huh.
4: És nagyon-nagyon nagyon tiszteletteljes volt minden lakóban, szerintem nagyon büszkék voltak rá a lakók. Uh-huh. Tehát biztos van ott is egy-kettő, vagy bujkáló homofóbia, azt én nem tudom, de szerintem egy ilyen emléktáblájtáshoz nem kell.
2: De akkor nem kaptatok az önkormányzattól semmiféle olyan visszajelzést, hogy elgondolkodtak volna?
4: Nem.
2: Megnyugtatok?
4: De lehet, hogy a már kapott, én még nem beszéltünk erről, de a nyilvános közlemény az harcias volt.
2: Az harcias volt, igen.
4: Az harcias igen. volt, és lehet, hogy
2: meg volt, igen, mert én nagyon naív voltam, hogy bennem felmerült, hogy jót akarnak egy ponton, de aztán amikor ez a közlemény megjelent, akkor eloszlott ez bennem ez a feltételezés.
4: Igen, mert voltak, akik azt mondták, hogy az önkormányzat biztos azért nem akarja, mert megrongálnák.
2: Igen, igen, akkor... én is ilyen naív feltételezésekben
4: igen,
2: voltam.
4: Ja, te is itt
2: igen. Hogy hát nyilván ez a jó szándék vezérli őket.
4: Igen, de akkor beleírták volna a közleménybe.
2: Akkor beleírták volna.
4: Hogy rosszak a tapasztalataink, igen, és mi az elmúlt emlékét akarjuk óvni. De ez föl sem merült a közleményben, tehát ez nincsen, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz, lehet, hogy a jegelés lesz, vagy most egy év múlva elővenni, mert pont, hogy 80 éves mindegy, hát hogyha 81 éves lesz, az is nagyszerű lett, és az avató személyekre is sokat beszélgetünk magunk között.
2: Ne a polgármester legyen, ez
4: gondolom. Nádas Péterre is gondoltunk, de hát ugye ő már nincsen, úgyhogy számos jó ötletünk volt, hogy ki lehetne avató személy. De visszamenve most egy kicsit az emléktábláknak a bővebb történetére, nagyon alapos, vagy nagyon alaposan körülnéztem, inkább a kutatás az erős szó, de hogy a régi emléktáblákra, és az egyik olyan, ami fölmerült, ami probléma lehet egy emléktábla, a méltatlanság kérdése. Tehát, hogy olyan embereknek állítanak emléktáblát, ami teljesen
2: igen, abszolút,
4: magánügy.
2: Igen.
4: Az egyik ilyen példám, és most nem fogom mondani a konkrét nevet, mert nem akarom a családot megsérteni, de a három különböző lányomat nyakamba vittem föl a Csaba utcán az óvodába nyakamba, és ott elmentünk egy emléktábla mellett mindig, ahol az a tív, hogy ebben a házban élt XY író, és egy idézet az egyik könyvéből, és egy nagyon rövid volt az idézet, 36 vagy 37 éves, én sose hallottam, bár szenvedélyes olvasó vagyok, és akkor megnéztem a Szabó Ervin könyvtár, ott nem volt meg, de a Mokka csodálatos adatbázis van, az összes magyar könyvtár összes könyvét összesíti, uh-huh. ott meg volt, egyetlen egy novellás kötetet tett közé az illető, és úgy elképzeltem, hogy az hogy történhetett, hogy a gyászoló anya az addig járt a polgármester nyakára, amíg aztán...
0: Vagy a társaság.
4: Ez a pici ház egyébként
0: szinte... De ki van mindig a táblák aljára írva, vagy kiállítottam?
4: Igen, nem emlékszem, hogy itt ki volt, bár annyiszor láttam, hogy hogy például ez elég gyakran előfordul.
2: Elég gyakran előfordul, igen. Igen, szóval,
0: a méltatlanság.
2: Igen, hát az, hogy a méltatlanság az egy erős szó.
4: Erős szó.
2: Mert az emberek nem méltatlanok, csak...
4: Igen, nem közérdeklődésre számot tartó.
2: Tehát, hogy vagy az, hogy nagyon az adott pillanatban tűnhetett csak indokoltnak, akár a társasház, akár a valamilyen közület, vagy a nem ismerősök, barátok számára, hogy legyen egy emléktábla. Tehát, hogyha valakiről lehet sejteni, hogy 50 év múlva még a legelszántabb buvárai sem fogják az adott területnek az ő nevét ismerni, akkor valóban nem indokolt, hogy az utcán ott legyen.
0: Senkinek,
4: hát. Emlékszem erre, például egy nagyon jó például, amit
2: mondasz. Ez egy közterület azért.
0: A homlokzat.
2: Hát igen, abszolút.
4: Arra például, amit te mondasz, hogy volt a rádiókabarénak valami sikeres szerző a 80-as években, és az az érve, hogy humorista, szerkesztő, és hogy a Fányad bácsi szívű halhatatlan humoreszk szerzője. Ez volt az érve, hogy beazonosítsuk.
2: Hogy beazonosítsuk. Hogy
0: van, és akkor most vissza tudod keresni 20 év múlva, és akkor senki nem tudja, hogy ki a Fányad bácsi.
4: Mert a Ványa bácsinak volt egy paródiája, ami miatt le kellett venni a darabot átlag a Madách Színházban.
2: Igen, ez egy híres történet, ez a Ványad bácsi. Nekem ez meg is van, most meg fogom nézni, hogy kinek volt ez az emléktáblája.
4: Talán Sósnak hívták azt az illetőt, nem tudom, de nagyon...
0: De úgy te úgy egyébként is nagy harcosa vagy, hogy minél több emléktábla legyen a méltó embereknek, nem?
4: Tehát persze, neked persze. Ez
0: szívügyed,
4: fontos, de
0: igen.
4: Meg, hogy a bankjegyeken például olyan ember. Most már nem érdemes foglalkozni, úgyis euró lesz előbb-utóbb.
0: Reméljük.
4: De azt gondoltam, hogy elég már abból, hogy a Kossuth meg a Petőfi, meg ezek vannak, szóval olyan csodálatos hős. Megtaláltad?
2: Nem találtam meg. Azt látom, hogy kijött a paródia, de most nem tudom, hogy ki a...
0: Kérjük a hallgatókat, igen, akinek van, igen, ideje egy kicsit kutatni,
4: igen,
0: hogy a Ványad bácsi honnan van.
2: De annyira ingovány...
4: Már is.
2: Lehet, hogy valaki már is tudja, jön egy hallgatónk a vonalban.
0: Halló, szia, adásban vagy.
5: Halló, itt Ványatovics Vinyov.
0: Jaj, de csodás, köszönjük.
2: Na, ki lehet a szerző?
5: Kérdés. Hát, azt nem tudom.
2: Ezt se tudod. Jó.
5: A fő kérdés az, hogy ez az emléktábla kapcsán, hogy vajon ő mit szeretett volna?
4: Hát ezt sokan föltették természetesen, ezt nem tudjuk. Én 52 éven át beszélgettem vele mindenről, és az biztos volt, hogy őt ez nagyon izgatta, a melegek szabadság. Egyszer emlékszem, hogy ilyen ultraliberálisként fölhoztam neki, hogy hát a melegek azok ugyebár ugyanolyanok, mint a többiek, és akkor megállt, és szigorúan azt mondta, hogy nem, a melegek nem ugyanolyanok, mint mások, de ugyanolyan jogok járnak nekik. Ezt egy nagyon bölcs mondatnak éreztem, és még az is fölmerült, hogy úgy lehetne megoldani az emléktábla ügyet, hogy ezt az idézetet fölrakni.
5: Ez jó, hogy nem én mondtam ki, de mert a számból vetted ki a szót tulajdonképpen, tehát ez pedig jó lett volna, mert ha ezt ő mondja, és ő ezt gondolja, akkor szerintem ez egy tökéletes lett volna az emléktábla.
4: Aha. Lehet, hogy akkor elővesszük ezt a dolgot, mert de... csodás verseiből egy idézet, az valahogy hülyén vette ki, az nem illene hozzá. Aha. De talán egy ilyen idézet ez megoldaná dolgot, hogy elsősorban nem ezért emlékszünk rá, de egy ilyen fontos mondata az esetleg rá.
2: Bár azért az, amit mondtál, az mégiscsak egy többdimenziós dolog.
5: Mondani, hogy ezt kéne valahogy szemébe venni, figyelembe venni, hogy ő mit szeretett volna.
4: Jó, hát ezt nem tudjuk már kideríteni, de közvetlen utána a sarkában van, hogy a családja mit szeretne, tudod? Tehát azért ez ezzel kapcsolatos, hogy emlékeznek rá, hiszen a Nórába, alkalommal a Vilmába azért jött elő magától, hogy nem érezte kereknek az emléktáblát, enélkül, hogy erről szó legyen. És
5: értem.
4: Hát ő meg nálam is jobban ismert
5: az apja. Én ennyit szerettem volna hozzá.
2: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük egy kis csáját.
2: Köszönöm. Szóval, hogy azért ez egy annyira ingoványos terület, szerintem ez mert annyi féleképpen lehet egy emléktábla, szerintem elhibázott.
4: Na, még mondom tovább,
2: igen, azon felül is, ugye, hogy amit mondtunk, hogy a méltatlanság, igen, és ugye ez egy erős szó, de hogy egyszerűen az, hogy nem elég maradandó az adott személynek az életműve, vagy az alkotása arra, hogy ezt állandóan az utcára kitegyük. Ugye, igen, ez az egyik dimenziója, de egy milliónyi egyéb dimenziója
4: nagyon
2: van.
4: Érdekes,

0: Hát aztán vannak szövegezési problémák, amikor olyan információk kerülnek ki, ami senki se érdekel, bár esetleg a téma az fontos, de olyan hányavetés, olyan rossz a fogalmazás, hogy az ember neki nyílik a bicska a zsebébe. Aztán vannak, amikor design problémák vannak.
1: Haló, szervusz, vonalban vagy.
2: Sziasztok! Az internetes források szerint Márkus László ötletéből Körmendi János írt.
1: Hát a Körmendi Jánosról se ezt írnak ki, szerintem. Nem, hát neked kell ennek utána nézned, most már András, ez így van.
2: Sziasztok!
0: Valahol az Újlipótvárosban van, és talán fényképen is megvan nekem, akkor az iPhone-ban fényképen is, a levő szövegre is lehet keresni, uh-huh. Ez nagyon jó, meg fogom találni, és majd egyszer.
1: Ezeknél a design problémáknál, amiket említesz, rémületesen terjedőben vannak a ronda emléktáblák.
0: Bizony.
1: Ami legalább akkora bűn, mint a nem jól kiválasztott személynek állított és a rosszul megszövegezett emléktábla. Ennek szerintem a minősített esete, amikor láthatólag megbízták a sírkövest, hogy készítse el, és a sírköves rutinnal gravíroz rá egy ilyen, vagy maradt rá egy ilyen fénykép alapján készült portrét, és akkor ez fölkerül a házfalra. Szegény Gereben Ágnesnek van egy ilyen emléktáblája a Damjanics utca és a Betlen utca sarkán, ahol lakott. Én elég sokat elmegyek ezelőtt a ház előtt, mert a közelben lakom, és emlékszem is hát Gereben Ágnesre, aki valóban ott ebben a házban élt, és sokat járt kelt a környéken, és hát elképesztően méltatlan a dolognak a nívója mindenhez, az utcához, hozzá, ez egész egy tévedés.
0: Van egy ilyen állatorvosiló emléktábla, az pedig, na meg milyen népszerű témát.
3: Igen.
1: Haló.
2: Szerusztok, Gyuri, a Csiványat bácsi, de Alfonzó volt a szerző, és nem csak az előadó.
1: Aha, igen, ezt már megállapítottuk, csak arra jutottunk, hogy valószínűleg nem az ő emléktáblájára írnak rá egy ilyet, de hát András feladatta, hogy kinyomozza, hogy mit látott, úgyhogy
0: elég szomorú.
2: Ja, én akkor erről lemaradtam.
1: Oké, szia!
3: Köszönjük, szia!
0: Az is az Újlipót városban van, vagy a Hollán, vagy a mellettelevő utcában van egy olyan emléktábla, képzeljétek el, amin egy nagyon feltűnő javítás van.
3: Szöveges javítás?
0: Igen, két háború közötti szakszervezeti, egy nagyon jelentős szakszervezeti vezérről van szó, de most nem tudom fejlődni, hogy ki, de nem is akarjuk személyében megsérteni. Egyrészt csupa kisbetűvel van írva, és balra van zárva, és a vége olyan teljesen rendetlen, de nem ez a probléma, hanem szemmel láthatóan, és tele van olyan dolgokkal, amiket senki sem érdekel. Tehát az, hogy ugye ki volt, meg mikor élt, mikor volt, de hogy nem tudom hánytól, nem tudom hányig a szaktanács elnöke volt. Ez egy olyan részletkérdés, amit hogy úgy érzem, hogy nem...
1: Mikor a lexikon szó cikkel indul föl a házfalra, igen.
0: Így van. És kiderült, hogy ez téves, és képzeljétek el, hogy egy protézis van rajta, rá van ragasztva egy ugyanán anyagból, és ki van javítva az évszám. Tehát az egész egy kabarétréfa. Nyilván azt mondták, hogy hú, majd kijavítjuk, csak most avassuk föl, már nem lehet az elvtársakat már, ez még a 80-as években történt, és soha nem javították ki. Egyébként egy másik ilyen nagyon döbbenetes dolog volt a Kazinci utca és Rákóczi út sarkán, még a Kazinci utca elején volt a Kazinciról egy rövid, nem volt hiba a szövegezéssel, egy probléma, hogy nem sülös helyesírási hiba volt, mert az szervezte a irodalmi életet, az S-szel volt írva, és ezt kb. 5-6 éve javították ki, de nem cserélték ki az egész tábla, de hogy
1: ja, csak átvésték valahogy.
0: Ügyeskedték, és alig lehet, aki nem tudja ezt a témát, az nem
1: beszélsz már.
0: És van még egy észrevehetetlen változás, van a Hold utcában egy nagyon szép emléktábla, az August házban, ami tulajdonképpen a Bank utca és a Nagy Sándor József utca közötti részen, tehát szembe a apostatakarékpénztárral, ott van egy egyemeletes ház, ahol Liszt Ferenc gyakran megfordul.
3: Ja, ott a szálloda, a prezident.
0: Szálloda mellett közvetlenül, igen, egy kicsi ház. És azon az van, ugye az August családról, és hogy állította kicsoda. És mikor felavatták, akkor oda volt írva, hogy nem tudom, és nem tudom, milyen alpolgármester is volt, egy fél évig azt hiszem, valami rendkívüli időközi választáson bekerült az önkormányzatba egy vállalkozó, aki hát egy kétes pénzügyei voltak,

0: És aztán új választáson már nem ilyen, meg is képzeljétek, levésték azt a sort.
1: Ó, hát ez egy gyönyörű damnáció memóriét tulajdonképpen.
0: Igen, igen, és a nagyon oldalra nézitek, akkor ott van egy vájú, ami
1: hát mutatja. Én lefényképeztem,
0: a vájút is lefényképeztem,
1: is,
0: tehát akit ez érdekel.
1: Látjuk a levésést, igen.
0: Ez nekem megvan az eredetiről is a fényképen, meg a levésed változatról is. De vannak nagyon szép emléktáblák is, ami kiemelkedő egyébként, és két ilyen alkotót szeretnék kiemelni. Az egyik a Vladis Galéria csinálta Fodor Gézának a házára azt a gyönyörű szép fekete márványból van, és csak néhány szóval rajta, hogy itt lakott Fodor Géza, és ekkor élt. Az tulajdonképpen egy négyzetalapú hasába a kapuhaj, de ez valahogy ilyen félkörívesen ráborult, gyönyörű szép. Aztán nagyon szép Elkazovszkijnak a nagyon szűkszavú emléktáblája, ami a Dorottya utca. Tehát azon a kis szakaszon van, ami még a helyett szállod, de még éppen nyitva van, ott van egy négyzet alakú pici rendkívül szikár táblája. És akik pedig az emléktábláállítás koronázatlan királya, szerintem az egy páros, egy építész és egy designer tipográfus páros, ők Polgárdi Ákos és Szabó Levente. Hozzájuk óriási munkák is kapcsolódnak, mint az ELTE vészkorszakbeli halottainak.
1: Igen, Szabó Levente az építész.
0: A Szabó Levente építész, és a Polgárdi Ákos tipográfus designer, és ugye a téglák fugáiba.
1: A téglák fugáiba egy gyönyörű ötlet,
0: és nagyon szép, és és a másik, ami még az, szerintem a főművű, az pedig a Kálvin téri, a reformáció 500 éves emlékének, ami a járdában a van benne, és az minden idők szerintem addig legszebb emlékű, amire az összes protestáns egyház összefogott, és közösen akartak valamit, és előre rettegtem, hogy micsoda bombasztikus emlékmű lesz ebből, és ezt a gondolatgazdag dolgot, amit eredetileg úgy találta ki a Ákos és Levente, hogy azt kiigényelhették volna a templomok az egész országban, ami tetszik nekik, és a templomot tették volna, de annyira tetszett az emléknek, hogy másolatokat lehetek, és ott marad örökre. Nagyon-nagyon-nagyon szép gondolat. Na és akkor Kántor Péter költőnek terveztek egy gyönyörű szép emléktáblát, ami az Olimpia Parknál van, a Balassi Bálint utca egyik házán ott lakott Kántor Péter költő, és több példája is, több emléktáblája is van a Vackor meséket író Kormos Istvánnak, de hát nem csak azért szerettük, hanem nagyon nagy költő volt. Az egyik az a Bátori utcában van, és a másik, azt most nem tudom pontosan hol, de azt is a Szabó Levente és a Polgárdi Ákos tervezték, és rajta van a Ákosnak a honlapján, és nagyon szépen látszik az egész anyag, és még a házon való elhelyezést is nagyon gondosan tervezték meg. Tehát azt gondoltuk, hogy hozzáfordulunk, ha Ádám emléktáblája majd abban a fázisba kerül.
2: Halló, adásban vagy?
3: Szervusztok, ha már Anglia és Nádas Ádám, akkor hát ugye lehet, hogy ahhoz már erről szól valamik műsorban. Az angolok már ezt úgy oldják meg, nagyon puritán népség bizonyos szempontból, hogy egy fektetett ovális képtáblácska itt lakott ettől és eddig, XY élt ettől és eddig. Költő, zeneszerző, író, stb. Kész.
1: Igen, hát ugye
0: nagyon
1: ez
0: szép, de annyit tennék hozzá, hogy kerek a táblácska, kerek, nem ovális.
3: A 21. század vívmányaival többek között egy QR oda, valaki szépen lefotozza, és ott van mögötte minden, ami elérhető róla.
1: Igen.
3: És még azt is megmerném kockáztatni, bár ugye a Murphy törvénye szerint, ha egy bizottság fölállott, meghalt a dolog, hogy akár egy fővárosi vagy országos, tök mindegy bizottság, akik mondjuk három fő, ingyen és bérmentve beadványokat fogadnak, és havonta egyszer eldöntik, hogy igen, ez oda mehet, kész, ennyi. Tehát én ezt, ez nyilván egy csak egy javaslat, de ez Angliában évtizedek óta és századok óta működik. Nem sok minden működik Angliában, zöld fű már ugye nem annyira, meg birodalmi dolgok sem, de ez működik.
1: Oké, köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen, de kerek az, igen, a kék emléktábla.
1: Ez az egységes szisztéma, ennek ugyanaz az van egy nagy előnye, és van egy nagy hátránya, ugye. A nagy előnye az az, hogy valóban nem állnak előméletetlen helyzetek. Tehát, igen, ez a kék tábla rendszer, ez azt tökéletesen garantálja, hogy ezek az a példák, amiket felhoztunk, hogy akár a design, akár a szövegezés, miután ez egy valamelyik központi szervezet dönt arról, hogy ki, igen, kerülhet, igen, föl, ezért tulajdonképpen a személy kiválasztására is van garancia.
0: Igen, biztos, hogy nem központi angliai, mert én Leedsbe voltam az egyik lányom járt egyetemre, és egy híd alatt találtam egy ilyen kék táblát, és ott egy hajléktalannak, vagy hajléktalan költőnek volt.
1: Hát ez szerintem egy nem hivatalos kék tábla lett, mert a hivatalos kék tábláknak van egy szervezete, amelyik biztos azokat karbantartja, kiválasztja, hát ez nyilván egy poén lehetett, de hogy volt is olyan, amikor egyébként valakiről átgondolták, revízió alá vették, és levették a kék tábláját, yeah, tehát ez előfordult. Tehát van egy nagyon valóban egy nagyon szigorú egységes rendszer, ami valaki közben beküldte nekünk azt a példát, amit mondtál.
2: Első István küldte, köszönjük szépen.
1: Szépen Beyer Károlynak, a szociáldemokrata politikusnak az emléktáblája,
0: a Bethlen
1: Beyer Paktum, ahol a szaktanácsi főtitkárságot 1927 és 44 között azt egy kis plusz kőtáblácskával írták rá, mert rontották, ráragasztva. Igen, a dátumot. Hát ilyen egy kék táblával ugye nem fordulhat elő.
0: De nézd meg, hogy a tipográfia is milyen
1: gagyi. A tipográfia is elképesztő minőségű.
4: Még a kék táblához hozzátehetjük, hogy élő embereknek is ott van a tábláit, nem csak akik meghaltak.
1: De hogy ugye, ami viszont a kéktáblás rendszernek a negatívuma, az az, hogy az egyéni nagyon jó megoldásokat is kizárja. Uh-huh. Tehát mindazokat a nagyon ötletes, nagyon magas minőségű, akár művészi színvonalú emléktáblákat, amiket mondtam, mondjuk az Elkozovszki emléktábla, az se születhet meg a kéktáblás rendszerben. Tehát a magyar káosz, mert ugye azért látjuk, hogy ezen a téren gyakorlatilag káosz van, a magyar káosz az ugye egyszerre ad teret a nagyon rossznak és a nagyon jónak.
0: De a szubszidiaritásnak is ellentmond, mert tulajdonképpen, tehát hogy közel dőljenek el a
1: hozzá. Annak is, így van. Ez... így van, hát de a bajok is sokszor abban fakadnak, ugye? Igen. Tehát minden esetre azt gondolom, hogy valószínűleg ugye ez egy ilyen hullám, tehát az emléktáblák a korszaka az valamikor elkezdődik a 19. század végén, és hát látjuk, hogy ez exponenciálisan növekszik azoknak a száma, akiket emléktáblára akarnak tenni, és ki akarnak tenni az utcákra. Biztos, hogy túl vagyunk már réges-rég azon a ponton, amikor valami központi rendszert be lehetett volna vezetni. Tehát olyan mennyiségű tábla van ma már kint, hogy legfeljebb azt lehetne elérni, hogy amik újonnan kikerülnek, ott legyen valamiféle norma, kontroll, ami egységesebb ennél, de azt már biztos, hogy nem lehet elérni, hogy ez egységes legyen.
0: Az is egyre jobban terjed, hogy amikor renoválnak egy házat, akkor egy márvány vagy egy gránit táblát tesz ki az a cég, ami renoválta a házat. Igen. Emlékszem, hogy a Hollandeni utcában van egy ilyen nagyon feltűnő tábla, hogy ezt a házat renoválta a Babar Kft., és tudom, 1900...
1: Rég megszűnt Babar Kft., így van.
0: De hát azt a kapu alá maximum, ha ez olyan közérdekű dolog. Emlékszem, hogy amikor a Gosdú udvar kész lett, akkor azt írta ki, hogy építette az Autocar Holding, és hihetetlen botrány tört ki, hogy ők renoválták.
1: Igen,
0: tehát
1: igen.
0: Volt egy eredeti építés, hogy elevide is
1: mondjuk jött. Elég sokat bontottak, úgyhogy tulajdonképpen lehet, hogy ez végül is a valósághoz közelített ez a kiírás.
0: Igen, igen, igen, igen. Aztán van olyan probléma, hogy nem lehet elolvasni például. Itt van a Faludi György, akinek a nem méltó, nem merül fel, természetesen nagyon jelentős költő volt, ha bár nem volt akkora költő, mint a közvélemény gondolja szerintem. Az egy vörös márvány táblán, vagy vörös gránit, sötét vörös gránit, és rá arannyal van írva, tehát csak egészen speciális fényviszonyunk esetén oldalról lehet elolvasni, különben teljesen olvashatatlan. Úgyhogy számtalan probléma van az emléktáblákkal.
1: Én, amikor megbeszéltük, hogy lesz az emléktábla téma, akkor én is így gondolkodtam, hogy mi az, ami engem a legjobban zavar. Nyilván nem azt merném mondani, hogy a legméltatlanabb megoldás, csak amit sokat látok, és mindig megakad rajta a szemem, hogy mennyire rossz, és két ilyet találtam. Az egyik az ott van az én közvetlen környékemben, a Rottenbiller utcában. Ez Köllő Miklósnak az emléktáblája, aki egy elég jó nevű historizáló szobrász volt a 19. század utolsó évtizedeiben, és a Rottenbiller utcának ezt a kis egyemeletes vagy kétemeletes házat, ezt ő maga építette, itt volt a műterme, meg itt is lakott. Köllő Miklós csinálta a negyedik Béla szobrát, ami lennőmi emlékműnek.
0: Tehát ez létező. A bizonyos Köllő Miklós.
1: Igen, tehát nem tartozik nyilván a magyar szobrászat legnagyobb alakjai közé, de az, hogy a saját házán és legyen egy emléktáblája, az teljesen indokolt, tehát a méltatlanság az nem merül föl. De hát valakinek szívügye lehet a házban Köllő Miklós emlékének őrzése, ezért ez az emléktábla, ez a kaputelefon alatt van elhelyezve, és egy ilyen IKEA-s képkeretbe foglalt, műanyag képkeretbe foglalt rövid szöveg Köllő Miklósról fölszögelve a falra, ami hogyha tönkre megy, akkor lecserélik időnként. Tehát tulajdonképpen az bizonyítja az emléktábla az ott létével, hogy soha nincs olyan szervezet Magyarországon, ami elég fontosnak tartaná Köllő Miklós emlékét, hogy kőbe vésse és föltegye erre a házra, sem az önkormányzat, sem a Képzőművészeti Akadémia, sem a Magyar Művészeti Akadémia nem gondolja úgy, hogy Köllő Miklós emlékét őrizni kellene, hanem csak egy öntevékeny lakó tudja ezt a házban időről időre garantálni. Igen.
0: Igen, nem erre az emléktáblára gondoltam.
2: Ne, én csak Mari. Most mint pozitív példát igen. akartam mutatni nektek.
1: Igen, tehát hogy egyedi emléktáblákból, igen. ugye itt Kormos István költő emléktábláját mutatod, egy ilyen fémdombor művel, kifejezetten szép igen. megoldás. Tehát hogy mondjam, ez a jó oldala annak, hogy nincs egységesítve.
0: Ez a művész, aki egy ilyen jelentős kis plasztika művész, ez talán Prohászkának hívják, itt meg is tudom nézni, igen, az alkotóját, talán, de nem, itt nem látszik. Ez néhány tucat nagyon jó
2: Bátori
0: táblát.
2: Bátori utcában igen, van, tudom.
1: A néhány. Hát ez mutatja egyébként, hogy ez nem egy semleges műfaj, tehát hogy egy emléktábla lehet dísze az utcának, meg lehet csúfsága az igen. utcának, és hogy ez azért nem mindegy. Tehát ezeket valójában ezek köztéri szobrok, amiket kirakunk. Lehet, hogy a legegyszerűbb verziójában szinte semlegesnek tűnik, de amint vagy nagyon jó lesz, vagy nagyon rossz lesz, ugye azért látjuk, hogy ennek igazából mégiscsak van a köztereket alakító igen. hatása.
0: A Kántor Péter táblán, ami rendkívül igényes tipográfiailag, ott egy kavics van rajta, ami valahogy ez a nagyon simára kopott kavics, az szépen szimbolizálja az a költészetét, tehát így gondolatilag is nagyon jó, és mégis végtelen egyszerű.
1: A másik ilyen, amit én így, amin nekem mindig megakad a szemem a trolliból, és ez ott van majdnem tervezett Nádasdi emléktábla környékén, a Holland Ernő utca egyik házán, ez egy focistának állított emléktábla.
0: Deák Ferenc Bamba.
1: Igen.
2: És aki volt?
1: Hát egy focista. Egy
2: Bamba.
1: Egy neves focista, akinek Bamba volt a beceneve.
0: 46-47-ben ő volt a gólkirály.
1: Igen. Wow. Semmi baj nyilván azzal, hogy neki ott emléktáblája van, hanem mindannyian érezzük annak a bizarságát, amikor ez a házfalon örökre így földösődik, ez a nyilván a csapaton belül kedvesnek számító becézés, meg hogy azt is látjuk, hogy azért került föl Bamba valószínűleg az emléktáblára, mert hát hogyha csak Deák Ferencnek lenne emléktáblája, akkor ez mindenki tévedésbe esne, hogy kinek szól az emléktábla, még hogyha alá is van írva, hogy futballista. De hát ezt úgy gondolták kiküszöbölni, hogy akkor véssük fel a becenevét, úgyhogy...
0: De odaírták, hogy a melyik évadó volt gólkirály, azt is azért ez elég jól behatárolja, tehát akkor már nem gondolnánk.
1: Igen, akkor már lehet, hogy nem gondolnánk, hogy ez mégiscsak a hazakölcse, igen. Úgyhogy...
0: Egyébként később a Kádárnak volt testőre, képzeljétek.
1: Komolyan?
0: Igen.
2: És ezt meg nem került fel az emléktáblára.
0: Az is felkerült.
1: Az is felkerült volna tulajdonképpen, igen. Szóval, hogy nekem azért ez mutatja, hogy egész egyszerűen nem lehet mindent fölvésni. Tehát a márványtábla ledob magáról bizonyos dolgokat, vagy bizarrá változik. Például ezt a becenevet, ezt nem lehet márványtáblára vésni, ez nem. Ami működik az öltözőben, az nem működik az emléktáblán.
0: Meg hát rendkívül széles körűen a szurkolók is használták.
1: Biztos, persze, és ezt mondom, tényleg semmi baj nincsen, de ennek ellenére, amikor az ember a troli ablakból meglátja Bambát a házforon, akkor újra és újra megrökönyödik azon, hogy ez hogy kerülhetett föl.
0: A Deák Ferencről jut eszembe, hogy viszont most a pozitív példákat még azért szedjünk elő egy párat. Az egyetem téren van egy gyönyörű szép emléktábla. Hol, de van?
2: Addig elmondom, hogy itt az egyik Első István írja, hogy a Babar Kft. Nem szűnt meg, többek között a mi házunk közös képviseletét
1: is viszi. Hoppá.
0: Köszönjük István, nagyon örülünk, hogy egy ilyen sikeres cég viszi továbbra is, de a ti házatokon, vagy az én volt házamon.
1: Szervusz, szervusz.
5: Na csak Bambáról annyit, Deák Bambáról, hogy az emberek többsége nem is tudta, hogy Ferenc a beszeneve. Óriási játékos volt, hatalmas gólokat lőtt, és azt hiszem, hogy ő az, aki még mindig az egy bajnokságon belül gól, de ez nem biztos, de mintha így emlékeznék, góloknál a legjobb, tehát mindent összevetve. Úgyhogy a Deák Bambánál szerintem, ha nem lenne rajta a bamba, akkor tényleg nem tudnánk, hogy van szó. És ő, szerintem a Ferencet sokan nem is tudták.
1: Lehet, igen, elképzelhető.
5: Tehát, hogy ő mondjuk Deák Bamba, az ha nem is Puskás szintű, de majdnem.
1: Nem.
5: Az a kor.
1: Az, hogy emléktáblája van, azt senki nem vonná kétségbe, tehát ez teljesen oké.
5: Tehát, hogyha Puskás öcsi emléktábláján nem lenne rajta az öcsi, az is méltatlan lenne, mert öcsiként népszerű, vagy pancsóként. Tehát, hogy mondjuk esetleg, hogy mondjam, popzenészeknél, futballistáknál, mit tudom én, a becenév, az szerintem az egy fontos dolog. Oké, hogy ha nem tudnánk ki a Deák Bamba, akkor nyilván ez egy érdekes megfigyelés, de szerintem nem lenne értelme annak a táblának, ha nem lenne rajta a bamba.
2: Köszönjük.
1: Köszönjük.
2: Bocsássatok meg, még a csetesek írták itt, hogy itt visszatérjünk a nemrég elhunyt híres személyiségre, hogy például Fenyő Miklós. És ott a
1: igen, ami nem emléktábla volt, hanem szoborállítás, és hogy elképesztően
2: de kínos. Az egy valami szemüvegformájú pad lett volna, vagy nem tudom, valami ilyesmi.
1: Nem,
0: egy portrészobor, egy nagyon gyenge.
1: Rosszul sikerült
2: portrészobor. De hogy a lakóházán lett volna emléktábla,
0: nem engedték.
2: Ahhoz nem járultak hozzá.
0: Most, amikor az Ádám körüli, emléktábla körüli cirkusz kialakult, akkor valamelyik lap fölidézte ezt az egész Fenyő Miklós logót, és megjegyezték, hogy egyébként már az emléktábla állítással is baj volt, mert a Pozsony út 38 lakói nem engedték, és ezért a Pozsony út 40-re tették föl, és valaha ott is lakott egy rövid ideig, és így oldották meg ezt a
1: És miért nem engedték, ez érdekes?
0: Nem tudom, ezt nem írta a lap, és én nem...
2: Lehet, hogy nem volt olyan népszerű, mint a
1: rendt váltott ki, ez ugye a szobor volt, ami kifejezetten rosszul sikerült, közhelyes.
0: Igen. Ha te tehetünk egy zárójelet, akkor egy szoba, egyszer régebben már szoba hoztam nagyon erős a verseny, de a Budapest legdilettánsabb köztéri szobra. Nem tudom, emlékeztek egyszerről.
1: Igen, ez az autóversenyző szobor.
0: Fiatalon elhunyt ígéretes autóversenyző, Kesjár Csaba szobra, ami a Tököl út és Róna utca sarkán, és én édesanyámhoz megyek hetente kétszer ebédelni, és útkor nem biciklivel mentem, ezért a buszról leszállva döbbenten láttam, hogy sehol sincs a Kesjár szobor, és mondtam, na, mi történt itt? Itt valami, hogy korrigált, ez 5-6 évvel a szoborállítástán korrigált az önkormányzat. És akkor, mikor utána olvastam egy kicsit, hogy mi lett, és kiderült, hogy a szembe levő, átvitték a szembe levő helyre, egy pici park van ott a Róna utca, Tököl út, Varsó utca sarkán, egy pici kusztusos parkot hoztak létre ilyen érdekes plasztikákkal, és akkor legközelebb megnéztem, de ott nem volt szobor, csak az a teljesen formátlan kő, amire csak az volt írva, hogy a név meg az évszám, de az, hogy autóversenyző, semmi se. Tehát 20-30-50 év múlva aztán pláne nem fogják tudni, hogy kicsoda. És akkor utána olvastam, és az autóversenyző, motorversenyző szakportálokon beszámolnak az avatásról, és kiderült, hogy még a régi kő az még ott állt az egyik helyen, és a másikkal felállítottak, és ők úgy érezték, hogy nagyon szerettük Kesjár Csabát, de kettő azért sok lenne. De kiderült, hogy még nem szállították el a régi követ, és akkor későbbi tudósítást is találtam ott, meg azt mondják, hogy hát ez még nem végleges, mert erre még jön majd egy szobor, ami zsűrizés alatt áll. Ó,
1: tehát akkor végső soron mégiscsak Budapest legméltatlanabb köztéri emlék meg megszűnt létezni, nem?
0: Így van.
1: A formában, amiben olyan igazán feltűnő volt számodra, abban a formában ez már nem lesz.
0: Így van, és egyébként utána néztem még a régebbi bejegyzéseknek, és amikor felállították, nem csak én voltam egyedül, aki aknamunkát folytatott ellene, bár eszközeim talán jelentősebbek, mint a Facebook lovagoknak, ahol azt írták, hogy hogy mi ez a szörnyűség, olyan, mint hogyha egy óvodás csoport képzőművés köre csinálta, vagy szakköre csinálta volna szabad idejében. Ezt írtak rá, és valóban nem hasonlított Kessiár Csabára. Én is a szomszédházban lakott, és én ismertem, és ő volt a banda vezér a környéken, és mindenféle nagyon veszélyes, félig illegális dolgokba vitt bele minket, de mindig megúsztuk, mert kidumálta. Csodálatosan tudott dumálni, és egy ilyen ebatta kölyök volt, és egy nagyon jókosejű gyerek volt is.
2: Csetesek meg azt írják, hogy szerintük a Bud Spencer szobor is elég borzasztó.
1: Hogy mondjam, vannak...
0: Nagyon erős a verseny.
1: Nem akarok rossz májú lenni, de ugye vannak bizonyos testalkatok és karakterek, ami tulajdonképpen kizárja a jó szobornak a lehetőségét az ábrázolt alany. Ugye ennek a leghírhettebb példáját ugye Hódmezővásárhely.
2: Ja, igen, a polgármester.
0: Hatalmas.
1: Rabcsák András polgármester
2: több mint ember
1: szobrának elkészítésére kapott Varga Imre emlékeim szerint megbízást, ami hát egy lehetetlen feladat. Ugye, mert Varga Imre egyébként nagyon... remélem, hogy ő volt, és nem mondok most hülyeséget.
0: Nagyszerű szobrász volt.
1: Igen, mindesetre ott derekosan küzdött a kihívással. Tudta, hogy hát az élethűség irányába elmenni hiba lenne, ezért végül is egy monumentális kőtömbből előbukkanó halak lett
0: remek
1: a megoldás.
0: Remek ötlet,
1: ez tompítja a problémát, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem oldja meg.
0: Teljesen.
1: Tehát bizonyos esetekben jobb lenne a non-figuratív irányba elmenni, szerintem.
2: Vagy egy márványtábla.
1: Felé, igen.
0: Országházról írtam könyvet, akkor pincétől padlásig bejárhattam az országházba, és többek között jártam az asztalos műhelyben is, és több műhelyben mondták, hogy ők semmit se dobnak ki, mert nem lehet tudni, hogy változik a rendszer, és akkor vissza kell rakni, és mutattak egy másfélszeres szélességű parlamenti széket. Tök úgy nézik, csak másfélszer olyan széles volt, és azt mondták, hogy ez eredetileg valaha valamelyik szakszervezeti bányász vezérnek a pártállami parlamentben volt, akkor kikerült, majd aztán Rabcsák András is volt egy ideig képviselő, úgy tudom, és akkor neki visszaállították. És a régi pártállami címerek, minden megvan, azt mondták, ez az ország változik.
1: Nagyon bölcsen járás,
0: mi nem dobunk ki semmit.
1: Zenéljünk egyet szerintem.
0: Ja, persze.

0: Sziasztok, Podmanicki Rulesz, 2026. szeptember 18. Papon, nagy dicséreteket kaptál a zenére, elmondod, mit hallottunk?
1: Hogy nem. Zoe Keatinget hallottuk, ő egy...
0: Mondd még egyszer a nevet.
1: Zoe Keating.
0: Aha.
1: Ő egy nagyszerű csellista, és sok komoly filharmóniában is részt vett zenészként, de magánprodukcióként ilyen kísérleti zenéket, ilyen lupozást hallunk, minden hangszertől játszott, és mindegy cselló volt az a háttérben kísérletként, és furcsa effektusoként észlelhettünk, és ez mind ott születik a nézők előtt, ilyen a lábpedálokkal fölveszi, visszajátsza, rájátszik, mi és mi. Nagyon-nagyon fantasztikus.
0: Köszönjük
2: erről
0: szépen.
2: Erről az jut eszembe, hogy nem tudom, láttátok-e a Keresztes Tamásnak a csodálatos színházi előadását, az Egyőrült naplóját, ami a Jurányi utcában van, Gogolnak ebben a darabjából, és őt ugyanúgy így, ő szerezte a zenét is, meg a diszletet is, ő tervezte, egy univerzális tehetség, és ott helyszínen állítja elő lúpolással a zenét, amit ő szerzett. Ezt feltétlenül nézzétek meg.
0: Akkor én most ajánlott hallottatok, vagy programajánlott,
2: igen. Vagyok, képzeljétek, a Pesti Színházban láttam Darvas Ivánnal az Őrült naplóját gimnazista koromban, és a Darvas Iván az rajzolni tudott nagyon jól, és ezért ő rajzolt az őrülése, ilyen papírokra rajzolt egyre őrültebb figurákat. És a Keresztes Tamás, mikor elővette ezt a darabot, mivel rajzolni nem tud, de zenélni viszont nagyon jól tud, ő a zenére írta ezt át.
0: Aha.
2: Csodálatos, csodálatos
0: előadás. Köszönjük.
2: Nézzétek meg mindenképpen. Az emléktáblákról beszéltünk, és én szeretem azért a jó példákkal befejezni, nem a cikizéssel, bár...
0: Sose cikizünk.
3: Hát azért előfordul.
2: Azért nagyon szoros kivételként elő, Andrásnál nem is, de én nálam azért elő szokott fordulni. És van az Ülipotvárosban a Glázer pékség, ahol most is pékség van ott, tehát a Hollán Ernő utcának az a kis gyalogos,
0: igen,
2: nyúlványa, amit egyébként szögezzük le, hogy csodás, talán tizenvalány éve.
3: Éppen most újítják
0: fel. Most újítják fel a szökök
2: útrészt. Igen, igen, ami gyalázatosan lassan halad, hogy igen, tavasszal kezdték,
0: de
2: és összeállt.
0: De gyalázatos állapotban is volt.
2: Igaz, de igen, azt gondolom, hogy...
3: Mindig az szokott, kicsit meghekkelve a mondandódat, de mindig az szokott eszembe jutni arról a nyúlfarknyi sétáló utcáról, hogy ez egy tökéletes példája annak, hogy Ülipótvárosban lehetetlen jó közterületeket létrehozni, mert hogy hát hogyha ez egy, hogy mondjam, ennek a negyednek, ennek kellene egy igazi sétáló utca, egy rendes, valódi sétáló utca,
0: nem három méter. Ez, igen.
3: Viszont azt ugye nem merte soha vállalni az önkormányzat, hogy azt lezárja, a konfliktust, ami a lakókkal kialakulhatott volna.
0: Pedig a parkolás, a meg minden, jó
3: hát lehet, igen, milyen jó lenne a Pozsonyi út például, egy valódi forgalomcsillapított utcának. És hogy ehelyett azt csinálta, hogy megtalálta ezt a kis sehova nem vezető nyúlparknyi szakaszt, és oda rátett egy területre mindent, amit egy teljes hosszú sétáló utcára rá lehetett volna tenni, ott összesűrítette, és azt mondta, hogy ezen a szakaszon nestek, ott van minden. Kispark, vízjáték, kirakós, kiülős terasz.
0: Igen, pörgetős valami, igen, ilyen köztéri szoba.
3: Igen. Úgyhogy szerintem annyira bizarr az egész, hogy egyszer vehetnének egy nagy levegőt, és kitolhatnának még három saroknyit, és akkor lenne belőle egy
0: ugye, először
3: egy jó,
0: meg kell tanulniuk emléktáblákat szerkeszteni.
3: Igen. Na, bocsánat, csak ilyen a glázerpékség.
2: Igen, annak a falán van egy összefoglaló magyarázat arra, hogy itt a vészkorszakban védett házak voltak a közelben, és megmutatja a utca, és elmagyarázza az egészet így. Majdnem tökéletes tábla egyébként, csak az a csupa nagybetűvel írás, ilyen hosszú szöveget nem szabad csupa nagybetűvel, én azt nehezen lehet olvasni, de ez egy apró kis dolog, és ha meg már csupa nagybetűvel, akkor a sorkizárás az nagyon idétlen, mert közben hatalmas ilyen lukak maradnak, tehát kívül szép ugyan, de belül ronda lesz. Természetesen ronda. És akkor, ha sétálgatunk az Ülipotvárosba, akkor a legkülönfélebb házakon lehet látni, azt mondom, 6 vagy 7 fajta van, hogy melyik követségnek volt a védett háza. És ugye, hát nagyon jól ismerjük a Karl Lutzot, aki a svájci hőse volt az embermentésnek, de a portugál, meg a spanyol, Giorgio Perlascát még talán ismerjük, az olasz embermentő, de a portugál, meg a spanyol, meg más embereket, azokat nem. De a házakra csak a nemzetiség van kirakva, nagyon szép kis cseppalak.
3: És nagyon szép ez a cseppalak. Így van, ez a fekete cseppalak, ez egy kifejezetten elegáns megoldás, és valóban ez mutatja, hogy azáltal, hogy egyforma, azáltal jól felhívja a figyelmet arra, igen, hogy ez egy sorozatot alkot. Ez egy rendszer, és nem tűnik el az emléktáblák erdejében.
2: Igen, igen, igen. Úgyhogy ez egy nagyon szép köztéri emlék.
0: A Lutznak nagyon szép szobra is van a Dobutcában.
2: Igen, nagyon szép. A Kár Lutznak van 219 saját kezdőleg készített fényképe a fortepánon, nem tudom, tudod, de
3: igen. Igen, ez egy kiváló gyűjtemény.
2: Az egy nagyon jó, fél évig leveleztem a Zürichi Műegyetem könyvtárával, mert ugyanis Kár Lutznak van egy nevelt lánya, aki már majdnem 90 éves, de ragyogó állapotban van, egy hölgy, akivel megismerkedtünk, és mondtuk neki, hogy hát tudjuk, hogy fényképezett, hol vannak ezek a fényképezet. Ó, hát azt mondja, de Kár, nemrég ajándékoztam a svájci műegyetem könyvtár. De írjanak nekik, hogy tudom, hogy maguknak csak a digitális változat kell, hát majd biztos, mondják meg, hogy az adományozó ezt helyesli, és akkor hosszas levelezésben bonyolultunk, mondták, hogy igen, milyen klassz ez a fortepán, de hát mi ingyen nem adjuk, hát ennyibe kerül, mondtuk, hogy fényünk, csak akkor felejtsük ezt. De hát azért találjunk ki valamit, de maguk ne adják ingyen. Hát mondom, azt se lehet, nem tudunk kivételteni. És akkor végül is, és akkor azt mondtam, hogy hát úgy érzem, hogy Svájcban ez nem közérdeklődési dolog, hogy egy diplomat a külföldön miket fényképezett, Magyarországon viszont szenzáció lenne. És akkor végül is egyszer csak odaadták, 219, de több tízezer képet fényképezhetett, nem tudjuk a többivel, mi van, ennyi maradt meg, és hát részben az is érdekes, mert szeretett olyat csinálni, hogy előtte-utána, tehát az ostrom előtt-utána vannak ilyen képpárjai, és aztán, de van három olyan megdöbbentő kép, amit valahogy az első emeletről fényképezett az üvegház fölött. Aha. És látszik, hogy még csak 50-en állnak sorba.
0: Ez a Vadász utca.
2: Ez a Vadász utca, üvegház, igen, előtt. Igen. És aztán van még, amikor 300-an tolonganak ott. És nagyon furcsa, mert fölnéznek oda rá, mintha tapsolt volna, vagy valamit, hogy nem lehet érteni. De ezek...
0: Ez most elég méltatlan állapotban van ez a...
3: Az üvegház borzalmas állapotban.
2: Igen. Azt műemlékileg szépen rendbe lehetne hozni, és lehetne egy valamilyen múzeumot. Mert van egy emlékszoba, amit ez a hölgy csináltatott.
0: Igen, de elég nehéz bejutni.
2: Igen, persze, és kialéva, hogy csütörtökön és szerdán.
0: Fél egytől egyig.
3: Na de, hogyha már erről a korszakról beszélünk, akkor nem kerülhető el, hogy beszéljünk valamiről, ami most aztán tényleg nagyon aktuális és erős indulatokat mozgat meg, és ez a Terrorházának az ügye.
0: Ó, igen.
3: Amely jelen pillanatban éppen zárva van, de ugye kedden újra nyílik, ráadásul ingyenesen.
0: De csak egy hétig.
3: Egy hétig, igen. Így van. Ugyanazzal a kiállítással, amivel bezárt. Igen. Ugye ez már is egy irányváltás volt, mert amikor Tar Zoltán kulturális miniszter ugye elbocsátotta Schmidt Máriát, a főigazgatót, akkor még azt mondták, hogy hosszabb időre zárva lesz a ház, és azután fog újra kinyitni, hogy a revíziót elvégezték a kiállításon, és azt is megmondták, ugye, hogy az Akadémiai Történettudományi Intézet, most éppen ugye az LTE, de ez ugye az Akadémiai Történettudományi Intézet fogja elvégezni ezt a kiállítás revíziót. Aztán nem lehetett tudni, hogy miért, de ezen változtattak, és ehelyett van most ez, hogy újra nyit ugyanazzal a kiállítással.
2: Nekem van azért egy
3: tippem. Mit gondolsz erről?
2: Hát, hogy oda tüntetést szerveztek a október 23-ára, ennek köze kell, hogy legyen ehhez a...
3: Hát igen, és valószínűleg azt érezhette a kulturális tárca, hogy október 23-án, hogyha zárva van a ház, az nagyon kellemetlen. És ezért változtattak. Ugyanakkor az is tény, hogy azok a véleményekkel is bőven lehet találkozni, hogyha az ember olvasgatja itt a kommenteket, hogy ugyanazzal a kiállítással újra nyitni, azzal a kiállítással, ami hát ugye nagyon sokak szerint abszolút nem kiegyensúlyozott, nem méltó a témához, torzításokkal van tele, és nem csak egy-egy résztény, tehát ugye messze nem arról van szó ennek a kiállításnak a tényleges történészi bírálói szerint, hogy néhány kép alá kijavításával ezt helyre lehetne tenni, hanem arról van szó, hogy az egész koncepciója mélységesen hamis a 20. századi magyar történelem totalitárius diktatúráiról. Szóval, hogy ezzel újra nyitni, az egyfajta fura legitimálása mégiscsak annak, ami ott van.
0: De nem lehet az, hogy csak azt mondjuk megint, hogy képesek fölismerni a hibáikat, és mondjuk tanulnak belőle, tehát most visszanyitják, igen, de azért ennek a revédiálása folyamatban van, csak hogy
2: Lehet, ezt nem érzem egy olyan fontos hibának, de azt nem értem, hogy miért kellett ez most hozzányúlni. Tehát mi nem lehetett ezt egy fél év alatt elvégezni a revizit, és utána bezárni, és utána csinálni. Tehát nagyon furcsán a kulturális kormányzat a sürgős és nem sürgős dolgok között úgy össze-vissza.
3: Közben van egy hallgató.
4: Szervusztok, Első István vagyok, ne haragudjatok, hogy közben a jelenlegi kormányzatnak szerintem sürgősen az lenne a dolga, hogy levegye ezt a mocskos politikai hangsúlyt erről a vidámparki szellemvasút szintű múzeumnak nevezett kiállítási egységről, mert ugye múzeumnak nem lehet nevezni, mert körülbelül
2: egy műtárgy sincs benne.
4: Egy ilyen vásári panoptikumnak megfelel, miközben, és most jön a lényeg, miközben 11 éve nincs közlekedési múzeum, miközben 9 éve szét van bassza az iparművészeti múzeum.
3: Ezzel én egyetértek, csak arról beszélgetünk
4: Ezért tüntetnének, vagy az új kormányzat erre helyezni a hangsúlyt, hogy megszünteti ezt a politikai kirakatvircsaftot, és két nagyon lényeges múzeumot végre tető alá hoznak.
3: De azzal viszont abszolút nem értek egyet, hogy a terrorházában ne legyen múzeum. Tehát
4: nem mondtam, hogy ne legyen múzeum, jelenleg nem múzeum. Én azt mondtam.
3: Az, hogy mondjam, persze, ebben igazad van, de arról beszélünk az Andrással, hogy vajon mi a jó eljárás ebben a helyzetben, hogy van egy erősen problémás kiállítás. Az lett volna a jó eljárás, hogy ezt az intézményt bezárják, és akkor nyitják újra, amikor van egy új kiállítás. Vagy az a jó megoldás, amit most láthatólag ezt szerették volna először, de aztán azt érzékelték, hogy ez egy ilyen kiállításnak a megújítása, az minimum ez egy fél, de inkább egyéves munka. Kérdés, hogy milyen mértékű a belenyúlás, de minél nagyobb mértékű a belenyúlás, annál nagyobb munka. Tehát valószínűleg nem merték zárva tartani. Az a kérdés, hogy nyitva tartod-e a házat ebben az állapotában, miközben dolgozol egy új kiállításnak a létrehozásán. Úgy látszik, hogy ezt választották.
4: Hát ez nagyon helyes, én azt gondolom, amit az első opcióban mondtál, hogy amennyiben az állam csecsén lóg ez a múzeum, mint ahogy minden múzeum, és milliárdok vannak belenyomva, amit ugye a nagyságos történészasszony a magánalapítványba szépen elrámolt, tehát mivel állami múzeumról van szó, és milliárdok vannak belenyomva, ezért az államnak teljes joga és kötelessége ennek a múzeumnak minden szempontból lévő helyzetét rendezni.
3: Hát ez abszolút így van, ugye, de ez a helyzet most jött létre, hogy az állam erre képessé vált.
4: A nyomorult 20%-ra töpörödött Fidesz hangadói miatt. Úgyhogy ez teljesen értetetlen. Amit meg kell csinálni, azt meg kell csinálni. És pontosan ezért mondtam, ebből indultam ki, hogy a hangsúly azon lett volna, hogy hangoztatni, hogy közben nincs közlekedési múzeum, közben nincs iparművészeti múzeum.
3: Értem a dolgot. Én nekem van, köszi szépen a dolgot. Nekem van egy alapvető félelmem a bezárt múzeumokkal kapcsolatban, pontosan az a tapasztalat, hogy soha nem nyílnak újra. Tehát nekem ez mindig egy aggasztó jel egy múzeum bezárás esetén. Ugyanakkor azt is tudom, hogy repülőt szerelni repülés közben, az meg ugye nem egy nagyon működőképes dolog. Tehát kétlelkű vagyok ebben, vagy nem tudom, hogy mi a jó eljárás. Azt se látom jelen pillanatban, ugye, hogy ki lesz ennek a múzeumnak a fenntartója. Közben van egy hallgatónk.
0: Adásban vagy, szia!
3: Haló!
5: Sziasztok! Naki kapta meg a Schmidt-Marisnak a kekváját. Naki?
3: Hát senki, mert megszüntették a kekvát, Nodát.
2: Kicsoda?
3: Tessék?
5: A városi
3: De ez egy időlenes állapot. Tehát az történt, hogy kerestek egy üres állami céget, mert ugye nem akarták, tehát hogyha, hogy mondjam, ez egy fura helyzet, tehát hogyha azonnal alapítanak egy állami intézményt erre, akkor ugye minden ott dolgozó embert át kellett volna venni köztisztviselőnek. Amit nem akartak megcsinálni, mert ez nyilvánvalóan a munkatársi állomány is egy teljes átrostálás alatt van, hiszen egy egész intézet háló volt fölépítve a terrorháza köré, és ezt intézett hálót ezt nagy részt fel fogják számolni. Tehát azokat a politikai kifizetőhelyeket, 20. századi intézet, 21. századi intézet, stb. Valami Szájer Józsefnek is volt valami Szabad Európa intézete, vagy nem tudom milyen. Ezeket nyilván megszüntetik. A kertész intézetről nincs döntés, hogy mi legyen vele. De hogy ehhez kép, hogyha ezek az emberek ugye jogutódlással egy cégnél vannak alkalmazásban, akkor sokkal egyszerűbb ezt a folyamatot végrejteni. Ezért kerestek egy üres állami céget, és a Városliget ZRT alatt találtak egy olyan üres állami céget, amiben nem volt semmilyen tényleges tevékenység már. Ez valaha az opera felújításával foglalkozott ez a cég, annak a felügyeletét gyakorolta, de az opera felújítása rég véget ért, és ez a cég ez ott maradt, tulajdonképpen tevékenység nélkül kiírítva, és ezért betették ez alá a terrorházát és a kapcsolódó intézethálózatot, de ez addig szól ez az állapot, amíg el nem döntik, hogy ki legyen a terrorházának a fenntartója. Erről nincs jelen pillanatban még most döntés. Én ugye azt javasoltam egy cikkben, amit erről írtam, hogy, és ezt azért tudom, hogy ez nem csak bennem merült föl, hanem ez az egyik opció azok közül, amik forognak, hogy legyen a Magyar Nemzeti Múzeumnak a filiája.
2: Logikus, hát neki van egy csomó.
3: Neki van egy, megvan a megfelelő szakembergárdája, megvan a megfelelő tekintélye hozzá, el tudja végezni a kiállításnak egy olyan típusú mélységi revízióját, valószínűleg a nagy részének, vagy jelentős részének a lebontását, újragondolását, ami szükséges. Ez egy fontos dolog, de vannak műtárgyai. Tehát ugye a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében van a korszakkal kapcsolatban rengeteg jelentős műtárgy, ami ebben raktáromban.
2: A Sztálin füléről. Igen, azt kölcsön is kapta a fortepánát.
3: Így van, tehát hogy ez egy csomó mindent ki tud tenni. Ugye a terrorházával valóban ugye ezt valamelyik betelefonálónk mondta, hogy egy vásári dolog. Tényleg az, ugye a vásáriság egyrészt abból ered, hogy ilyenre akarták megcsinálni, egy kifejezetten szimpadias, erősen az érzelmekre ható.
2: Nem tehetség nélkül.
3: Nem tehetség nélkül, ezt én is így gondolom, de én is azt gondolom, hogy a múzeum műtárgy nélkül az mindig egy ilyen handicapes dolog. Tehát egy múzeum alapvetően eredeti műtárgyak bemutatásával kell, hogy...
2: Kicsit a Citadella kiállítás rokona.
3: Hát így van, pontosan. Tehát ez a Citadella kiállításra hasonlít, amiben szintén körülbelül 4 darab eredeti műtárgy van.
0: Hát csak az a fájó ebben, hogy ez olyan frissen nyitott meg, hogy még kevesebb esély van.
3: Hát még kevesebb, pedig azzal is ugyanez a probléma ezt egyébként. Én ugye hosszan próbáltam amellett agitálni, hogy le kellene bontani azt a kiállítást, de ugye ott is ugyanez a probléma, mint a terrorházánál, hogy zárjuk be az ország egyik kirakatát, tehát hogy
0: Ami most nyílt meg,
3: de ugye a terrorházat is, hát nem lehet meg, most nem próbáltam megnézni a látogatottsági adatokat, és a Covid óta nem lehet megnézni, hogy
2: hol?
3: A Covid évek óta nem látni, hogy vannak a terrorháza látogatottsági adatai. Éves beszámolóból kimaradt.
0: Van egy sztori, mert elmondhatom a terrorházára még pár évvel ezelőtt, amikor aktív voltam, mint beutazási szakember, voltak svájci megbízóim, és egy zürichi gimnázium diákjait kellett volna elvinni, vagy hát én szerettem volna megmutatni nekik a terrorházát, és akkor többször próbáltam, mert hogy csak külföldieknek vezetett, csoportosan vezetett tárlatvezetés volt, és hát hiába írogattam, nem kaptam választ, és akkor bementem személyesen, és mondták, hogy hát a német nyelvű muzeológus tárlatvezető az gyesen van. Egyébként faxon lehetett még 5 évvel ezelőtt időpontot foglalni, és akkor mondtam, hogy jó, akkor angol nyelvű vezetést kérek, és akkor az angol nyelvű vezetés mellett én is mentem a csoporttal, és ez egy egyházi iskola volt, és a velük tartó paptanár az úgy mesélt a gyerekeknek olyan dolgokat, amik nem voltak számukra teljesen érthetők, és akkor abban ilyen kérdés-felelet konverzáció volt közöttünk, és közbelépett a második teremben már a múzeumi őr, hogy szigorúan tilos itt németül beszélni, mert senki nem tudja ellenőrizni, hogy mit mondok.
3: Úristen! Ez ugye a valóban...
0: És akkor mondta a vezető tanár, hogy látjátok, hogy milyen példásan működik,
3: igen,
0: ez az intézmény.
3: Igen, szemléltek ki azonnal azt a hangulatot is, ami igen. Egyébként ugye újságíró körökben hát mindig híre volt Schmidt Mária interjúinak, ugye ezek ilyen traumatikus élmények voltak azon áldozatok számára, akiket erre kijelöltek. És hát ugye az egy állandó szerkesztőségi poénok tárgya volt, ugye, hogy hát ugye a terrorházában abszolút megtapasztalhatod az András 60 hangulatát, tehát ez maradéktalanul nyújtja ezt az élményt. Szóval, hogy persze tényleg az egész elképesztő, csak ugye azzal együtt, hogy így működött, ahogy mondod, és hát el is avult azért ez mostanra, tehát még a maga idejében nyilván ez egy újító, új szemletű dolog volt, de azért szerintem még a 2000-es évek elején...
2: Kétszer kettőben nyílt.
3: A 2000-es évek elején egy ilyen nagyon menő dolognak tűnt az, hogy ennyire erősen hat az érzelmekre, meg nagyon más volt, mint a poros történeti kiállítások, amiket megszoktunk, de ma már szerintem ennek a módszertannak a korlátait is nagyon látjuk, tehát hogy a felületességét a dolognak, a manipulativitását, az egyensúlytalanságát, az, hogy nem ad tényleges tudás, stb. Uh-huh. De hogy ezzel együtt a COVID előtti időkből láthatóak a látogatottsági adatok, és 200-300 ezer ember évente, rengeteg, tehát ez Magyarországnak az egyik kirakata, tényleg, és ezeknek
0: hát a külföldiek
3: és ezeknek a fele külföldi, vagy a kétharmada külföldi, tehát azért mondom, hogy ez egy nehéz ügy, hogy ezt hogyan lehet megjavítani.
0: Ez az utolsó telefon, amit fölveszünk, mert 2 perc van csak az adásból. Szia!
6: Sziasztok, Ilán vagyok, akkor nagyon gyorsan, hogy az Eszkovács belső tereinek a kialakításában részt vett. Aha. A terrorház belső tereinek a kialakításában részt vett. Eszkovács nagyon híres díszlettervező.
3: Igen.
2: A pengefalat is ő találta ki.
3: Igen.
6: Többek között az Állambrigád díszleteért felelős. Nagy kár, hogy ilyen vérfideszes lett belőle, és egy személyes dolog, hogy nekem a pengefal tették.
0: Igen.
2: Nekem is, igen.
3: Hello,
0: köszönjük szépen, szia.
2: Igen, F. Kovács Attila.
3: Igen.
2: Egy nagyon jelentős művész, nagyon érdekes kortárs művész, nemrég a Kizárba Galéria kiadott egy gigantikus kötetet az ő műveiből, ami hát egyáltalán nem érintkezik a NER kultúrpolitikájával, és az ő egész, tehát valójában a teste is egy alkotás, tehát tetőtől talpig tele van tetoválva mindenféle színes, érdekes dolgokkal, amit csak nyáron lehet látni, mikor rövidőinkbe szokott kiállításokra menni. De ő egy nagyon jelentős művész, és a pengefal az szokatlannak tűnt meg. Politikai alapon sokan támadták, de szerintem az is egy jelentős
3: hatásos. Meg is szoktuk mostanra, azt hiszem, hogy hozzászervesült. Én nagyon örültem annak még röviden, hogy volt ez az elképesztő ilyen történelmi bazári zsibvásár, amit Schmidt Mária berendezett az Andrássy útnak azon a szakaszán ott a ház előtt.
0: Igen.
3: Hogy mindennel teli volt rakva egy kis bevéni falmaradvány, képek, ilyen emlékmű, olyan emlékmű, és tavaly sikerült rávenni a Soproni Tamás 6. keleti polgármesternek, Schmidt Mária, az egészet áttolták a mellékutcán. Le lett tisztítva. Úgyhogy sokkal kevésbé néz ki ilyen történelmi húslinak az András útnak az a szakasza, és éppen méltóság teljesebben jelenik meg ettől a
2: erre az állam eszembe, hogy amikor 2002-ben a Szoszlip kormány hivatalba lépett, akkor a Kossuth Rádióban a déli harang szót és a szóra szóló történelmi ismeretteresztést nem megszüntették, hanem 5 perccel hamarabb tették, és már is megoldódott a probléma. Mindenki 11:55-től meghallgatott, amit és 12-től már. Ezek finom, fájín.
3: Néha vannak egyszerű,
2: de fájín megoldások. Igen, igazi firnyákos magyar.

A Tilos Rádió mai bútorzene adásában Klaus Lang áprilisban az Another Timber kiadónál megjelent Geschrieben in Wasser című CD-jét fogom lejátszani. A CD Klaus Lang 2007, 2009, 2019 és 2022-ben komponált darabjait tartalmazza.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az utolsó földi szuperkontinens története magyarázatot ad arra, miért zajlott robbanásszerű gyorsasággal az élet elterjedése a Földön. Számol be a Science Advances folyóirat tanulmánya nyomán a Qubit. Egy kínai-ausztrál kutatócsoport 25.346 magmás kőzetminta izotópos adatait elemezte mesterséges intelligenciával, majd ennek alapján újra rajzolta a Föld fél milliárd évvel ezelőtti térképét. Arra jutottak, hogy gond van a szuperkontinens, a korabeli összes szárazföldnek nem a 64, hanem közel 80%-át foglalta magába. Körülötte pedig, hasonlóan a mai csendes óceáni tűzgyűrűhöz, legalább 32.000 kilométer hosszú vulkáni láncolat alakult ki, amelynek széndioxid kibocsátása felmelegítette az addig jégbe fagyott bolygót. A folyamat által beindított biokémiai változások vezettek a kambriumi robbanáshoz, vagyis az állatvilág hirtelen sokszínűvé válásához. Polipokkal próbálják visszaszorítani az Atlanti-óceán partjainál honos kék tarisznyarák burjánzását az Adriai tengerben. Számol be a Euronews. Az invazív rák tetemes, az utóbbi 4 évben 20 millió eurót meghaladó kárt okozott az Emilia-Romagna tartománybeli olasz halászoknak és kagylótenyésztőknek. Terjedését a hőmérséklet emelkedése és a tengervíz növekvő sótartalma segíti. Megkísérelték kifogni és megsemmisíteni a kagylóállományokat pusztító állatokat, ám ez az írtási módszer rendre kudarcot vallott. A Bolognai Egyetem kutatói a biológiai védekezés mellett döntöttek. Nyáron a romagnai partoknál több tízezer polipivadékot bocsátottak a tengerbe, számukat később tovább növelnék. A közönséges polip nem csak természetes ellensége a kék tarisznyaráknak, hanem rendkívüli tanulékonysága és különleges idegrendszere révén eredményes vadászává is válhat.
2: A sün, hazánkban a keleti honos, vadon élő állat, ám tüskéi védelmében magabiztosan mozog a kertekben is. Külön oda csalogatni, etetni nem kell. Tehén tejet, a laktóz miatt ne kapjon. Egy tálka víz viszont sosem árt. Mostanában még hallhatjuk a sün motoszkálását, ahogy a sötétedést követően rovarok, lárvák, férgek után kutat. Ügyeljünk rá! Éjszaka ne támadjon rá sem kutya, sem robotfűnyíró. Alakítsuk úgy, hogy amibe a kertben beleeshet, abból ki is tudjon mászni. Lombhullás idején a sün már nem csak nappali rejteket keres, hanem áttelelő helyet is. Komposzt vagy farakás átforgatása, avarkupac felszámolása, növényi hulladék égetése előtt mindig győződjünk meg róla, hogy nincs jelen. Figyelmeztet a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

Hellók a hallgatók, ez itt a Mezitlábas Mesek a Tilos Rádion. Mint minden pénteken, 1-3 óra között, én Suhaid vagyok, és lemezeket játszom 2 órán keresztül. Ami most szól, az az Africa Express projekt, akik vasárnap léptek föl a Műpában, Damon Albarn, Gorillaz, meg Blur, Jancsi által összehozott világzenei formáció ez. Nagyon jó lett volna, hogyha valaki rendesen hangosítja, de hát ez nem történt meg, ettől még remek zenészeket láthattunk. Ez egy általuk kiadott lemez 2014-ből, még Brian Eno is szerepel rajta, ez Terry Riley In C című opuszának a csörgő-bőrgő kongó-bongó világzenés feldolgozása. Hallgassatok szeretettel, legyen tök jó pénteketek, ez itt a Tilos, és a Mezitlábas egészen 3-ig.

drága hallgatók, ez itt még mindig a Tilos Rádió, abban is a mezítlás mesék. Sok minden szólt, ez most éppen Juan Pablo Torres Kubából, és egy fél óra hát a műsorból azt Lalo Schifrinnek szentelném, aki néhány napja, kb. Egy hete hunyt el, minden idők egyik legnagyobbja, úgyhogy szóval néhány dalt tőle.

Szóval Alós Ifrin megemlékezés itt a Tilosan. Igazából egész műsorban ezt kellett volna csinálnom, de hát most már késő. Alós Ifrin a legnagyobb király.

továbbra is Lalo Schifrin. Itt a mezítlábas végén ez a Beat Misélyének az Agnus Dei opusza. Hát ilyen miséket kívánok mindenkinek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az utolsó földi szuperkontinens története magyarázatot ad arra, miért zajlott robbanásszerű gyorsasággal az élet elterjedése a Földön. Számol be a Science Advances folyóirat tanulmánya nyomán a Qubit. Egy kínai-ausztrál kutatócsoport 25.346 magmás kőzetminta izotópos adatait elemezte mesterséges intelligenciával, majd ennek alapján újra rajzolta a Föld félmilliárd évvel ezelőtti térképét. Arra jutottak, hogy gond van a szuperkontinens, a korabeli összes szárazföldnek nem a 64, hanem közel 80%-át foglalta magába. Körülötte pedig, hasonlóan a mai csendes óceáni tűzgyűrűhöz, legalább 32.000 km hosszú vulkáni láncolat alakult ki, amelynek széndioxid kibocsátása felmelegítette az addig jégbe fagyott bolygót. A folyamat által beindított biokémiai változások vezettek a kambriumi robbanáshoz, vagyis az állatvilág hirtelen sokszínűvé válásához. Polipokkal próbálják visszaszorítani az Atlanti-óceán partjainál honos kék tarisznyarák burjánzását az Adriai tengerben. Számol be a Euronews. Az invazív rák tetemes, az utóbbi 4 évben 20 millió eurót meghaladó kárt okozott az Emilia-Romagna tartománybeli olasz halászoknak és kajlótenyésztőknek. Terjedését a hőmérséklet emelkedése és a tengervíz növekvő sótartalma segíti. Megkísérelték kifogni és megsemmisíteni a kajlóállományokat pusztító állatokat, ám ez az írtási módszer rendre kudarcot vallott. A Bolognai Egyetem kutatói a biológiai védekezés mellett döntöttek. Nyáron a romanyai partoknál több tízezer polipivadékot bocsátottak a tengerbe, számukat később tovább növelnék. A közönséges polip nem csak természetes ellensége a kék tarisznyaráknak, hanem rendkívüli tanulékonysága és különleges idegrendszere révén eredményes vadászává is válhat.
2: A sün, hazánkban a keleti honos, vadon élő állat, ám tüskéi védelmében magabiztosan mozog a kertekben is. Külön oda csalogatni, etetni nem kell. Tehén tejet a laktóz miatt ne kapjon. Egy tálka víz viszont sosem árt. Mostanában még hallhatjuk a sün motoszkálását, ahogy a sötétedést követően rovarok, lárvák, férgek után kutat. Ügyeljünk rá! Éjszaka ne támadjon rá sem kutya, sem robotfűnyíró. Alakítsuk úgy, hogy amibe a kertben beleeshet, abba ki is tudjon mászni. Lombhullás idején a sün már nem csak nappali rejteket keres, hanem áttelelő helyet is. Komposzt vagy farakás átforgatása, avarkupac felszámolása, növényi hulladék égetése előtt mindig győződjünk meg róla, hogy nincs jelen. Figyelmeztet a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

Tilos Rádió, Tilos Rádió, FM 90,3, www.tilos.hu. Ez itt a Go Free, a szezon véget ért, úgyhogy Szamos Petivel és Zotykával, az East DJ-vel kezdődik a szabad zenei kalandozás, és kis programajánló. Holnap folytatódik a szabad zenei kalandozás, Szentendre, Dömörkapu, igazi old school buli, a régi katlanos X-Lab buli szellemébe. Jó magam, kezdek délután 5-kor egy kis fölvezetése, utána korai, és aztán DJ Titus zárja a tűz körül a szettet, úgyhogy szerintem elég jó kis erdei bulinak nézünk elébe, de addig is vezessük fel ezt a szép pénteket.

0: a Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az utolsó földi szuperkontinens története magyarázatot ad arra, miért zajlott robbanásszerű gyorsasággal az élet elterjedése a Földön. Számol be a Science Advances folyóirat tanulmánya nyomán a Qubit. Egy kínai-ausztrál kutatócsoport 25.346 magmás kőzetminta izotópos adatait elemezte mesterséges intelligenciával, majd ennek alapján újra rajzolta a Föld fél milliárd évvel ezelőtti térképét. Arra jutottak, hogy gond van a szuperkontinens, a korabeli összes szárazföldnek nem a 64, hanem közel 80%-át foglalta magába. Körülötte pedig, hasonlóan a mai csendes óceáni tűzgyűrűhöz, legalább 32.000 kilométer hosszú vulkáni láncolat alakult ki, amelynek széndioxid kibocsátása felmelegítette az addig jégbe fagyott bolygót. A folyamat által beindított biokémiai változások vezettek a kambriumi robbanáshoz, vagyis az állatvilág hirtelen sokszínűvé válásához. Polipokkal próbálják visszaszorítani az Atlanti-óceán partjainál honos kék tarisznyalák burjánzását az Adriai tengerben. Számol be a Euronews. Az invazív rák tetemes, az utóbbi 4 évben 20 millió eurót meghaladó kárt okozott az Emilia-Romagna tartománybeli olasz halászoknak és kagylótenyésztőknek. Terjedését a hőmérséklet emelkedése és a tengervíz növekvő sótartalma segíti. Megkísérelték kifogni és megsemmisíteni a kagylóállományokat pusztító állatokat, ám ez az írtási módszer rendre kudarcot vallott. A Bolognai Egyetem kutatói a biológiai védekezés mellett döntöttek. Nyáron a romanyai partoknál több tízezer polipivadékot bocsátottak a tengerbe, számukat később tovább növelnék. A közönséges polip nem csak természetes ellensége a kék tarisznyaráknak, hanem rendkívüli tanulékonysága és különleges idegrendszere révén eredményes vadászává is válhat.
2: A sün, hazánkban a keleti honos, vadon élő állat, ám tüskéi védelmében magabiztosan mozog a kertekben is. Külön oda csalogatni, etetni nem kell. Tehén tejet, a laktóz miatt ne kapjon. Egy tálka víz viszont sosem árt. Mostanában még hallhatjuk a sün motoszkálását, ahogy a sötétedést követően rovarok, lárvák, férgek után kutat. Ügyeljünk rá! Éjszaka ne támadjon rá sem kutya, sem robotfűnyíró. Alakítsuk úgy, hogy amibe a kertben beleeshet, abból ki is tudjon mászni. Lombhullás idején a sün már nem csak nappali rejteket keres, hanem áttelelő helyet is. Komposzt vagy farakás átforgatása, avarkupac felszámolása, növényi hulladék égetése előtt mindig győződjünk meg róla, hogy nincs jelen. Figyelmeztet a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez itt az Utca Rádió, a Tilos Köztérügyi műsora. A mai napon a mikrofonnál mellettem Alíz, a technikusi pultnál Misi, és én pedig Renáta vagyok, és el is mondom nektek, hogy ma milyen témákkal készültünk. Először a Lehetőségek tere részéről lesz két vendégünk, Árvai Judit és Hegyi Dóra. A Lehetőségek tere egy olyan közösségi és alkotói műhely, ahol élményalapú tanulás, kreativitás, közös gondolkodás van a fókuszban, és több workshopot tartanak, amivel arra ösztönzik a résztvevőket, hogy sokat kérdezzenek, alkossanak, keressenek új nézőpontokat, és aktív szerepet vállaljanak a saját közösségeik formálásában. Ma három izgalmas kezdeményezésüket fogjuk bemutatni, programjukat, és még egy meglepetést is el fogunk árulni velük kapcsolatban. Ezután pedig a mobilitási hétvége záró akkordja következik. Karneváli hangulatú menet indul a rakparton, szamba együttesek, táncosok, kapuérások vonulnak fel, akikhez bringások, rolleresek, görkorisok és deszkások is csatlakozhatnak. A résztvevők nem csak végiggurulnak a rakparton, hanem saját készítésű vagy feldíszített járgányaikkal is részt vehetnek az eseményen. Szóval ünnepeljük együtt az autómentes várost és a fenntartható közlekedést. A felvonulásról fogunk beszélgetni Balogh Katával, aki a Vajótól érkezik. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Árva Judit, a Lehetőségek tere operatív vezetője és alapító tagja, így ez szerepel pozícióként a honlapotokon.
2: Igen.
0: Hegyi Dóra pedig a szervezet szakmai és stratégiai vezetője. Ez így helytálló?
1: Igen, körülbelül. Én is szeretném kérdezni, hogy én meg már voltam nálatok programokon, és látom, hogy nagyon-nagyon sok programotok van, és most, ma is nagyon sok programról fogunk beszélni, az őszindító programról, de először tegyük már, hogy beszéltek már a kezdetekről, mert én azóta ismerem a szervezeteteket, mióta oda kerültetek a 8. kerületbe, de hogy úgy tudom, hogy nagyon régi az egész kezdeményezés. Meséljetek erről nekünk.
2: Igen, hát a tranzit az kerek 20 éves, a Lehetőségek tere pedig igen, 5. Úgyhogy talán érdemes, hogyha Dóra tranzitról beszélek kicsit, mert hogy a Lehetőség tere nincs anélkül. Az is, hogy milyen irányok jelennek meg, milyen fókusz, és hogy mit is jelent számunkra a művészet, az mind-mind a tranzitból jön.
1: Igen, hát a tranzit idén ünnepi a 20 éves fennállását, vagy igen, pontosan 2006 óta működik, és ez egy kortárs művészet fókuszú, kritikai művészettel foglalkozó egyesület, ami 2019-ig szakmai programokat szervezett kizárólag, tehát kifejezetten a kortárs művészeti szakmát, képzőművészeket, kurátorokat, kutatókat igyekezett elérni. Mondjuk rendhagyó módon, tehát több helyszínen működtünk, például a Király utcában, aztán rövid ideig a Műsziben, aztán elkerültünk a 8. kerületben a Vasas Szakszervezeti Székházba, és az a jellemzője a tranzitnak, hogy mindenféle formátummal tud kísérletezni, minden programjának, témájának megkeresi a megfelelő megjelenési formát. És 2019-ben merült az fel, hogy már korábban is foglalkoztunk oktatással és pedagógiával, hogy ebben a romló magyarországi helyzetben, amit az Orbán rendszer kialakított, a központosított oktatás, a civil szféra ellehetetlenítése kapcsán, hogy fontos lenne a fiatalok felé fordulni. Már korábban is voltak ilyen projektjeink, például a Művészek az iskolában, amikor pályázatot írtunk ki képzőművészeknek, hogy középiskolákban szervezzenek programokat, vagy délutáni foglalkozások, vagy egyéb formában. Aztán foglalkoztunk a kreativitási gyakorlatok ismert 70-es évekbeli projekttel, amiben szintén a 8. kerületben Erdély Miklós és Mórer Dóra szerveztek egy olyan művészeti kurzust, ami az akkori konzervatív és politikailag terhelt akadémia, művészeti akadémia mellett kihívta az alkotási módokat. Szóval ezek által inspirálva gondoltuk azt, hogy a fiatalok felé kell fordulni. És akkor ezt úgy csináltuk, hogy meghívtam Kánya Kinga szociológust, és ő is, és én is 10-10 különböző területen dolgozó embert hívtunk meg, szociológus, tanár, képzőművész, diák, filozófus, és kidolgoztunk egy ilyen víziót, hogy milyen lenne ez az új program, ami főleg középiskolásoknak szól. Az volt a terv, hogy olyan az lesz a célközönségünk, olyan középiskolás korosztály lesz, akik sem az iskolában, sem otthonról, vagy az egyik helyről nem kapnak olyan plusz muníciót, ami gondolkodásra, vagy kritikai szemléletre tudja őket serkenteni. És aztán ebből 8-an alapítottuk meg a lehetőségek terét. Az fontos, hogy nem lehetőségek iskolája lett, az egyik alapító tagunk Sarlós Ági például ragaszkodott hozzá, hogy ne legyen benne az iskola
3: szó.
1: Elnevezés. És aztán már ott voltunk a 8. öletben, akkor az egyik tagunk, Pócsik Andi, alapítótag keresett helyszíneket, és akkor végül is erre a Práter utcai helyszínre esett a választás.
3: És ez még mindig az Egyesületen belül, vagy erre már egy külön másik szervezetet hoztatok létre a lehetőség?
2: Nem, hát maga a lehetőségek tere az a transit programja, hosszú távú kulturális.
3: Egyik programja.
2: Egyik, igen, ez egy elég nagy területet felölelő program, ugye nagyon sokféle tevékenység tartozik a lehetőségek tere alá, de alapvetően ez a tranziton belül értendő, tehát ez ide tartozik, ez nem egy külön identitás vagy entitás, hanem mindezen belül működik.
1: Bocsánat, csak hogy valóban nem véletlen ez a zavar, mert mi magunk is eleinte elkülönítettük a lehetőségek terét, mert hogy úgy az elején az volt a cél, hogy középiskolákat célozzunk meg, de aztán azt tapasztaltuk a programjainkon, hogy igazából mindenki szívesen jön. A szakmabeliek távolodtak el egy kicsit, mert ők úgy érezték, hogy ez valami másról szól, de nagyon törekszünk arra, hogy őket is elérjük, majd Judit mondhatszere példát, például a Kolónia Herbáriával. Szóval, hogy először mi próbáltuk elválasztani a kettőt, most viszont éppen azon dolgozunk, hogy úgy nevezzük magunkat, hogy tranzit per lehetőségek tere, tehát most egy ilyen újra a kettő közelítése zajlik.
0: De bocsánat, hogyha jól értem, és elolvasom a honlapotokat, nagyon sokszor látom ezeket a kifejezéseket, hogy részvételiség, kritikai tanulás, vagy hát egy kicsit a kritikai pedagógia jutott az eszembe erről, nem tudom, ezt a módszertant használjátok-e, vagy ismeritek-e ennek a, gondolom, hogy ismeritek a Paulo Freire-t, de hogy igazából a művészet módszerein keresztül próbáljátok akkor ezt a, hát nem is tudom, közös tanulást, egymást képzést,
2: igen, mondjuk azt, hogy a művészeten keresztül, tehát ez jelenthet formát, jelenthet valamiféle megközelítésmódot, perspektívát, attitűdöt, ez nagyon sok mindent jelent, hogy mit fogal magában.
0: És akkor egy projektben mondjuk a részvételiség hogy tud megjelenni?
2: Ennek is különböző formái vannak, de még visszatérve egy picit ahhoz a részhez, hogy indult, ugye volt egy ilyen nagyon érdekes organikusság, hogy nem voltak ilyen lefektetett keretek, hogy az így fog kinézni, hanem volt egy vízió, és közösen alakítottuk, hogy akkor ez hogyan lehet realizálandó projekt. Tehát a helyszín is egy ilyen kérdés volt, hogy most legyen helyszín, ne legyen helyszín. Aztán végül is azt gondoltuk, hogy ez az utazó jelleg, ez a repülő kurzusokhoz hasonló formátum, ez nem igazán az, amit mi szeretnénk, hanem legyen egy hely. És ez a fajta transformáció az azóta is tart. Tehát, hogy így lett az, hogy a középiskolás célcsoport az kibővült, és ugyan cél volt, hogy multigenerációs legyen, most már tényleg az, vagy kimondva, és az, hogy akkor jöjjön mindenki. És ez a részvételiség kérdés, ez ugye mindig azon múlik, hogy mi az adott projektnek a mondjuk úgy a profilja, mi az, amit csinálunk, de mindig egy ilyen egyenlő demokratikus hozzáférés az, ami a cél. Tehát, hogy most csak egy példát, itt van például ez a Kolónia Herbária, amit már a Dóra említett, ez az egyik első ilyen részvételi projekt volt, amit a Gosztala Kitti képzőművészek ketten csináltunk, és ebbe egy középiskolás osztályt vontunk be. És akkor itt úgy nézett ki, hogy nekünk volt egy ilyen elgondolásunk, hogy itt van ez a tér, akkor még tök üres volt, egy felújítás után, tehát egy ilyen kicsit ipari, kicsit, hát hogy is mondjam,
1: ez minimalista.
2: A minimalista féltres dizájn, amit kihoztunk ebből a térből, és hogy nagyon szuper lenne, hogyha megjelennének benne olyan elemek, amitől ez otthonos tud lenni. És ugye a szobanövények voltak a témánk, és a középiskolás osztály és egy kertészeti gimnáziumnak a hallgatóiból, vagy tanulóiból tevődött össze. És akkor a Kitivel így elképzeltük, hogy milyen irányokat tudnánk fölvetni, de velük együtt dolgoztuk ki. Tehát nem arról volt szó, hogy nekünk volt egy koncepciónk, és őket behívtuk, hogy akkor léci csináljátok meg, hanem így elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy mi tudna létrejönni, mi az, ami fenntartható, egyáltalán hogy tudjuk ezt a projektet kivitelezni, amiben bevontuk a tanárokat is. Tehát, hogy ez nekik is egy új formátum volt, hogy akkor mindenki horizontálisan részt vesz ebben a projektben. És ami a hozzáférhetőség, illetve ugye ez a szakmaibb tartalom, az pedig az a kutatás volt, amit a Kittivel a szobanövényekről csináltunk, és akkor itt a szobanövény kultúrának a művészeti kultúrtörténeti aspektusait jártuk körül, ami számunkra is egy teljesen új terület volt, és nagyon izgalmas volt, amit találtunk. De ugye ettől, hogy itt vannak ezek a szobanövényi installációk, ez mai napig bent van a térben, és hogy ezt úgy könnyű megérteni, hogy ez micsoda, könnyű hozzáférni, de ugyanakkor ott vannak még ezek a különböző rétegek, amit hát kiadvány formájában tudtunk hozzáférhetővé tenni, és ez ugye lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az elsődleges hozzáféréstől elmenjünk odáig, hogy... Lehet ennek még mélyebb rétegeit Igen. is elérni.
3: És akkor 5 évvel ezelőtt pedig megtaláltátok a Práter utcában, Igen. vagy 5 éve vagytok
2: Igen,
3: a Práter
2: utcában. Igen, tehát az a hivatalos nyitás, úgy öt éves,
3: hogy a helyet megtaláltátok, és azt is írtátok az oldalatokon, hogy a teret is úgy formáljátok igény szerint, tehát az mindig egy formálódó tér. És azt szeretném kérdezni, hogy ti projekteket ki szoktatok írni, pályázatot, vagy meghívásos, hogy kik alkothatnak nálatok, vagy kik milyen kurzusok, programokat hoztok létre, az olyan, hogy bemehet egy képzőművész, vagy egy programvezető, és szeretne valamit létrehozni nálatok, és vagy meghívtok.
1: Hát ez egy összetett dolog, egyrészt ugye mi egy tulajdonképpen kurátori kollektívának Igen. is tekinthetjük magunkat. Ugyanakkor vannak olyan kísérleteink, most éppen alvó módban, de például az elmúlt 2 évben volt egy erős szándék arra, hogy az önkénteseinkből tagokat képezzünk, és ez egy időben elég jól működött, hogy meg is valósultak tagi projektek. Tehát ez egy ilyen hosszú távú célunk, de ugye egy kis távnak azért ezeket nagyon nehéz megvalósítani, hogy foglalkozni az önkéntesekkel, Igen. képzéseket nyújtani nekik, de voltak ebből nagyon szép és sikeres projektek is. Szóval igazából azért a nagy részt mi kuráljuk a projekteket, Igen. de egyébként vannak erre is új elképzeléseink, tehát ugye most idén kezdtük el a kurzusokat szervezni, tehát a workshopok azok most már ilyen hosszú távú módon működnek, és szeretnénk majd kurzusokat kiírni is, tehát hogy más szempontok is be tudjanak jönni.
3: Igen. Azért,
4: még csak itt az előbb beszéltünk a korosztályoknak a keveredéséről, hogy mennyire kinyílt ez, hogy többféle generáció jelenik nálatok meg a programokon, vagy ez hogy alakult ki, vagy hogy találnak rátok, vagy kellett erre is speciálisan nektek reagálnatok, amikor megtapasztaltátok ezt, hogy akkor most elkezdtek idősebbek is jönni mondjuk, tehát hogy ez mennyiben igényelte azt, hogy a programokon változtatni kelljen, vagy nem?
2: Nekem az első példa, ami eszembe jut, amin ezt megtapasztaltuk, hogy ez milyen szépen működik magától, az az Urban Camp volt. Tehát ott 17 és 64, ha nem tévedek, valami hasonló volt
4: a két véglet,
2: igen. És talán röviden az Urban Campről, mert ugye ez a köztér kérdéséhez is kapcsolódik, ugye ez egy szintén lehetőségtere hosszú távú projekt, amit minden évben nyaranta megszervezünk. Ez egy, az első 5 napos volt, azóta pedig 4 napos workshop sorozat, idén rendeztük az 5-et. Ugye ez is az ilyen első projektek közé tartozó kezdeményezés. És itt ugye hát akkor nyílt a terünk, használni akartuk, közel lenni hozzá, ez volt az egyik motiváció, a másik pedig, hogy itt voltunk egy ugyan a 8. kerületben, ahol a tranzit korábban is működött, de azért mégis egy más millióban, és hogy fedezzük egy kicsit fel azt, hogy most hol vagyunk, mint vagyunk, és hogy általánosságban, hogy ezekben a városi terekben miként létezünk, tehát hogy mennyire automatikus a város használat, vagy mennyire egy ilyen lenémított, lecsitított háttér, vagy hogy is mondjam, színpad, ami mindennapi betanult koreográfiáknak. Tehát volt egy ilyen kérdésfelvetés, hogy hogyan érzékeljük a városi teret. És ilyen szempontból az Urban Camp, amit azóta is tart, ez a kísérlet, tehát a városi tér, mint kísérleti terep, kísérleti laboratórium, hogy hogyan tudunk ebben mozogni, és ezek a különböző művészeti intervenciók, workshopok, mert ugye minden napot más-más képzőművész vezet, akiket mi kérünk fel. Minden évben van egy nagy általános téma, amire a felkért képzőművészek a maguk praxisán keresztül, vagy a mentén reagálnak. De ez mindig megvan, hogy ezek a fajta reakciók a résztvevőkkel közösen, ez valahogy a köztéren és a köztérből, tehát valahogy, mint forrás és mint ezeknek a beavatkozásoknak vagy kísérleteknek a terepe jelenjen meg.
1: Azt talán érdemes elmondani, hogy hol vagyunk pontosan. A Práter 63 az ugye egy ilyen érdekes kereszteződése a város különböző formáinak, ugye ott van a Corvin negyed, ahol ugye a régi gólya onnan kiszorult kijebb, akkor ott van ez a papházak, ami egy 110 éves épületkomplexum, Judit, ha belefér, erről tud mesélni, mert ezt kikutatta. Ott van a Szigony utcai lakótelep, tehát egy ilyen nagyon érdekes összetett városi szövet, és mellettünk van a csodálatos Molnár Ferenc Park, ami a mi zöld felületünk, amit a lakókkal és a hajléktalan emberekkel együtt mi is tudunk használni. Szóval, hogy az Urban Camp erre is reagál.
2: Igen, tehát az első megközelítés, ez az érzékelés, kifejezetten az érzékszerveinken keresztül, ugye ez volt a fő téma, 5 nap, 5 művész, 5 érzék, amire egy ilyen, tehát hogy itt igazából azt gondoltuk, amikor így mindig picit ránézünk arra, hogy mi is történt pontosan, hogy a jövőben mire figyeljünk, hogy itt a téma volt az, ami igazán megragadta a résztvevőket, tehát ugye az hozta be, és itt mindegy volt a korosztály. Tehát hogy ez a fajta ráeszmélés, hogy egy picit álljunk meg, lassuljunk le, és nézzük meg, vizsgáljuk meg azt a teret, amiben létezünk. Ez ugyanúgy meg tudta szólítani a 10 évest is, meg a 65 pluszost is. Tehát, hogy ezek voltak azok a tapasztalatok, hogy ami után igazából azt hozta, hogy akkor ez a nagyon szigorú életkori határ, ez így elmosódott, mert tényleg a téma az, ami megszólít.
3: Az volt közös.
2: Igen, és akkor nincs már szükség gyakorlatilag erre a fajta meghatározásra, hogy most mettől meddig lehet.
1: És hogyha említhetek egy példát, mert rájöttünk, hogy sokszor nagyon absztrakt az, amiről meséljünk, meg olyan sok az információ, de most az első Urban Campről eszembe jut a Hódi Csillának a napja, aki ott a közelünkben lévő fa alatt, tehát ő gombát termesztett akkoriban, mert talán ezt most is sem, meg foglalkozik a gombák életével, meg kultúrája van, és akkor ezeket a gombazsákokat
2: elhozta, gombakomposztot,
1: amiket kiterítettünk a fa alatt, és ott egy beszélgetés folyamán a Józan Paraszti Ész iskolájának a létrehozásáról beszélgettünk a résztvevőkkel, és ott lefeküdtünk a 8. kerület közepén ez a gomba komposztra, szóval ilyen nagyon érdekes dolgokat csinálunk ilyenkor, vagy pont a Csilla workshopján követtünk egy teknőst, tehát próbáltunk lelassulni az ő tempójához.
2: Igen.
1: aztán hát tudunk izgalmas mécsmiki dolgokat is említeni.
2: Igen, hát illetve az elmúlt 5 kiadásból ugye számtalan, mert mindegyik más fókusszal ment. Ugye a második alkalom az kifejezetten ezt a történetiséget ragadta meg, tehát ez az élő történelem, ezt mi így fogalmaztuk meg, hogy itt vagyunk ebben a térben, a papházakban, amit már a Dóra említett, de hogy akkor kicsit nézzünk ezek mögé. És akkor ott is voltak ilyen nem szokványos, vagy leginkább csak azok voltak nem szokványos megközelítések, hogy pont a Kittivel közös projektből ez így tovább fejlesztve megjelent más formátumban is ez a növény kérdés, akkor már nem csak szobanövény, hanem a gazokra is fókuszáltunk egy másik projektbe, és akkor itt pedig a gyomoknak a története és a város története együtt jelent meg, tehát egy ilyen összeolvasást kíséreltünk meg, és ott akkor a szeszgyártól kezdve a saját környékünkön lévő gyomokat fedeztük fel, hogy kerültek ezek ide. De hogy csak gyorsan végigmenjek, a harmadik már ugye, ha jelen múlt, akkor ez a jövő igen. felé egy kvázi megvalósítható jövő, tehát ami se nem disztópia, se nem utópia, igen. hanem mi van közötte, hogy tudunk közte maradni egyáltalán. A negyedik alkalom az már egy nagyon specifikus építészeti jelenség, nevezzük így, vagy építészeti formációra koncentrált ezek az átjárók, ami ott a losonci szigony bérházaknál elég sok, és ezeket mint nem helyek identifikáltuk. Tehát, hogy van, aminek nincs identitása,
3: igen.
2: ez egy nagyon performatív urban camp volt, tehát szinte minden egyes nap egy kültéren létrejött nagyon erős performatív gesztus, aktus, ami megtörtént. És a most 5., ami most júliusban, július 7-10 között
0: akkor most
2: volt. Most
0: is ajánlunk, ugyan más sorrendet terveztünk, de ha már ennyire az Urban Campről beszélünk, akkor mindenképp mondjátok el, hogy most mi lesz.
2: Na hát ez már volt.
3: Ez volt a 7. júliusban.
2: Igen,
3: ja,
2: július, igen. Igen, itt a városi legendák igen. felé mentünk, tehát a kérdések, mitoszok, igen. szóbeszédek, és annak a természete, ami hát tovább vihető a fake news és a dezinformáció irányába, tehát abszolút egy ilyen kortárs tudás is kinyerhető belőle, de hát itt is volt minden, tehát a WC Gurigán keresztül
0: vizsgált. De ezt ki tudtátok vinni
2: ez mind kint történt.
0: Az utcára?
2: Igen.
0: És hogy tudtátok a térbe elhelyezni, vagy hogy lehetett ezt?
2: Hát
1: a nap végén van egy kiállítás.
2: Igen, egy ilyen installáció.
1: Ugye vagy közösen alkot a csoport, vagy mindenki külön csinál dolgokat. Volt egy hang alapú a Donnák Jánosnak a workshopja, amit aztán egy közös koncerttel zárult. Szóval ezek így...
3: És holnap pedig az 5. őszindító együttlétetek igen. lesz, vagy ez minden évben? Minden évben megtartjátok szeptemberben?
1: Második évben csináljuk, mert úgy tűnt, hogy ez egy ilyen jó alkalom így elindítani a szezont, és majd a Judit mesél a kenyérsütésről.
3: De. Nagyon színes programotok igen. lesz. Kenyérsütéstől egészen koncert beszélgetésig meséljetek róla, hogy...
2: Igen, kenyérsütéssel kezdjük a napot, ugye hivatalosan 1 órakor, gyakorlatilag mi már reggel, de ugye itt a kenyér... Volt már egy korábbi mindennapi kenyerünk elnevezésű szomszédünnep keretében létrejövő kenyérünnepünk, amin... Hát azért ezt se vettük egy ilyen egyszerű formátumra, amit is a kenyérnek a kultúrtörténeti vonatkozásait, illetve a kenyérkészítésnek ezt a közösség formáló és összehangolt, koordinált folyamatait gyakoroltuk együtt, amiről azért hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Úgyhogy most szombaton a résztvevőknek, akik jönnek, lehetőséggel lesz kicsit megtapasztalni és kipróbálni, hogy hogyan készítünk kovászos kenyeret, illetve a saját cipójukat is meggyúrhatják, amit egy kültéri fatüzelésű kemencébe fogunk majd kisütni. És akkor közben hát majd beszélgetünk, mint ahogy régen szombatonként a heti kenyéradag lesütésénél is az emberek.
3: És miben készüljenek, mit hozzanak?
2: Magukat
3: leginkább. Nem kell liszt, minden lesz nálatok, kovász?
2: Amit majd szeretnének rárakni a kenyérre. Tehát olyan feltéteket, vagy ilyen kencéket, amit szívesen megosztanának másokkal, de a kenyér alapanyagokat meg ezeket mi biztosítjuk.
1: Nyáron gyönyörű kenyerek sültek egyébként, szóval ez nagyon nagy élmény volt.
3: Ki a pék? Azt meg lehet tudni.
2: Mi?
1: Igen, tehát hogy a négy lánynak is a közeli közösségből nagyon, nagyon ügyesek.
3: Nagy tapasztalata van.
1: Öreg tésztát tud csinálni, akkor Sarlósági nagyon jól tud dagasztani.
2: És a Mohácsi Hannának pedig nagyon széles körű tudása van a kovász nevelésről és kovászos kenyérkészítésről, tehát ő fog ezért most felelni. Mi pedig az öreg tésztán.
1: Igen, és aztán utána pedig bemutatjuk a kurzusokat, ami most, ahogy említettük az elején, most hirdetjük meg ezt először így, hogy több kurzus fut párhuzamosan, és ez kicsit megint elvezet egy ilyen nonformális oktatási rendszerhez, tehát egy ilyen párhuzamos tanulási jelenléthez, és most 4 kurzus állt össze, az egyik és 3 igazából már volt, vagy ez a formátum volt, az egyik az a filókör, ami most kurzus formát ölt, Máriás Leó, valaki szintén alapítótag, és a Metun tanít, és filozófia doktorandusz, és ő tulajdonképpen a filozófia gyakorlatot műveli, ami azt jelenti, hogy olyan emberek beszélgetnek filozófiai kérdésekről, akik nem tanultak filozófiát, és ez ugye számára a legnagyobb kihívás, mert nem tud nevekre hivatkozni, igen, de viszont fel tud hozni olyan mindennapi témákat, amikről érdemes gondolkodni, és most ugye ezt a digitális narkózist vetette fel. Nyilván be fog hozni elméleti szövegeket is, tehát általában van szövegolvasás is, de azért inkább ott úgy helyben a közösségi beszélgetés az, ami alakítja a dolgokat. Aztán ezt nagyon régóta készítjük elő, az Ismerjük egymást című kurzust, amiben az UCU-val, az UCU alapítvánnyal és a Bura galériával működünk együtt, ugye mindketten a kerületben, igen, vannak, és itt pedig azt a nagy kísérletet szeretnénk megvalósítani, hogy romák és nem romák együtt vannak. Hát majd meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni. Elkezdődött már a jelentkezés, tehát van érdeklődés, ez a kurzus egyébként ingyenes, és hát itt ugye megint a művészeti eszközök fontosak lesznek, tehát a Szénási Szilviék fogják hozni ezt a civil tudást, de a Farkas Klara és az Olán Norbi a Burából, meg még más roma képzőművészeket bevonva művészeti eszközökkel fogunk mindenféle kérdéssel foglalkozni, aztán van a Sarlóságinak a testemlékműhelye, ami egy mozgás, egy ilyen intuitív mozgásműhely, amiben nem kell tudni táncolni, nem kell tudni mozogni, és ez így egy ilyen nagyon méremenő, és szintén közösségépítő alkalom. Aztán van a Szabó Dóri és Horváth Anna féle agyakozó műhely, ami szintén azért érdekes, mert agyaggal dolgoznak szövegolvasás mentén, de nem az a cél, hogy olyan tárgyakat hozzanak létre, amit aztán ki lehet égetni, meg ami megmarad, hanem az agyagnak ez a tehát meditációt, meg anyagformálást gondolkodás segítő.
3: Igen, segítő.
1: És aztán még egy van, az meg később fog kezdődni, az pedig a Puszcsófi fotográfus kollégánk, aki most már a 4. fotobook műhelyt szervezi, és ez pedig a fluid identitásokról fog szólni, és szintén fiataloknak, fiatal felnőtteknek.
3: És akkor ez lesz egészen 17:30-ig, és ott be is mutatnak valamit? Vagy tehát, hogy lesz egy pici bemutató mindenkinek?
2: Igen, beszélnek a kurzusokról, minden vezető, vagy a vezetők közül páran bemutatják a kurzust. Illetve hát maga a tematika is bemutatásra kerül, ami most ebben az őszi félében a felépülő társadalom. Itt beszéltünk arról, hogy hogyan működik a tér, tehát hogy jelennek meg programok. Itt talán nem árulunk el azzal nagy titkot, hogyha elmondjuk, hogy maga ez a felépülő társadalom tematika, ez a Szalkai Dani Recovery Culture Momés kutatásai anyaga inspirálta, hogy ezt tűzzük most a fél év zászlajára, és ő például megkeresett minket, neki most idén nyílik majd kiállítása ebből. Tehát, hogy azért vannak olyan hangok, amikor megtaláljuk egymást, és akkor az akár egy nagyobb együttműködésben is ki tud teljesedni.
0: Mielőtt tovább mennénk arra, hogy mi történik még ezen a napon, mert még itt nem lesz vége, azelőtt azt elmondjátok, hogy ha valaki ezekre a kurzusokra akar jelentkezni, és erre az őszintítő napra nem tudna elmenni, akkor hol tud jelentkezni? Tehát egyáltalán hol lehet tájékozódni, vagy hol jelenik meg még ez a program?
2: A Facebook oldalunkon, Insta oldalon és a honlapon is megtalálják az érdeklődők mindegyik kurzust külön, és mindegyiknek van egy jelentkezési formja határidővel, úgyhogy aki szeretne jelentkezni, azt kérjük szépen, hogy a határidőig ezt a formot töltse ki, és akkor utána majd
3: ezek
2: kommunikálunk.
3: Ezek lesznek ezek a programok?
2: Nem, ezek a kurzusok nem. Az ismerjük egymás kurzust, mivel ez egy támogatott kurzus, ez ingyenes. A többinek viszont van egy hát eléggé szimbolikus részvételi díja. Ugye ezekkel

0: 18 órától egy kerekasztal beszélgetés kezdődik a szerhasználatról.
1: Igen, ugye van ez a sorozatunk a Téged is érint, amit igazából a címadása az is még így a fiatalokat célozta, de hát közben rájöttünk, hogy ezek a
2: témák
1: ezek mindenkit érintenek, és ez most már a 8. alkalom, és hát a szerhasználat lesz a téma. Puszcsófi kollégánk ennek a szervezője és a moderátora. Ezzel a témával azért kezdtünk el foglalkozni, mert ugye a 8. kerületben, de egyébként mindenhol a városban ez most egy nagyon akut probléma, sokat beszél mindenki róla, a politikusok, az emberek, és erre próbálunk a meghívott vendégekkel válaszokat találni, de igazából ez csak egy ilyen beszélgetés indítónak gondoljuk, mert valószínűleg ez egy olyan téma, amiben jó lenne a jövőben másokat is bevonni, tehát hogy a lakókkal és az érintettekkel is beszélgetéseket kezdeni.
0: És akkor felolvasom, hogy kik vesznek részt ezen a beszélgetésen. Udvarhelyi Tessa lesz a 8. kerület alpolgármestere, Bilsicki Balázs addiktológiai konzulens, Sárosi Péter a drogriporter, és akkor, ahogy említetted, a moderátor pedig Pusz Zsófi, a fotográfus lesz a lehetőségtere munkatársa, tehát ők négyen fogják alkotni tulajdonképpen, jól számoltam, ugye? Négyen fogják alkotni ezt a kerekasztal beszélgetés résztvevői körét.
1: Igen, és ez úgy szokott működni, hogy van egy óra felvétel, amiből aztán podcast lesz, és utána van még egy fél óra, amikor általában World Café formátumban a szakértőkkel lehet beszélgetni. És a napot pedig Sarlósági koncertje fogja zárni.
3: Aki szintén lehetőségek
2: teremt. Alapító és kurzusvezető.
3: És ott és énekel is, és gitározik is, és ő fogja azt a... És kivel fog fellépni? Bocsánat, Barna Botonnal.
2: Barna Boton.
1: Aki klarinétozik.
0: És akkor van még egy ajánlónk, illetve az elején beszúrnék még egy ajánlót, mert ez majd nagyon különleges adás, abból a szempontból, hogy Judit és Dóra csatlakozik az Utca Rádió csapatához, és még talán még két kollégátok is, akik most nincsenek itt velünk, de majd őket is be fogjuk mutatni, és minden hónapban egy adást ők fognak elkészíteni azokról a témákról, amik őket a legjobban foglalkoztatják, és azért kapcsolódnak az utca témájához, és október 2-án lesz az első adás, amit ők fognak hoztolni, és tulajdonképpen amiről majd most beszélgetni fogunk, az már egy kicsit kapcsolódik ahhoz az adáshoz is, úgyhogy ez a most a beharangozóját én elmondtam, és üdvözlünk titeket a fedélzeten, én nagyon örülök, hogy így színesedik meg, szélesedik a csapat, és egyre több téma felé el tudunk indulni. Akkor átadom nektek a szót, hogy erről meséljetek nekünk, mi várható, mi lesz jövő héten, és mi lesz utána, amikor adásba kerültök.
2: Igen, talán a köztérhez való kapcsolódásunkat, aktuális kapcsolódásunkat érdemes így az elején elmondani, hogy jövünk mi ehhez a témához.
1: Igen, tehát, hogy mióta oda költöztünk, vagy oda kerültünk a Józsefvárosba, tervezzük, hogy egy köztéri művészeti projektet csináljunk, és ennek úgy lassan megérett a helyzet. Idén lesz a pilot szituáció, ezt majd Judit fogja elmondani, de emiatt ugye idén lett 20 éves a tranzit, és azt a jubileumi konferenciát is a köztér témája köré szerveztük. Ez egy nemzetközi alkalom volt, amikor két másik tranzitból, mert azt nem mondtuk el, hogy a tranzit egy közép-európai hálózat, tehát van Romániában, Szlovákiában, Csehországban és Ausztriában, és egy román és egy szlovák tranzit kollega vagy kollektíva jött el, és kifejezetten a régióra fókuszáltunk, tehát volt szerb és ukrán előadó, és itt a köztérnek a politikai szerepét vagy pozícióját helyeztük előtérbe. Ugye a magunk részéről az elmúlt 16 év köztér használatáról beszélgettünk, hogy hogyan alakított át ezt a politika, és hogyan reagáltak erre a civilek. A szerbiai előadó Jelena Vesics művészet

0: természettörténész, ő arról beszélt, hogy 24-25-ben a diák tüntetések kapcsán milyen köztérfoglalások voltak. Ugye volt ez a hírhet újvidéki baleset, amikor a pályaudvar épületet 16 embert megölt, és akkor erre egy országos tüntetés hullám jött létre, és hogy hogyan kezdték el politikailag használni a teret. Egyik városról városra vonultak, faluról falura, és hogy hozta össze ezt a közösséget. Aztán a román és a szlovák előadók pedig azzal arról beszéltek, hogy a közteret hogyan kell vissza szereznünk az ingatlan befektetőktől. Pozsonyban van a Lidó nevű sziget, ami olyan kicsit mint nálunk, mint a Népsziget, akkora körülbelül, mint a Margit-sziget egyébként, ami egy ilyen zöldövezet, de ami egyre inkább ilyen beruházásoknak lesz az áldozata, illetve a romániai Jassiból érkező kurátor duók pedig arról beszéltek, hogy egy ilyen középméretű városban, mint ez az észak-kelet-romániai Jassi, hogyan érvényesülnek azok a lakásberuházások, amik minden külkerületet, meg akár központot is birtokba vesznek, illetve hát a legszomorúbb történet ugye az ukrajnai helyzet, amiben egy ukrán képzőművész arról beszélt, hogy hogyan alakul át a köztér használt a háború folytán, tehát hogy az emberek hogyan mennek le a metróba, amikor nincs fűtés, és hogyan gyászolnak a köztéren, hogyan alakulnak ilyen gyász fasorok, vagy nem tudom, sétányok, ahol ilyen házi emlékműveket állítanak. És akkor a mi köztér projektünk koncepcióját pedig átadom Juditnak, hogy...
1: Igen, szóval, hogy ugye amikor megszületett ez a gondolat, hogy jó lenne akkor tényleg elindítani egy ilyen köztéri művészeti projektet, akkor először azt gondoltuk, hogy hát jó lenne megnézni, hogy mik történtek eddig, úgyhogy egy tranzit blokkszám keretében szólítottunk meg olyan már létező köztéri művészeti projektet kezdeményező vagy vívő szervezeteket és csoportokat, akik valamilyen módon reagáltak erre a 16 év elnyomására és a köztér használati gyakorlatukat, tapasztalataikat így megosztották velünk. Ez ugye hát most eléggé, mivel ennyire felszínű volt ez a köztér, mint kérdés, és akkor ezt megnéztük egy tágabb és szűkebb kontextusban is, így amit mi a magunk projektjének egy fő fókuszának tettünk, ez a társadalmi nyilvánosság terei, tehát hogy hogyan, milyen témák és milyen kérdések, problémák azok, amik az elmúlt 16 év során kis, vagy talán még több idő, még nagyobb és tágabb időkeretben kiszoroltak ezekből a terekből, vagy marginalizáltak. Tehát ezek azok, amikre a közelítés címet viselő projekt fókuszál. És ennek az első időszaka, ez az idei év, ez egy pilot időszak, amikor két képzőművész, a Farkas Aliz és az Olá Norbert fog megvalósítani majd projektet. Ez egy meghívásos pilot időszak, és terveink szerint majd 27-től, tehát jövőre lehet a képzőművészeknek erre pályázni. De hogy mi akkor még egy ajánló, és akkor ugye az alkalom végére, hogy ennek az első megvalósuló projektje, az a Farkas Aliz Mit maradtunk elnevezésű performance sorozata, aminek a nyitó performance az jövő pénteken, tehát szeptember 25-én 5 órakor kezdődik. Ez a lakhatási szegénység problémáját teszi láthatóvá, így minden szó szerint. Az Aliz koncepciója mentén hajléktalan vagy lakhatási szegénységben érintett alkotók bevonásával közösen alakították a koncepciót és készítettek el ilyen ember figurákat, amin az ő, tehát az érintett személyek gondolatai, tapasztalatai, művei jelennek meg, és ez a performance, ami jövő pénteken fog történni, ez a lehetőség terétől, tehát a Práter 63-ból indul a Blaha Lujza tér felé, mert hogy az Aliz kezdeti koncepciója, vagy hát inspirációja az itt a Blaha Lujza tér, és az ottani hostile design, tehát ezek a tervezetten kényelmetlen, használhatatlan bútorok, illetve a 89-es Blaha aluljáróban történt spontán ülősztrájk volt. Ugye ez azért érdekes, mert azt nem mondtam, hogy az idei pilot időszaka a rendszerváltás okozta reményre koncentrált. Tehát most megengedjük magunknak ezt a pozitív attitűdöt és optimista gondolkodást, hogy olyan művek jelenjenek meg, amikben úgy a képzelet, a szolidaritás és az, hogy ez lehet jobb. Ez a fajta gondolat meg tud jelenni, és bizonyos kérdések mellé tudunk egy felkiáltó jelet tenni, tehát talán ez így összefoglalható.
0: És még a köztér visszafoglalása is egy fontos szlogen, hogy jövő pénteken arra hívunk minden érdeklődőt, hogy maga is vegyen magához egy ilyen bábút, és szolidaritást vállalva azokkal az emberekkel, akiknek nincs otthonuk, vagy lakhatási szegénységben éljenek, hívja fel erre a többiek figyelmét is.
2: És szintén van erre.
3: Múlva pedig.
2: Erről fogtok beszélgetni.
1: Igen. Így van, így van, amikor már mi leszünk a másik pozícióban, akkor egy kicsit hosszabban a művész részvételével fogunk már akkor a megvalósult nyitó performance tapasztalatairól, történéséről beszélni, illetve arról, hogy mi minden fog még történni, mert ugye ez a projektnek az első nyilvános alkalma, és ezután még síták, beszélgetések is.
2: És van róla Facebook esemény. Milyen néven találjuk meg?
1: Közelítés, ugye, mint a projektnek a ilyen ernyőneve, és farkasalizmét maradtunk.
2: Köszönjük.
3: Hát kedves hallgatók, van mit feldolgoznotok, nagyon sok programot ajánlottunk, és még nem fejeztük be, de most elmenjünk egy kicsit zenélni, aztán megpihenünk ez alatt, és folytatjuk.

0: Újra itt az Utca Rádió, a Tilos Köztérügyi műsora, megyünk tovább a szuper program lehetőségekkel. Itt egyébként nagyon kellemes hangulat alakult ki a stúdióban, jókat beszélgetünk, úgyhogy...
1: Szia, Kata! Itt van Balogh Kata velünk, a Vajótól, mert hogy holnap mobilitási hétvége lesz a rakparton, két napig, és úgy tudjuk, hogy te vagy az egyik kitalálója és szervezője és létrehozója és alkotója ennek a hétvégének, úgyhogy mesélj erről, és tudom, hogy ez egész nyáron le volt zárva május 1-től egészen, most lesz ez az utolsó alkalom, hogy hétvégente le van zárva a rakpart, úgyhogy mesélj arról is, hogy milyenek voltak ezek a hétvégék, és hogy most erről az utolsóról.
2: Jó, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Igen, szóval, hogy idén május 1-től volt lezárva a rakpart, és egyébként október 25-éig lesz ez így, szóval ez még nem az utolsó hétvége, és akkor voltak, ugye idén először történt az, hogy hétköznap délután 5-től, illetve most már csak 6:30-tól is le van zárva a pesti alsó rakpart a parlamenttől egészen az Erzsébet hídig, és mi a Vajóval idén egy ilyen új területet vettünk birtokba, ugye eddig csak a Jane Henning rakparton voltunk, ott azt átadtuk a terepet a közösségi helyeknek, vendéglátóknak, illetve ott megtartottunk egy pici viaduktot, a Vajó viaduktot, ahol más szervezeteket hívtunk, hogy egy ilyen felhívás alapján, hogy kitelepüljenek ki. Volt nálunk az átalakító tér, a Ripper Café, illetve az FKS Fiatal Képzőművések stúdiója, és mi pedig most idén az Antal József rakpartra fókuszáltunk, tehát a Lánchídtól, ezt mindig elrontom, északra, igen, északra a parlament felé, és ez Jézusom. Kifejezetten...
3: Rádió. Megerősítette, hogy melyik az Antal József.
2: Köszönjük szépen.
3: Nem megnyomtam valamit.
2: Szóval, hogy ott voltunk mi hétvégén, tehát csináltunk programokat, és az volt a cél, hogy így aktivizáljuk ezt az új területet, és hogy alapvetően nem a buli volt a főszerep, hanem az, hogy lehessen sportolni, játszani, közösségi programokon részt venni, chillelni a rakparton. És idén, vagy hát idén, szóval holnap, meg holnap után lesz ez a mobilitás hétvég, ugye most vagyunk az Európai Mobilitás Hétben, a városban történik egy csomó szuper program, minden, ami közlekedéssel, mobilitással kapcsolatos, és mi a Vajóval erre összeraktunk egy egészen fantasztikus programsorozatot, ami minden, ami gurul, minden, ami mobil, ezen belül van egy ilyen kiemelt szívkedvenc programunk, az egyik az a minimobil készítés, ahol így gyerekeket és amúgy akár felnőtteket is várunk arra, hogy elkészítsék a saját guruló járgányaikat. Kaptunk egyébként a Spártól bevásárló kocsikat kölcsönbe, amiket
1: fel lehet. És mikor lesz egyébként?
2: Ez a vasárnap lesz, 14-től 18 óráig folyamatosan lehet majd jönni, vagy 17-30-ig, egészen pontosan, és ott a Vajósokkal közösen lehet ilyen mindenféle csodajárgányokat csinálni, hogy aztán fel lehessen velük vonulni a mobilitás karneválon, gurul a rakpart, ahol egyrészt lesznek szambások, szóval lesz kapuérások, szambatáncosok, két szambazenekar, akik így rendesen ezt a riói karneváli vibe-ot hozzák, és ehhez társulnak be az ott készült minimobilok, illetve ott lesz a kerékpáros klubból is jelen lesz emberkékkel, guruló biciklisekkel, a kargonómia, deszkások, görkorisok, és mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel várunk, hogy guruljon velünk végig a rakparton. Felhívva azzal a figyelmet, hogy milyen szuper, hogy van ez az autómentes rakpart, milyen jó lenne, hogyha ez mindig is így lenne, ez most már azért úgy tűnik, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy ez most már a városvezetésnek és a városlakók nagy részének is egyértelmű, hogy ez így lesz, ez a hosszú táv. Úgyhogy együtt fogunk gurulni, és igazából, ilyen mond?
1: Nem, kérdez? Bocs, csak hogy ez lesz a vége, de holnap ez a is vége. Látom, hogy lesz görgoris.
2: Hát holnap diszkó, nagyon sok minden ilyen. Lesz, szóval igen, lesz, megpróbáltuk itt tényleg így mindenkit összeszedni, vagy mindenféle mobil dolgot.
1: Görkorcsolya verseny.
2: Görkorcsolya verseny, igen, tehát lehet regiszelni freestyle görkori trükkökkel, ahol majd a Paranoller Diszkó szervezi ezt az egészet, és akkor lesz görkocse verseny, meg gokárcozni lehet ilyen minikresszpályán, meg lesz görkori diszkó, ez már egy ilyen visszatérő program egyébként a rakparton, hogy szuper zene és görkorizás, meg jönnek a deszkások is, ahol lesz ilyen kidobón trükközés, bemutató és egyéb ilyen trükkverseny, meg lesz egy csomó ilyen kézműves családi program, a Nemes Anita grafikussal, aki nagyon sokat foglalkozik ugye, várossal, meg biciklikkel, meg mindenféle dolgokat gurulnak, és ő fog a betonelemekre freskózni, és abba be lehet csatlakozni, meg lesz Kardos Horváth Janó koncert, aki szintén ilyen szuper ökotudatos, városos dalokkal szórakoztatja majd a népet, illetve meg a szakkörtével, ez még nekem azt hiszem ez a kedvenc programom, mert én gyerekkoromban imádtam a terepasztalokat nagyon, és akkor kitaláltuk, hogy legyen egy olyan, hogy te saját terepasztal készítés is lesz ez is. És ez csak a szombat.
1: És csak ez szombat, és létrehozátok, vagy alkotják a gyerekek is közösen ezeket a kis mobil guruló eszközöket. Kötelező lesz a bukós isak, vagy bármilyen, tehát hogy biztonság az.
2: Igen,
1: az
2: kötelező a bukós isak.
1: Csak így, mint anyuka kérdezem, de ki lehet díszíteni.
2: Nyilván mindenkinek a saját felelőssége.
1: Hogy így el nem tudom elképzelni, amikor így 30 óvodás elindul ilyen olyan.
2: Nagyon lassan fogunk menni, tehát ez fontos tudni, majd mindjárt még visszatérek picit a vasárnap napközbeni programokra, de hogy magánál a karnevelnél, tehát ugye itt két dolog találkozik, az egyik az, hogy van ugye a fejünkben ez a gurulós vonulás, ez a critical mass bike, nem fogunk gyorsan menni, azért nem fogunk gyorsan menni, egyrészt mert nem szeretnénk, hogy bárkinek baj essen, másrészt meg, mert ugye ehhez betársul a szamba, és nem tudom, hogy voltatok-e valaha akár Rióban, vagy máshol karneválon, én voltam nem Rióban, Barcelonában, ott éltem, és ez egy lassú vonalás, tehát hogy ott így az idő az picit máshogy telik, mint ahogy megszoktuk. Szóval azért ez a gurulás, ez a kicsiknek gurulás, meg a deszkásoknak, görkorisuknak gurulás, a bicikliseknek az talán inkább egy tolás. Tehát, hogy jelképes. Tehát két óra alatt fogunk végigvonulni nagyságrendileg megállókkal az Antal József elejétől, a Vajó Pavilontól egészen a Mederig, ami meg az Erzsébet híd előtt van picivel. Tehát egyébként ez egy 15 perces séta.
3: De akkor nagyon gyorsan vége lenne a programnak.
2: Hát nagyon gyorsan vége lenne, igen.
3: És nem akarjuk ezt.
2: Nem akarjuk ezt, igen. Úgyhogy még amit egyébként...
3: Meg egyébként, bocsánat, igen. Szambázni is könnyebb, hogyha tolják a biciklit.
2: Igen.
3: Közben.
2: Bizony. Szóval, hogyha jöttök és gyertök, akkor hozzatok gurulós járgányt, meg hozzatok ilyen világító dolgokat a biciklitekre, meg magatokra, mert idő után már sötét lesz, meg így fel lehet pimpelni otthon is, meg a kerékpáros klub vasárnap szintén jön egy ilyen bicikli pimpelő tisztító workshoppal, és ki lesz még a kargonómia, ahol ki lehet próbálni kargóbicikliket, meg csinálnak ők ilyen bicikli alkatrészekből újrahasznosított tárgyakat, ékszereket lehet velük majd készíteni, illetve lesz a Mimo és Csipek ökojátéktára, meg ilyen városos bábelőadás. Szóval hát mindez fog történni,
1: szóval
2: és ezen kívül ugye nem csak nálunk lesznek programok, hanem végig az egész rakparton a Jane Henningen is, illetve ugye le lesz zárva, a Szabadsághíd, meg a BKK is csinál csomó mindent, szóval hatalmas mobilitási karnevál lesz egész Budapesten.
1: Igen. Szóval nem kell elmenni egészen Rióig, mert minden nem. Itt lesz a rakparton.
2: Bizony. Úgyhogy...
3: És egyébként titeket. Még mivel készültök a rakpart zárásáig?
2: Tehát a rakpart zárásig igazából ez úgy néz ki most, hogy...
3: Halló?
4: Halló?
3: Szia!
4: Sziasztok. Buzas vagyok. Érdeklődök csak, hogy ez a rakparti cirkusz, ez meddig tart körülbelül?
3: Most a szambás értem, programra gondolsz?
4: Nem. Nem arra gondolok, hogy meddig lesz ez a rakpart, amit ugye egyébként közlekedésre használunk, mert hát azért A-ból B-be el kéne jutni, visszaadva annak a funkciójának, amire ugye kitalálták.
2: Igazából
3: erre szervusz, találták ki?
2: Nem erre találták ki. Tehát alapvetően az, hogy a rakparton autót megy végig a Duna mentén, az nem volt mindig így. Tehát korábban abszolút a gyalogosoké volt a rakpart, és az, hogy ott volt a Csillagillésnek vendéglője, volt piac, oda járt mindenféle osztályú ember Budapesten, volt Dunafürdő, tehát alapvetően az, hogy autók közlekednek, mert ez nem, tehát a rakpart nem erre lett kitalálva, ez később alakult ki, amikor elkezdődött egy olyan fajta város átalakítás, hogy szükségét érezték annak, hogy átvezessék a forgalmat a Dunaparton, és ez azóta nyilván csomó minden hatására eljutott arra a pontra, hogy fenntarthatatlanná vált, és szükségünk van arra, hogy a Duna ne egy közlekedési folyosó legyen a Dunapart, hanem újra visszakapják az emberek. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy azt gondolnánk mi, mint Város és Folyóegyesület, vagy szerintem bárki, hogy az autóforgalom az minden az olyan, tehát hogy elfogadhatatlan, hogy történik a városban. Az a kérdés, hogy ez milyen hatással van a környezetre, milyen hatással van az emberek mindennapi életére, és hogy hogyan lehet olyan megoldást találni, hogy mindenki tudja élni, élvezni ezt a várost.
4: Ha mindenkiben azok, akik autóba ülnek és szükséges a legrövidebb úton szeretnének északról délre eljutni, az akkor ők ebben nem tartoznak bele a mindenkibe.
2: Kompromisszumokkal tartoznak bele a mindenkibe. A budai rakpart az abszolút nem alkalmas arra, hogy lezárásra kerüljön, és az átjáró forgalom miatt ez elkerülhetetlen, hogy használva legyen. Viszont a pesti alsó rakpart az nem egy ilyen, tehát nem minősül olyannak, ezt mérték, hogy az átjáró forgalom, hogy az nélkülözhetetlenné tegye az, hogy ott autók menjenek. Nyilván ebbe beletartozik az, ez már nem nekünk, mint Város és Folyóegyesületnek, nem civil szervezetnek a dolga, hogy a városvezetés és a környező kerületek megoldják azt, hogy az a forgalom, ami nem a rakparton megy végig, az a belső kerületekben milyen forgalmi változtatásokat igényel, hogy gördülékenyen tudjon átmenni a forgalom.
4: Hát talán én ezzel el is tudnám fogadni a magyarázatot, hogyha az lenne, hogy amit most itt az utolsó mondatodban elmondtál, hogy a forgalmat ehhez képest megpróbálnák úgy átirányítani, hogy gördülékenyebb legyen. De én most jelenleg azt látom, hogy ez nem így van, hanem azoknak, akik eddig északról délre megpróbáltak eljutni, vagy délről északra, azoknak most egy borzasztó nagy kerülőt kell tenni, vagy a budai teljesen lehetetlen, tehát teljesen bedugul a budai, mert nem tudja átvenni a szerepét ugye a kieső pesti oldalnak, és ezáltal sokkal nagyobb környezeti terhelést okoznak az ott egy helyben pöfögő autók, valamint a városban nagyobb kerülővel végiggördülő autók, tehát hogy ők sokkal hosszabban szennyeznek, úgyhogy én nem látom, hogy ezt miért nem lehetett akkor egy olyan forgalmi irányítás, amit most te is mondasz, előszőleg megoldani, és utána mérlegelve azt mondani, hogy most már lehet, mert le tudtuk venni a terhelését ennek a régiónak, és el tudtuk vezetni máshova. Ez nem történt meg. Tehát ezért kérdezem csak kicsit, hogy ez, és hívom cirkusznak, hogy bocsánat, de pár ember őgyeleg, és elnézzük azt, hogy ez képest a másik oldalon meg dugó van.
0: Tehát, hát azért nem pár ember ügyeleg, nem tudom, hogy jártál-e mostanában arra, hatalmas tömegek vannak folyamatosan a rakparton. Egyébként ez, amit mondasz, ez egy messzire vezető vita, meg egy messzire vezető beszélgetés, lehet, hogy erre érdemes lenne majd egy adást szerveznünk, és erről részletesebben beszélgetni, de hát azért egyrészt nyilván a városvezetésnek is van felelőssége abban, hogy oldja meg azt, hogy elterelje a forgalmat, és ehhez megfelelő folyosókat biztosítson. Másrészt meg az autózás kultúrájának az átalakítására is nagy szükség lenne, mert ahogy a szavaidból kiveszem, te mondjuk alapvetően munka miatt mennél A-ból B-be, és ezért fontos az, hogy mennyi idő alatt és hány kilométer megtételével teszel meg egy bizonyos távolságot, de azért van egy tök jó tömegközlekedésünk, és ez a mai beszélgetés, ez pont a mikromobilitási eszközök reklámozásáról szól, és nagyon sokan az autó helyett ahelyett, hogy beülnek az autóba, és nem feltétlenül számukra szükséges módon ülnek be az autóba, hanem akár busszal, metróval, vagy egy rollerral, vagy biciklivel is elmehetnének, ahova szeretnének, vagy ahova tartanak éppen, akkor mondjuk pont segítenének azokon, akik, és nem terhelnék meg az utakat, és a forgalmat nem növelnék azáltal, hogy ők ott egymagukba autókáznak, és akkor segítenének nektek, vagy azoknak az embereknek, vagy autósoknak, akik ezt esetleg a munkájuk miatt a munkájuk miatt mennek autóval. Na, csak kijöttem ennek a mondatnak a végére. Szóval szerintem az tök jó volt. Igen.
4: És az igazság, hogy ha mondjuk például megtörténnek olyan apróságok, mint a Petőfi Sándor utca anno, ugye átjárató volt, most már csak a busz mehet át rajta párhuzamos vonalon, itt vagyok az Erzsébet hídtól fölfele a Roosevelt térig. Most ezek megszűntek, tehát nincsen ilyen, hogy el tudsz menni párhuzamosan, hanem egy borzasztó nagy kerülővel tudod megtenni ugyanazt az észak-déli vagy déli északi irányban az utat. És az alatt jóval többet szennyezel, most ezzel csak betoltuk ide, de mindegy, ez egy messzire menő vita.
0: Igen, azért én is...
4: Hogy egy ilyet meglépni úgy, hogy nincs előkészítve, tehát ez a kicsit a hölgy is, ahogy azt mondja, vagy a vendég az előbb azt mondta, hogy a város annó, mikor az autózás elterjedt, szükségét érezte. Tehát ez a szükségét érezte, ez ugyanúgy megvan, hogy ez egy szükséghelyzet volt, hogy az autókat ott vezették el, mert rövid ideig tartott, és viszonylag könnyebb is volt, mert ott ugye nincsen keresztirányú forgalom. És most ez megszűnik, és most mindenféle keresztirányú egyéb forgalmakkal ezt elvetettük, és bocsánat, hogy azt mondom, lehet igénye az embereknek arra, hogy szabadba menjenek, de például miért nem Városliget, vagy akármi más olyan tér, ahol szabad tér van, és nem akadályozunk egy ilyen problémát. Tehát én úgy érzem, hogy ez egy kicsit így nem lett, nem nagyon értem a miértjét. Tudod, ennek van egy olyan igény, amit szeretnénk, és akkor a szükségletet meg így beáldozzuk. Kicsit ilyen visszásnak tűnik, de nem akarom elvinni a műsort, csak bocsánat, kíváncsi lettem volna, hogy meddig fogja tartani, hogy ez most így
0: a kérdésedről válasz az október.
2: Ebben az idei évben október 25-éig van ez a hétvégi lezárás.
0: Cirkusz.
2: És egyébként hosszú távon, tehát hogy a főváros azt már bejelentette, nem most, hanem sokkal korábban, hogy az a cél, hogy az autómentes legyen teljesen a rakpart, és nyilvánvalóan az a folyamat, ami ide vezet, aminek része az, hogy kipróbálnak különböző konstrukciókat, az, hogy ez milyen hatással van a forgalomra, és a többi, és a többi. Most vagyunk ebben a szakaszban, amikor mielőtt véglegessé válna az, és ez így lesz, hogy nem lesz autóforgalom a Pesti alsó rakparton, ebben nem fogok tudni beleszólni, mint Balogh Kata.
4: Mert az igazság, én azt érzem, hogy civileknek ebbe is lehetne valamelyet beleszólás, hogy a hölgy elmondja, hogy mindenkinek kompromisszumot kell valahol kötni, hogy minden, bocsánat Kata, akkor mindenki, tehát a mindenkiben beletartozzon az is, aki mondjuk kényszerűségből autóban van kényszerítve, és akkor ilyen dolgokat el kell szenvedjen, de nem csak a maga terhére, hát ti is, akik ott sétáltok, sokkal büdösebb városban, mert hosszabb ideig pöfögünk, vagytok ész, de nem akarom ismételni magam. A lényeg, hogy az ilyen forgalom megújításokat is tök jó lenne, hogyha a rádióba elhangzana, mert az ember akkor így szembesülne azzal, hogy kitaláltak valamit, és akkor mégis értünk is. Tehát ugye kicsit azokért is, akik a mindenkibe beletartoznak.
2: Egyébként a mindenkibe még bocsánat, annyit hozzátennék, hogy ez az egész rakpart projekt, ugye ez nagyon sok szereplőst, és többek között az autós klub, tehát hogy minden érintettnek a szervezete képviselteti magát ebben a projektben, tehát hogy nincsenek egyedül hagyva az autósok sem. És például az, hogy délután 5-től volt csak a hétköznapi lezárás, az pontosan arra volt a Karácsony Gergernek egy kvázi gesztusa, kísérlete, hogy mi van akkor, hogyha délutántól lesz csak lezárva hétköznap, és nem pedig este. Szóval, hogy ebben türelmesnek és együttműködőnek kell lennünk, és én valóban azt gondolom, hogy ez tényleg mindenkit érintő dolog, az, hogy ez hogyan van ennek a konzultációja, és a többiet szervezve, az nyilvánvalóan túlmutat a Város és Folyó Egyesületnek a munkáján, de igyekszünk a saját és a város érdekeit.
1: Szia, köszönjük szépen, hogy betelefonáltál, és gyere el, és nézd meg, hogy a gyerekek hogyan jutnak el A pontból a B pontba.
0: Na, egyébként ezt most szerintem megígérhetjük, hogy egy ilyen műsort fogunk szervezni, amin erről beszélgettünk. Egyébként volt már több alkalom arról, hogy a városi autózásról és ennek a folyamányairól, meg a lehetőségeiről próbáltunk beszélgetni, de ez úgy látom, hogy egy véget nem érő vita. Vita?
2: Beszélgetés, diskurzus, vita, igen. Fontos. Nyilvánvalóan mi, mint Város és Folyó Egyesület, amellett vagyunk, hogy ne legyen autóforgalom a rakparton, meg lehet oldani máshogy, vannak városok, ahol az autókat nem engedik be a belvárosba. Tehát nem,
0: igen.
2: Tehát, hogy ez a mi álláspontunk, de ettől függetlenül pedig azt gondolom, hogy igen, hogy ezek olyan kérdések, ami össztársadalmi kérdés. És,
0: egyébként az autóklubban, tehát ilyen munkacsoportokban, vagy hol zajlanak ezek a diskurzusok?
2: Az, hogy jelenleg hol, azt nem tudom, de anno, amikor elindult az egész rakpart projekt, akkor volt egy ilyen Duna munkacsoport, illetve kifejezetten a rakpartra egy munkacsoport, meg aláírodott egy ilyen közös nyilatkozat, amiben az autós klub is letette a voksát. Tehát, hogy
0: és még kik voltak benne ti? Vagy már ne kérdezzek ilyeneket?
2: Nagyon sokan, meg lehet nézni egyébként a honlapunkon, de benne volt szerintem a Kék, benne voltunk mi, benne volt a Főváros, benne volt a...
0: Nagyon izgalmas témát.
1: Hányan volt?
0: Halló!
4: Bocsánat a visszatelóért, csak ez egy gyomorba vágott ez a megjegyzés, hogy nézzem meg a gyerekeket. Bocsánat, de azokat a gyerekeket nézzem meg, akiket egyébként a szüleik szeptember 1-től kezdve a kocsiba ültetve visznek iskolába. Tehát nézzük meg, hogy a forgalom akkor hogy megváltozik, amikor ezek a gyerekek oda úgy ülnek be, hogy őket A pont B pontba kocsiba viszik el. És most ezt nézzem meg arra a parton, tehát ne vicceljetek már. Hát, ez most polgárpukkasztásnak nagyon jó.
0: Szerintem ezt most félreértetted, mert egyébként szerintem az Alice pont nem az, aki kocsival vinné a gyerekeit, de egyébként pont az iskola utcák programról, amiről beszéltünk.
1: Igen, hogy ezt a, hogy nem, hanem hogy ez a vonulás, pont ezt mondtuk, hogy a vonulás elindul, mi ezekkel a kis motorokkal, meg általuk készített járgányokkal, lesz egy vonulás A pontból a B pontba, én ezt mondtam.
4: Értem, kedves,
1: bocsánat, akkor lehet,
4: hogy jó, ezt értem. Csak igen. Ehhez képest az a hétköznapi, hogy mondjam, rítus szeptember 1-től, hogy ezek a gyerekek most itt veletek vonulnak az utcán, itt a rakparton, és ehhez képest, mikor iskolába meg kell menni, oda nyilván nem így fognak vonulni, hanem anyuka beülteti meg apuka a kocsiba, és hozzá őt.
0: Hát vagy nem.
1: Vagy
0: nem.
1: Hát vagy bringával.
0: Szóval azért ez elég vegyes. Nem. Valószínűleg erre azért feltűnő, mert az a...
4: Erre kíváncsi ennék.
2: Hát a kíváncsi vagy, gyere el, mert ott egy csomó ember van, aki ezt csinálja a hétköznapjaiban.
1: Na de gyere, mert a 19-esen akkor... Hétfőn reggel 7:30-kor.
4: És aki nem a 19-esen jár.
1: Jó, de hát jó, tehát, most hogy ezzel nem tudjuk ezt megoldani.
0: Sokkal többen használnak tömegközlekedés Budapesten, mint autót, tehát azért ez szerintem
4: én is sokkal talán kijelentető, nem? Ide, az így igaz,
0: a katona arcán nem ezt látom.
4: Ezt azt mondom én is, hogy nem is, én ezért pont nem értem azokat a szülőket, akik meg beültetik a kocsiba a gyereket, és úgy viszik a suliba. Tehát ezt én sem értem, hogy akkor miért van mégis ez.
1: Tehát
4: miért van
1: az, hogy
4: szeptember 1-től a tanév végéig egyszerűen élhetetlen reggel 7 és 8 között a város. Tehát nem lehet
0: nehéz valami. Autózni ebben a városban.
4: De miért? De most gondolom, hogy miért?
0: Az
4: autóktól elsős. Minden gyerek be.
0: Értem, figyú buszos, ezt most nem fogjuk tudni megfejteni,
4: jó,
0: okay, beszélünk róla, köszi a hívásodat.
1: Szia, köszi, betelefonáltál.
0: Lesz egy tök jó karnevál a hétvégén, a mikromobilitási eszközökkel, és mindenféle vegyes természetű, saját magunk és a gyermekeink által épített kis képződményekkel lehet gurulgatni, és lehet szambázni is közben, és élvezni azt, hogy a Dunapart a gyalogosoké, és...
1: És még elmondhatunk egy pár programot.
0: És még elmondhatunk egy pár
1: oda is el tud.
0: Igen, Kata, köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
2: Még van egy pár percünk. Gyertek gurulni.
0: Igen, még addig Aliz ajánl
1: azért,
0: nekünk
1: mert
0: pár
1: hogy
0: programot.
1: Hát igen. Például lesz Giliszta Fesztivál,
0: például.
1: A felelős gasztrohősök, pajorék, trendrakók együtt a 11. kerületben, a Saru utcában, úgyhogy lesz giliszta simogatás és családi programok, ide is el lehet menni. Aztán lesz a Ménesi utca bál, fenn a Ménesi út, ami most már azt hiszem, hogy 5-ére van megszervezés, tényleg családok kezdték el, szuper, kiállításokkal, koncertekkel, előadásokkal, felolvasásokkal, a Karinti házban. Aztán még mi lesz? Még lesz a B32-nél lesz egy ilyen könyves pillanat, azt is megnézem, hogy könyvbuli, ott ilyen silent felolvasások, hangos könyvek, könyvbemutatók, bábszínház lesz kinn a téren is, a Gárdonyi téren, és még egyet hallottam, mert ezeket most mind hallásból mondom, halászlé és lecsófőzés lesz a Gazdagréten, és ott is a szomszédok, és ott, azt képzeljétek el, 37-edjére rendezik meg.
0: Fantasztikus.
1: Úgyhogy ennyi program jutott most így hirtelen.
0: Köszönjük szépen. Hát, ha rajtunk múlik, akkor nem fogtok unatkozni a hétvégén. Most elköszönünk, egy kis zenét még nyomatunk a következő hírekig, és hallgassatok minket jövő pénteken is. Csáó.
1: Köszönjük, sziasztok!

0: Gyors Rádió hírei következnek.
1: Az utolsó földi szuperkontinens története magyarázatot ad arra, miért zajlott robbanásszerű gyorsasággal az élet elterjedése a Földön. Számol be a Science Advances folyóirat tanulmánya nyomán a Qubit. Egy kínai-ausztrál kutatócsoport 25.346 magmás kőzetminta izotópos adatait elemezte mesterséges intelligenciával, majd ennek alapján újra rajzolta a Föld fél milliárd évvel ezelőtti térképét. Arra jutottak, hogy gond van a szuperkontinens, a korabeli összes szárazföldnek nem a 64, hanem közel 80%-át foglalta magába. Körülötte pedig, hasonlóan a mai csendes óceáni tűzgyűrűhöz, legalább 32.000 kilométer hosszú vulkáni láncolat alakult ki, amelynek széndioxid kibocsátása felmelegítette az addig jégbe fagyott bolygót. A folyamat által beindított biokémiai változások vezettek a kambriumi robbanáshoz, vagyis az állatvilág hirtelen sokszínűvé válásához. Polipokkal próbálják visszaszorítani az Atlanti-óceán partjainál honos kék tarisznyalák burjánzását az Adriai-tengerben. Számol be a Euronews. Az invazív rák tetemes, az utóbbi 4 évben 20 millió eurót meghaladó kárt okozott az Emilia-Romagna tartománybeli olasz halászoknak és kajlótenyésztőknek. Terjedését a hőmérséklet emelkedése és a tengervíz növekvő sótartalma segíti. Megkísérelték kifogni és megsemmisíteni a kajlóállományokat pusztító állatokat, ám ez az írtási módszer rendre kudarcot vallott. A Bolognai Egyetem kutatói a biológiai védekezés mellett döntöttek. Nyáron a romagnai partoknál több tízezer polipivadékot bocsátottak a tengerbe, számukat később tovább növelnék. A közönséges polip nem csak természetes ellensége a kék tarisznyaráknak, hanem rendkívüli tanulékonysága és különleges idegrendszere révén eredményes vadászává is válhat.
2: A sűn, hazánkban a keleti honos, vadon élő állat, ám tüskéi védelmében magabiztosan mozog a kertekben is. Külön oda csalogatni, etetni nem kell. Tehén tejet, a laktóz miatt ne kapjon. Egy tálka víz viszont sosem árt. Mostanában még hallhatjuk a sűn motoszkálását, ahogy a sötétedést követően rovarok, lárvák, férgek után kutat. Ügyeljünk rá! Éjszaka ne támadjon rá sem kutya, sem robotfűnyíró. Alakítsuk úgy, hogy amibe a kertben beleeshet, abból ki is tudjon mászni. Lombhullás idején a sűn már nem csak nappali rejteket keres, hanem áttelelő helyet is. Komposzt vagy farakás átforgatása, avarkupac felszámolása, növényi hulladék égetése előtt mindig győződjünk meg róla, hogy nincs jelen. Figyelmeztet a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

FM 90.3, benne pedig a Tilos Rádió két hetente péntek este jelentkező szöveges zenés szöveges műsora, a Pensioners Club, iLab, aka Lingam. A mai estén élőben veletek innen a palotai stúdióból. Az elmúlt hónapokban von Schwarz tartotta itt a frontot,

de a mai estén egyedül Lingam. A házban, és természetesen karib-tengeri ritmusok, csupa nyárvégi, ősz elejei megjelenés, főleg reggae, lesz egy kis dub poetry, kicsi dancehall, aztán még meglátjuk, mi fér bele az esti mese előtt. De először is hatalmas köszönet az 1%-okért, azoknak a elszánt és nagyszerű hallgatóinknak, támogatóinknak, akik hozzájárultak a Tilos Rádió éves működéséhez, nem is kevéssel. Szóval igyekszük ezt meghálálni nektek. Zenével, szöveggel, szöveggel, zenével. Szóval hallgassatok minket. Pensioners Dub Club. Egészen 7:30-ig. Tilos, tilos, tilos, tilos.

rögtön egy újdonsággal, He Say, She Say, Rhythm. Money Matters Entertainment, a label. És elég jó nevek.

És az utolsó ezen a Rhythmen, Romain Virgo. És a No Substitute.

és a beígért Dub Poetry. Sheldon Shepherd. Jamaikai, londoni dub költő. És egy teljes nagy lemez a Tuff Gongnál. Ez az Ode to the Poetry.

benne a Pensioners Dub Club, az úr pedig Kabaka Pyramid. Egy új megjelenéssel. Rebel Music, The Lyrics Tape. Arról volt az előző száma, From the Day. Ez pedig a Stand Firm.

Black Hero, The Movement, Perfect Giddy Money, és az Aspect Mafia, és egy remix.

She loves bad, bad.

Ez pedig egy remix. Shaggy featuring Jeremiah, Rick Ross és Skilly Bang. És a Lottery 4.0 Piros Rádió.

ez pedig a Toll Gate Rhythm. Ginja. Featuring E.D. és a Beautiful Woman. Előtte volt szintén E.D. Irie Love-val az I Wanna Fall In.

És még egy a Tollgate Rhythm Man. Egy szintén veterán Hunger Ray Vaughan. És a Rolling Stone. Hattól fél nyolcig Pensioners Dub Club. Ezen az estén iLab Akalingammal. Nem sokára esti mese. Még egy pár szám, hallgassatok továbbra is minket, tilos. FM 90.3 Pensioners Dub Club.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól. Paulovkin boglárka, a Katica bogár elveszett pöttyei. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Katica bogár. Nagyon büszke volt piros szárnyaira, és 7 szép fekete pöttyére. Szeretett a tó felett repkedni, ahol jól láthatta magát a víztükörben. A tó hullámain meg-megcsillant a napsugár. Körülötte hatalmas nádas zöldelt. Katicának egyszer csak csúszdázni támadt kedve. Ráült egy nádlevélre. De jaj! A levél megbillent, és Katica lebukfencezett a vízbe. Éppen arra úszott a ponty. Ahogy a nádlevelek között megpillantotta a piros Katica szárnyakat, rögtön kitalálta, mi történt. Szegényke, gondolta. S mivel nagyon jó szívű ponty volt, még azt is gondolta. Megpróbálok segíteni rajta. A ponty olyan gyorsan úszott, ahogy csak bírt. Tudta, ha baj van, minden pillanat számít. Az orrán egyensúlyozva kiemelte Katicát a vízből. A Katica szerencsésen megmenekült, de jaj! A pöttyei. A Katica bogár 7 pöttye. Hová tűntek? Szomorkodott. Pöttyök nélkül nem is vagyok Katica, csak egy kis piros bogár. Ne búsulj, ne búsulj, vigasztalta a ponty. Szólok a többieknek, és megkeressük az elveszett pöttyeidet. Lassacskán egy

0: Nem csoda, hogy ő volt az első, aki felbukkant a vízből. Tessék, Katica! Nyújtott a diadalmas ábrázattal a pöttyöt Katica felé. Köszönöm, béka! Így Katicának egy pöttye újra megvolt. Katica visszatette legfelső pöttyét a helyére, és egy nádlevél széléről izgatottan kémlelte a tavat. Két fürge molnárka érkezett.
1: Én érek oda gyorsabban. Én adom oda neki először. Az enyémnek fog jobban örülni.
0: De aztán pont egyszerre értek oda, és a Katica mind a két pöttynek pont ugyanannyira örült. Így már három pöttye volt. A béka újabb segítőtársakat keresett. A vízi boglárkák között talált rá a mindig vidám vízipókra. A vízipók nem tétovázott. Csinos légnadrágjában azonnal lemerült pöttyöket keresni. Sok-sok éles szemének köszönhetően hamarosan vissza is tért egy újabbal. Katicának így már négy pöttye volt.
2: Vízisikló, kedves vízisikló, kérlek add vissza azt a pöttyöt, amit a szádban viszel.
0: Kiáltott fel hirtelen a Katica. A félelmetes vízisikló pont az ő levele alatt úszott el gyors, kígyózó mozdulatokkal, és a szájában egy pöttyöt tartott.
2: Tudod, én vesztettem el az előbb, amikor a vízbe pottyantam,
0: tette hozzá a Katica pironkodva.
2: Tudom, tudom, neked hoztam. Nem akarom megenni, mondta a vízisikló, aki nem is volt annyira félelmetes.
0: A Katicának így már öt pöttye volt. Most a vadkacsán volt a sor. Egyetlen víz alá bukással kihalászott egy újabbat Katica elveszett pöttyei közül. Katicának így már hat pöttye volt. Katica boldogan számlálgatta a pöttyeit. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Ugyan hol lehet a hetedik? A béka még egyszer vízbe vetette magát, hogy kiderítse, hol rejtőzködhet az utolsó elveszett pöttyöcske. Meg is találta. A tó mélyén élő vénséges vén harcsa szorongatta a bajszai között. Ez bizony baj. A harcsa meglehetősen goromba hal hírében állt. Azért megpróbálom, gondolta a béka.
2: Harcsa! Add nekem ide azt a pöttyöt.
3: Minek az neked? Nem adom,
0: hajtogatta a harcsa.
3: Nem félsz, hogy megharaplak?
2: Nem félek, mondta remegő hangon a béka.
1: A pötty a Katicáé. Szüksége van rá.
3: Megnézem én magamnak azt a Katicát,
0: mormogta a harcsa, és lomhán felúszott a víz tetejére. Szemügyre vette, és tetszett neki a pötty gazdája. Tetszettek Katica piros szárnyai, kedves arca, és tetszettek bizony a pöttyei is.
3: Talán igaza van a békának, gondolta. Ugyan, mihez is kezdenék én ezzel a pöttyel?
0: Azzal bajszával kidugta a vízből az utolsó pöttyöcskét.
2: Hála nektek, végre megvan az összes pöttyöm, mind a hét,
0: lelkendezett Katica, és a víztükrében megcsodálta régi új pöttyös szárnyait. Leszállt az este. Eljött az idő, hogy a kis Katica bogár, akinek immár megvolt mind a hét pöttye, hazatérjen. Sorban elbúcsúzott a pont.

0: Bizonyos kétértű hüllő és halfajoknál ivarváltást okoz az extrém hőmérséklet vagy vegyi szennyezés, egyes nőstények hímekké válnak. A Humorend Növényvédelmi Intézet Bókony Veronika vezette csoportja erdei békák több éves terepi megfigyelésével, kísérletekkel és számítógépes modellezéssel tanulmányozta a jelenséget. Az ivarváltók sikerrel versenyeztek a többi hímmel, termékenyítettek meg petéket és hoztak létre életképes utódokat, írja a Science Advances-ben közreadott tanulmány. Ám ezek a hímek kizárólag női kromoszómákat örökítenek, genetikailag minden utódjuk nőstény, akiknek tetejébe az immunrendszerük is gyengébb. És azért a békalányok is picit jobban kedvelik a már kapásból fiúkat, pletykálta el a hvg.hu. A Palatinuson strandolók elsőre meglepődnek a közelükben megpillantott fehér gólyán. Noha egy-egy példány évek óta törzsvendég itt. 2016-tól Jakab peckeskedett a fürdőlepedők között, 2020 és 2024 között Karcsi szemezett a fürdőzőkkel és elemózsiájukkal. Nem ide téved, hanem a Margit-szigeti kisállatkertben lakó mentett, sérült madarakról van szó. Bár Afrikába képtelenek eljutni, a vadasparkban teljes életet élhetnek, párba állnak, fészket és tojást raknak, fiókát gondoznak. No, megkirándulnak a környéken. Karcsi lejárt a Dunára, a pesti túlpartra is. Nehogy eltávolodva baleset érje, rehabilitációja tavaly előttől már a fővároson kívül zajlik. Mostani utódját sajnos nem nevezik meg az átnézett sajtó és Facebook közlemények.
1: Új-Zéland gyógyszerhatósága Ausztrália után másodikként posztraumás stressz kezelésére engedélyezte az MDMA alkalmazását, írja a Euronews. A MedSafe két pszichiáter beadványa nyomán hagyta jóvá az ecstasy néven is ismert szer pszichoterápiai használatát. A kezelés kizárólag 18 éven felülieknek lesz elérhető, páciensek sem haza nem vihetik, sem önmagukban be nem adhatják a szert. Csak is klinikai körülmények között pszichiáter ellenőrzése alatt kaphatják. David Seymour miniszterelnök helyettes kijelentette. A posztraumás stressz nehezen kezelhető, életeket tesz tönkre, ezért kell hozzáférhetővé tenni az innovatív gyógymódokat. Az amerikai gyógyszerhatóság ellenben nem talált kellően alátámasztottnak, és elutasított egy hasonló kérelmet 2024-ben.
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Kognitív Találkozásom. És amint hallhatjátok, valószínűleg nem Budapesten vagyunk, hanem inkább Ankarában. Éppen bátyám Bazi nagy török Lagziának előkészületei közepén vagyunk, úgyhogy nem fogunk tudni most onnan nektek közvetíteni. Hanem egy fejezetet fogok felolvasni Oliver Sacks A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét című könyvéből. Fogadjátok szeretettel! Sziasztok!
1: Betegségekről beszélni az 1001 éjszaka történeteihez fogható mulatság. William Osler. Az orvos érdeklődése a természettudóséval ellentétben egyetlen élő szervezetre irányul, az identitását mostoha körülmények között is megőrizni igyekvő emberi lényre. Ivy McKenzie. Előszó. Pascal szerint mindig azzal fejezzük be a könyvírást, amivel elkezdenünk kellene. Ennek szellemében, miután megírtam, összegyűjtöttem és elrendeztem ezeket a különös történeteket, kiválasztottam a címet és a két mottót, most már csak az a feladatom, hogy megvizsgáljam, mit csináltam és miért. A mottók kettősége, amely nagyjából megfelel az orvos és a természettudós között Ivy McKenzie által kimutatott ellentétre, egy bennem rejlő sajátos kettősségre utal. Arra, hogy egyszerre tartom magam orvosnak és természettudósnak. Ez azt jelenti, hogy maguk a betegek legalább annyira érdekelnek, mint a betegségek. Ugyanannyira vagyok elméleti ember, mint író, míg a talán egyiknek sem a legtökéletesebb, egyformán vonz a tudomány és a képzelet világa, és mindkettőt igyekszem az emberi lét, pontosabban annak egyik alapvető megnyilvánulása, a betegség szempontjából vizsgálni. Az állat is elkaphat mindenféle kort, de csak az ember képes komolyan megbetegedni. A szakmám, az életem elválaszthatatlan a betegekhez kötődik. Ám ők is a bajaik olyan gondolatokat ébresztenek bennem, amelyek más körülmények között valószínűleg meg sem fordulnának a fejemben. Ez olyannyira igaz, hogy Nietzschével együtt fel kell tennem a kérdést. Ami pedig a betegségeket illeti, nem arra érzünk szinte kísértést, hogy azt kérdezzük, vajon meg tudnánk-e lenni nélküle. Az ilyen kérdések az emberi természet lényegére mutatnak rá. A pacienseim folyamatosan kérdéseket szegeznek nekem, a saját kérdéseim pedig folyton visszavisznek a betegekhez. Így állandó kölcsönhatás alakul ki, amely az itt következő történeteken vagy tanulmányokon is végigvonul. Tanulmányok. Ez még csak rendjén lenne, de miért beszélhetünk történetekről vagy esetekről? Hippokratész vezette be az orvostudományba a betegség történeti felfogását, miszerint minden betegség lefolyása sajátos. Az első jelektől kezdve a tetőponton vagy krízisen keresztül a szerencsés vagy halálos végkimenetelig. Ezáltal megalkotta az esetleírás fogalmát, vagyis a betegségek természetes lefolyásának leírását, amit a régi patográf kifejezés jelöl. E történetek jellegüket tekintve tehát természetrajzi leírások. Ám az egyénről és az ő történetéről nem árulnak el semmit. Arról, hogy mi megy keresztül a beteg, miközben a betegségével szembesül, és az életéért harcol. A szűken értelmezett esetleírásoknak nincs alanya. Modern változataik legfeljebb egy futó megjegyzés erejéig utalnak rá. 21 éves, dánkóros nőbeteg, albinó. Amelynek alapján az ugyanúgy lehet patkány, mint ember. Ahhoz, hogy az emberi alanyt, a betegség sújtotta, szenvedő, küzdő embert helyezzük ismét a középpontba, a puszta esetleírásnál jóval mélyrehatóbb elbeszélést kell létrehoznunk. Csak az ilyen narratívába jelenhet meg a micsoda mellett a kicsoda is, a betegség fizikális meghatározottságából kiemelkedő valóságos személy. A beteg egyénisége nagyon fontos a pszichológia és a magasabb szintű neurológia számára, hiszen ezek a tudományok az ember legbensőbb valóját igyekeznek feltárni, így a betegség és az identitás vizsgálata elválaszthatatlan. Az etéren jelentkező zavarok, valamint leírásuk és tanulmányozásuk egy teljesen új disziplína kialakulását vonják maguk után, melyet az identitás neurológiájának nevezhetnénk, lévén, hogy a személyiség idegi alapjaival, az elme és az agy ősrégi problémakörével foglalkozik. Valószínűleg óhatatlanul mutatkozik valamiféle fogalmi szakadék a lelki és a testi jelenségek között, ám az olyan történetek és tanulmányok, amelyekben ezek ugyanolyan érvénnyel és elválaszthatatlanul összefonódva vannak jelen, márpedig engem az ilyenek izgatnak különösképpen, és a könyvemet is jó részt ilyennek teszik ki, mégis elvezetnek a mechanikus működés és az élet meccéspontjához, a fiziológiai folyamatok és az egyéni élettörténet viszonyának jobb megismeréséhez. A hangsúlyozottan emberközpontú orvosi történetek tradíciója a 19. században jutott a zenitjére, majd a személytelen neurológiai tudomány megjelenésével gyors hanyatlásnak indult. Lúria erről így ír. A leírások érzékletessége, amely minden nagy 19. századi neurológus és pszichiáter munkáját jellemezte, mára szinte teljesen a múlté. Ezt a hagyományt kell felélesztenünk. Kései műveiben, mint a The Mind of a Memnonist, a mindenre emlékező ember elméje, vagy a The Man with a Shattered World, a szétesett világú ember, ő maga is kísérletet tesz a megszakadt hagyomány feltámasztására. Az itt bemutatott esetleírások tehát számos előzményre nyúlnak vissza. Ilyenek a Lúria által említett 19. századi írások, az első orvostörténész Hippokratész tanai, valamint az az ősi és egyetemes hagyomány, melynek egyében a betegek mindig is elmondták a történetüket az orvosnak. A klasszikus mesékben archetipikus alakok jelennek meg, hősök, áldozatok, mártírok, harcosok. A neurológiai betegek egy személyben testesítik meg mindet, sőt, a saját történetükön belül még valami mást is. Hova is sorolhatjuk be a mitikus vagy metaforikus fogalmak alapján az elveszett tengerészt vagy a többi itt szereplő furcsa figurát? Az én szememben utazók ők, akik fantasztikus világokat tárnak föl, olyan világokat, amelyekről máskülönben tudomásunk vagy elképzelésünk sem lenne. Ezért érzem úgy, hogy van valami meseszerű az életükben és az utazásaikban. Ezért választottam mottóként Osler 1001 éjszakás hasonlatát. És ezért mondok el az eseteken kívül történeteket és meséket. Ebben a tartományban szinte kikerülhetetlen a tudományos és az irodalmi megközelítés összefonódása, amit Lúria romantikus tudománynak nevezett. A kétféle megközelítés a valóság és a fikció meccéspontjában válik egyé. Ez határozza meg, akár az ébredésekben, az itt bemutatott betegek életét. De mi a valóság? És mi a fikció? Mi viszonyításaink alapja? Manapság nincsenek megfelelő modelljeink, metaforáink és mitoszaink. Lehet, hogy elérkezett az új szimbólumok, az új mítoszok megteremtésének ideje?

bevezető, a neurológia egyik előszeretettel használt kifejezése a deficit, amely valamely idegrendszeri funkció meghibásodását vagy hiányát jelöli. Ilyen a beszédzavar, a nyelvzavar, az emlékezetzavar, a látás és a mozgás összerendezettségének zavara, az identitászavar, meg még egy sor egyéb specifikus működési vagy képességbeli rendellenességért zavar. Minden egyes diszfunkcióra, hogy további kedvelt kifejezéssel éljünk, külön szavunk van, úgy mint afónia, afémia, afázia, alexia, apraxia, agnózia, amnézia, ataxia, és minden terminus egy-egy olyan speciális idegrendszeri vagy tudati funkció, amely a pacienseink betegsége vagy balesete folytán részben vagy teljesen elveszett, vagy ki sem fejlődött bennük. Az agy és a tudat közötti kapcsolat tudományos vizsgálatának első komolyabb eredménye Broca nevéhez fűződik, aki 1861-ben Franciaországban felfedezte, hogy az expresszív beszédkészség zavara, vagy afázia minden esetben a bal agyférteke egy bizonyos részét ért károsodás következtében alakul ki. Ez megnyitotta az utat az agyi idegrendszer kutatása előtt, amely több évtized után lehetővé tette az emberi agy feltérképezését. Ettől kezdve a specifikus nyelvi, érzékelésbeli és intellektuális képességeket szintén specifikus agyi központoknak tulajdonították. A század vége felé azonban az élesebb szemű megfigyelők, köztük is elsősorban Freud, az afázia nevű könyv szerzője, számára világossá vált, hogy az e fajta feltérképezés túlságosan is egyszerűsít, hiszen minden mentális teljesítménynek bonyolult a belső szerkezete, ami hasonlóan összetett fiziológiai alapot feltételez. Freud elsősorban bizonyos felismerési és érzékelési zavarok kapcsán fejtette ki ezt a véleményét, melyeknek az agnózia elnevezést adta. Meggyőződése volt, hogy az afázia vagy az agnózia bármilyen formájának megértése érdekében elengedhetetlen egy új, magasabb szintű tudomány kifejlesztése. A Freud által megálmodott új tudomány, mely az emberi agy elme tudományaként a neuropszichológia nevet kapta, a II. Világháború után született meg a Szovjetunióban olyan kiemelkedő szakemberek közös munkája eredményeként, mint Luria, Leontjev, Anohin, Bernstein és mások. Luria teljes életművét e rendkívül hasznos tudomány kialakításának szentelte, ám forradalmi jelentősége ellenére a csak viszonylag lassan jutott el a nyugati világba. Luria munkásságának rendszeres összefoglalását a Higher Cortical Functions in Man, az ember magasabb rendű kérgi funkciói című monumentális műve tartalmazza, míg a The Man with a Shattered World, a szétesett világú ember című esetleírás vagy patográfia egészen más megközelítést nyújt.

bal félteke, mint az emlősök, elsősorban az ember, agyának egészen késői kinövése valóban fejlettebb és specializáltabb. Másrésztről viszont a jobb agyfélteke irányítja a valóságfelismerés alapvető képességét, amely minden élőlény számára elengedhetetlen a túléléshez. A bal félteke programokra és rendszerekre van tervezve, akár egy számítógép, amelyet a központi agyhoz csatoltak. A klasszikus neurológiát jobban érdekelték a rendszerek, mint a valóság. Így amikor végre bizonyos jobbféltekés szindrómák is felbukkantak, ezeket idegenkedve fogadták. A múltban is történtek kísérletek a jobbféltekés szindrómák feltárására. Ilyenek voltak például Anton 1890-es évekbeli, vagy Pötzl 1928-as kutatásai, de ezekről a szakma különös módon tudomást sem vett. Luria egyik utolsó könyvében, a The Working Brain-ben, a működő agy, rövid, ám ígéretes részt szentel a jobbféltekés szindrómáknak, így zárva mondandi valóját. Ezek a ma még feltáratlan rendellenességek elvezetnek egyik legalapvetőbb problémánkhoz. Mi a jobb agyfélteke szerepe a közvetlen tudatosságban? Rendkívül fontos terület tanulmányozását mindez ideig teljességgel elhanyagolták. A téma részletes elemzésére egy most készülő, speciális tanulmánysorozatban kerül majd sor. Luria végül, élete utolsó hónapjaiban halálos betegen, valóban megírt néhányat a tanulmányok közül. A kiadásukat azonban már nem élte meg, ráadásul a Szovjetunióban meg sem jelentek. A tanulmányokat elküldte Gregorynak Angliába, így azok Gregory előkészületben lévő The Oxford Companion to the Mind című kötetében fognak megjelenni. A jobbféltekés szindrómák esetében a külső problémák semmivel sem kisebbek, mint a belső nehézségek. Bizonyos jobbfélteke szindrómában szenvedő betegek számára nem csak nehéz, de egyenesen lehetetlen felismerni a bajuk mivel létét. Sajátos válfaja ez annak, amit Babinski nyomán anozognózia néven ismerünk. És hasonlóan nehéz kívülről felmérni a betegek belső állapotát vagy helyzetét, hiszen ez a terület még a legszakavatottabb megfigyelő számára is annyira ismeretlen, hogy szinte elképzelni sem tudja. Ezzel szemben viszont a balféltekés szindrómákat viszonylag könnyű elképzelni. Bár a jobbféltekés szindrómák legalább annyira gyakoriak, mint a balféltekések, miért is lenne ez másként? A neurológiai és a neuropszichológiai szakirodalomban ezrével találunk leírásokat a balféltekés szindrómákról, míg a jobbféltekés szindrómákat csak elvétve tárgyalják. Mintha az utóbbiak idegenek lennének magától a neurológia természetétől. Pedig ahogy Luria rámutatott, a jobbféltekés szindrómák alapvető jelentőségűek. Olyannyira, hogy vizsgálatukhoz szükségessé válhat egy új neurológiai szakág létrehozása, amely egyfajta személyiségközpontú, vagy ahogy Luria nevezte, romantikus tudomány lenne, hiszen a kutatás ebben az esetben a persona, vagy a self fizikai alapjaira irányulna. Luria úgy gondolta, hogy a tudományág művelését egy történettel a legcélszerűbb elkezdeni. Egy történet egy súlyos jobbféltekés zavarokkal küzdő ember részletes kortörténete lenne. Az ellentételezné és egyszersmén kiegészítené a szétesett világú ember esetleírását. Egyik utolsó levelében Luria ezt írta nekem. Publikálj minél több ilyen történetet, még akkor is, ha csak vázlatosan. Csodálatos birodalomba vezetnek el minket. Bevallom, magam is roppant izgalmasnak találom a jobbféltekés rendellenességeket, mert olyan minden eddigi elképzelést felülmúló világot tárnak fel előttünk, amely lehetővé teszi, hogy a múlt meglehetősen merev és gépies tudomány felfogásával szakítva a neurológia és a pszichológia jóval izgalmasabb és átfogóbb értelmezését válasszuk. Érdeklődésem középpontjában tehát nem a hagyományos értelemben vett deficitek állnak, hanem a személyiséget befolyásoló neurológiai zavarok. Ezek sokfélék lehetnek, keletkezhetnek az egyes funkciók túl, illetve alulműködése következtében egyaránt, és a két kategóriát észszerű külön kezelni. De már az elején le kell szögeznünk, hogy a betegség nem egyszerűen hiány vagy többlet. Az érintett szervezet vagy egyén mindig a bajra reagál, a zavart igyekszik ellensúlyozni, az eredeti állapotot visszaállítani, helyettesíteni, és ezáltal megőrizni identitását, gyakran a legfurcsább eszközöket véve igénybe. Nekünk orvosoknak tehát nem csak az a feladatunk, hogy feltárjuk az idegrendszert ért eredeti sérülést, hanem hogy ezeket az eszközöket megvizsgáljuk, vagy befolyásoljuk. Ahogy Ivy McKenzie találóan írja, hiszen miben áll valójában egy betegség entitás, vagy egy új betegség? Az orvos a természettudossal ellentétben nem különböző organizmusok,

elméleti tanulmányozásával foglalkozik, melyek átlagos módon alkalmazkodnak egy átlagos környezethez, hanem egyetlen élő szervezettel, az emberi lénnyel, aki kedvezőtlen körülmények között igyekszik megőrizni az identitását. Ezt a fajta dinamizmust, az identitás megőrzésére irányuló törekvést a maga különös eszközeivel és hatásaival együtt a pszichiátria már régen felismerte, és mint oly sok minden más, ez is elsősorban Freud munkásságához kötődik. Freud azt vallotta, hogy a paranoiás képzelgések nem elsődleges jelenségek, hanem helyreállítási kísérletek egy teljesen kaotikussá vált világ újjáépítésére, még ha irányukat is tévesztették. Ugyanezt Ivy McKenzie így megfogalmazza meg. A Parkinson-szindróma kórélettana nem más, mint egyfajta rendezett káosz. A káosz eredetileg a mozgásminták integrációjának szétesése okozza, melyet a szervezet a rehabilitációs folyamat során bizonytalan alapokon ugyan, de mégis helyreállítani igyekszik. Ébredések című könyvemben egy ilyen egyedi, bár több formában megnyilvánuló betegség által kiváltott, rendezett káoszt vizsgáltam, a következő oldalakon pedig egy sor hasonló tanulmányt olvashatnak a legkülönfélébb betegségek okozta rendezett káoszokról. A Deficitek című első rész esetei közül véleményem szerint a vizuális agnózia egyik különleges formája a legfontosabb. A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét. Számomra ez a történet alapvető jelentőségű. Az ilyen és ehhez hasonló esetek ugyanis könnyen megdönthetik a klasszikus neurológia egyik legmélyebben gyökerező feltevését vagy axiomáját. Nevezetesen azt az elképzelést, miszerint az agykárosodás, bármilyen agykárosodás, csökkenti vagy megszünteti az elvonatkoztatásra és a kategóriába rendezésre irányuló attitűdöt, Kurt Goldstein terminusával élve, és az egyént érzelmi és érzékletes élmények síkjára redukálja. Hasonló tételt fogalmazott meg Hillings Jackson az 1860-as években. Itt Dr. P. esetén keresztül ennek az állításnak a tökéletes ellentétét fogjuk látni. A történet egy olyan férfiról szól, aki teljesen elvesztette, igaz csak a látás terén, mindazt, ami érzelmi, konkrét, személyes vagy valóságos, és úgymond az absztrakt és kategorikus síkra redukálódott, ami sajátosan abszurd következményekkel járt. Ehhez vajon mit szólt volna Hillings Jackson és Goldstein? Képzeletben gyakran megkérdem őket, vizsgálják meg Dr. P-t, majd felteszem nekik a kérdést. Nos, uraim, most mi a véleményük?

férfi, aki kalapnak nézte a feleségét. Dr. P. kiváló zenész hírében állt, hosszú évekig énekes volt, majd tanár lett a helyi zeneiskolában. Itt a diákjaival való kapcsolatában mutatkoztak meg betegségének első különös jelei. Előfordult, hogy amikor egy diákja jelentkezett nála, Dr. P. nem ismerte meg. Pontosabban nem ismerte fel az arcát. Ahogy a diák megszólalt, Dr. P. rögtön ráismert a hangjára. Egyre több ilyen incidens történt, ami zavart és félelmet, kínos és gyakran komikus helyzeteket szült. Mert egy idő után már nem csak arról volt szó, hogy Dr. P. nem ismeri fel az arcokat, hanem arcot látott ott is, ahol nem volt. Az utcán sétálva barátságosan megsimogatta a tűzcsapok tetejét és a parkolóórákat, mert azt hitte róluk, hogy gyerekfejek. Kedvesen szólongatta a bútorok faragott gombjait, és csodálkozott, hogy azok nem válaszolnak. Először mindenki csak nevetett ezeken a furcsa tévedéseken, Dr. P-t is beleértve, hiszen világéletében csalafinta volt a humora, és szerette a zenszerű tréfákat és paradoxonokat. Zenei képességei töretlenül érvényesültek, és csöppet sem érezte magát betegnek. Sőt, úgy vélte, sosem volt jobban. A tévedései pedig olyan groteszknek tűntek, hogy alig ha lehettek komolyak, vagy utalhattak bármi komoly bajra. A gondolat, hogy esetleg valami probléma van, csak 3 év múlva merült fel, amikor Dr. P-ről kiderült, hogy cukorbeteg. Mivel ő is tudta, hogy a cukorbetegség befolyásolhatja a látását, elment egy szemorvoshoz, aki megvizsgálta a szemét és alapos kortörténetet készített. A szemének semmi baja, jelentette ki az orvos. Viszont az agya a vizuális ingereket feldolgozó területével valami gond van. Ebben én sajnos nem tudok segíteni, menjen el egy neurológushoz. Így került Dr. P. hozzám. Már találkozásunk első percében világosan láttam, hogy szokásos értelemben vett demenciának, elbutulásnak nyoma sincs nála. Dr. P. rendkívül művelt, vonzó ember benyomását tette rám, aki szépen és folyékonyan, nagy fantáziával és humorral fejezi ki magát. Elképzelni sem tudtam, miért irányították a rendelésünkre. Mégis volt benne valami különös. Hozzám fordult, miközben beszélt, felém nézett, de valami hibázott. Csak az volt nehéz meghatározni, micsoda. Lassan rájöttem, hogy a fülével fordul felém, nem pedig a szemével. Ahelyett, hogy nézne és a szokásos módon érzékelne engem, a szeme furcsán tapadt bizonyos testrészeimre, az orromra, a jobb fülemre, aztán hirtelen lesiklott az államra, majd fel a jobb szememre. Mintha csak ezeket az egyedi vonásokat regisztrálná, sőt vizsgálná, miközben nem látja az egész arcomat, változó arckifejezéseimet, tehát engem, mint egészet. Akkor még nem értettem teljesen a helyzetet, csak annyit érzékeltem, hogy valami nyugtalanító idegenszerűség van a nézésében, valami hiba csúszott a nézés és az arckifejezés normális összjátékába. Látott engem, végigpásztázott a tekintetével, de mégis. Mi lehet a baj? Kérdeztem tőle végül. Tudtam már semmi, válaszolta mosolyogva, de mások úgy vélik, valami gond van a szememmel. És maga nem tapasztalt látási zavarokat? Nem, így kifejezetten nem, de vannak néha furcsa tévedéseim. Rövid időre kimentem a szobából, hogy a feleségével beszéljek. Mikor visszajöttem, Dr. P. békésen ült az ablaknál, és nem annyira nézett, mint inkább figyelmesen hallgatott kifelé. A forgalom, mondta, az utca hangjai, a távoli vonatok egyfajta szimfóniává állnak össze, nem igaz? Ismeri Honegger Pacific 231 című szerzeményét? Micsoda elragadó ember, gondoltam magamban. Hogyan is lehetne bármi komoly baja? Megengedi-e, hogy megvizsgáljam? Hogyne természetesen, Mr. Sex? Feszültségemet és talán az övét is a neurológiai vizsgálat megnyugtató rutinjával próbáltam nevezetni. Izomerő, koordináció, reflexek, tónus. Az első különös élményben akkor volt részem, mikor a reflexeit vizsgáltam, melyek enyhén abnormálisak voltak a bal oldalon. A vizsgálathoz lehúztam a bal cipőjét, és egy kulccsal megcsiklandoztam a talpát, ami a reflexvizsgálat egyik jelentéktelennek tűnő, de elmaradhatatlan módszere. Azután kis türelmet kértem, míg összeszerelem a pupillalámpámat, és mondtam, hogy addig nyugodtan vegye föl a cipőjét. Legnagyobb meglepetésemre az 1 perc múlva még mindig nem volt rajta. Segíthetek? Kérdeztem. Kinek segíthet? Miben? Magának felvenni a cipőjét. Ó, szólalt meg. A cipőt el is felejtettem, majd suttogva hozzátette. Cipő, cipő, zavartnak tűnt. A cipője, ismételtem, talán ha felvenné, továbbra is lefelé nézett, bár nem a cipőre. Intenzíven, de céltévesztve összpontosított. Végül a tekintetet megállapodott a saját lábfején. Ez itt a cipőm, igaz? Rosszul hallottam? Vagy ő lát rosszul? A szemem kezdte magyarázólag, majd megérintette a lábfejét. Ez a cipőm, ugye?
Nem, az a lába. Ott van a cipője. Ó, azt hittem, az ott a lábam. Viccelt vajon? Vagy megőrült? Talán vak? Ha ez egy a furcsa tévedései közül, akkor ez a legfurcsább tévedés, amelyel valaha csak találkoztam. Hogy elkerüljük a további bonyodalmakat, segítettem neki fölvenni a cipőjét, lábát. Dr. P. mindeközben nyugodtan és szemtelennek látszott, sőt, talán még szórakoztatta is a dolog. Elvégeztem a vizsgálat hátra levő részét. A látás élessége teljesen jó volt, könnyedén meglátott egy gombos tűt a padlón, bárha a tűt a bal oldalán tettem le, nem mindig vette észre. Jól látott, de vajon mit? Kinyitottam a egy National Geographic magazint, és kértem, mesélje el, hogy mit lát a képeken. Nagyon érdekes válaszokat adott. A tekintete egyik tárgyról a másikra cikázott, miközben feltérképezte a legapróbb részleteket és az egyéni sajátosságokat, ahogyan az én arcommal is tette. Egy feltűnő szín, tónus vagy forma azonnal lekötötte a figyelmét, és ezeket azonnal kommentálta is. De a látvány egészét egyetlen esetben sem fogta föl. Az egészet nem látta, csupán a részeket, amelyeket úgy érzékelt, mint egy radarképernyőn a jeleket. A kép egészével sosem került kapcsolatba, sohasem nézett szembe, úgymond a kép fiziognómiájával. Fogalma sem volt róla, hogy egy tájképet lát, vagy pedig egy jelenetet. Megmutattam neki a címlapfotót, amely egyenletesen elterülő dűnesort ábrázolt a Szaharában. Mit lát ezen a képen? Kérdeztem. Egy folyót felelte. Meg egy kis vendégházat, amelynek a terasza a víz fölé nyúlik. Emberek ebédelnek a teraszon. Itt-ott színes napernyők vannak. A címlap felett a semmibe nézett, ha ezt egyáltalán nézésnek lehetett nevezni, és nem létező részleteket talált ki, mintha a tényleges kép egyhangúsága ösztökélte volna arra, hogy oda képzelje a folyót, a teraszt, a színes napernyőket. Valószínűleg nem tudtam kellően palástolni döbbenetemet, ő viszont láthatóan meg volt elégedve a teljesítményével. Halvány mosoly ült ki az arcára. Azt is egyértelművé tette, hogy számára a vizsgálat befejeződött, mert körülnézve a kalapját kezdte keresni. Kinyújtotta a karját, és megfogta a felesége fejét. Próbálta megemelni, és a fejére tenni. Kalapnak nézte a saját feleségét. Az asszony még csak meg sem lepődött, látszott, hogy hozzá van szokva az efféle dolgokhoz. A hagyományos neurológia, neuropszichológia fogalmaival nem tudtam megmagyarázni, ami előttem lejátszódott. Dr. P. bizonyos szempontból tökéletesen összeszedettnek tűnt, más szempontból viszont teljességgel és érthetetlenül zavarodottnak. Ugyan lehetséges, hogy miközben kalapnak nézi a feleségét, kiválóan megállja a helyét, mint zeneiskolai tanár. Gondolkodnom kellett a dolgon, és találkoznom vele megint, de ezúttal már otthon, megszokott környezetében. Néhány nap múlva felkerestem Dr. P-t és feleségét az otthonukban. Táskában ott lapult a költő szerelme partitúrája, tudtam, hogy szereti Schumannt, és egy sor különféle tárgy a percepció vizsgálathoz. Mrs. P. bevezetett az elegáns lakásba, amely a századforduló Berlinjét idézte. A nappali közepén csodálatos öreg Bösendorfer állt teljes pompájában, körülötte kottatartó állványok, hangszerek, partitúrák. Voltak a lakásban könyvek és festmények is, de láthatóan a zene állt a középpontban. Dr. P. belépett, és kinyújtott kézzel szórakozottan a nagypapa fali órája felé indult, majd amikor meghallotta a hangomat, irányt változtatott és kezet rázott velem. Üdvözöltük egymást, és beszélgettünk kicsit az aktuális koncertekről, előadásokról. Aztán bátortalanul megkérdeztem, énekelne-e nekem? Ó, a költő szerelme, kiáltott fel. Csak az a baj, hogy már nem tudok kottát olvasni. Majd maga játszik, jó? Mondtam, hogy megpróbálom. Azon a csodás öreg zongorán még az én játékom is elviselhetően hangzott. Dr. P. pedig egy idősödő, de végtelenül derűs Fischer Dieskaut alakított, tökéletes hallását és hangját lenyűgöző zenei műveltséggel ötvözve. Nyilvánvaló volt, hogy a zeneiskola nem jótékonyságból foglalkoztatja még most is. Dr. P. halántéklebenyei egyértelműen épek voltak. Agykérgének a zenei működését felelős területei csodálatosan fejlettek. Azon tűnődtem, vagy mi zajlik a koponyafali és a nyakszéti lebenyeiben, főként azokon a területeken, ahol a vizuális feldolgozás folyik. Úgy döntöttem, a vizsgálatot a Platón féle tér idomokkal kezdtem. Ez mi? Mutattam fel az első tárgyat. Egy kocka természetesen. Hát ez, tartottam elé a következőt. Megkért, hadd vizsgálja meg közelebbről, majd miután gyorsan és módszeresen megszemlélte, így szólt. Ez természetesen egy dodekaéder.
és ne is fárassza magát a többivel, mert még az ikozaédert is felismerem. Az absztrakt formák nyilvánvalóan nem jelentettek gondot a számára. De vajon hogyan reagál az arcokra? Elővettem egy paklikártyát. Pillanatok alatt azonosított minden figurát, beleértve az összes bubit, dámát, királyt és a Jokert. Ezek azonban végső soron stilizált képek, így nem lehetett megállapítani, vajon valóban arcokat látott-e, vagy csupán ábrákat. Akkor előhúztam a táskámból egy karikatúra kötetet, és elétettem. Ezzel sem volt különösebb problémája. Amint felismert a rajzon egy kulcsrészletet, például Churchill szivarját vagy Pinocchio orrát, rögtön azonosítani tudta a szemét. De a gúnyrajzok megint csak jelképesek és tematikusak. Meg kellett tehát vizsgálni, mihez kezd valódi, realisztikusan megjelenített arcokkal. Bekapcsoltam a televíziót, és a hangot levéve megmutattam neki egy korai Bette Davis filmet. Épp egy szerelmi jelenet folyt, Dr. P. nem ismerte fel a színésznőt, ennek azonban lehetett az oka az is, hogy még sohasem látta. Ennél jóval megdöbbentőbb volt, hogy sem a színésznő, sem a partnere arc kifejezéseit nem ismerte fel, pedig azok egyetlen viharos jeleneten belül az érzelmek teljes skáláját bemutatták. A heves vágyakozástól a szenvedély, a csodálkozás, az undor és a harag hullámain keresztül az elérzékenyült megbékülésig. Dr. P. mindebből semmit sem érzékelt. Nem nagyon értette, mi történik.

0: Yeah.
1: Are you guys gonna like kick it old school?
0: Yeah.

Check, check. FM 90.3, Tilos Rádió, filter van. Péntek esti, élő, stúdióból. Vittorio Waxman műsora, ha minden igaz, ő is megérkezik, társ, szerkesztő mellé. Jó magam, jaffa, szörfa.

ma esti adás sem hétköznapi, mivel péntek van, és különleges vendégünk is van. Ifjú tehetségek rovatunk újabb versenyzője, Vitus, akinek egy nagyon komoly kis lemeze érkezik az angol Burnsky kiadójánál. Remek UK garázs a dögösebb fajtából, úgyhogy mindenképp itt a helye. A műsor második felében Vitust halljuk majd. Jó vételt!

legalább 30 év párkapcsolat után. Fedeztem fel ezen a lemezen. Ami egyébként az Extended 10 sok perces verziója. A tesz kedvenc topikja a minden, ami Star Wars. És egy picit figyelünk egy csillagközi ütközetben találhatjuk magunkat pillanatokon belül itt élőben a Tilos stúdióból.

a szanatóriumból visszatérve az eredeti és kisorsolt szerkesztő tanács. A lejátszók mögött ma este vendéggel Drop a Bomb on Me. Ez a gapben még mindig 82.

Tell me how you like it, man.

pinpoint. Check it out. Pinpoint. Pinpoint. Space.

I